0: Nem köszöntelek téged.
1: Shabbat shalom, mivel ma Shabbat shalom van. Azért köszönök úgy, Izraelbe béke szombatot kívánok mindenkinek.
0: Amen, amen.
1: Amen, amen, amen.
0: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és csodálatos történeteket meséltél el nekünk eddig, és hogy nagy álmod volt, hogy kijussál Izraelbe. Még azt a katolikus mi voltodban tetted? És említetted azt, hogy te a tiszta szívedből kérted Istent, hogy adjon neked egy jó feleséget, akkor te már újjászületett keresztény voltál?
1: Nem.
0: Azt még mindig akkor a katolikus életedbe tetted.
1: Így van.
0: Hogy jött a megtérésed akkor ott Izraelbe majd?
1: Így van, így
0: jaj,
1: van.
0: Jaj, akkor folytassuk a történetet. Hú, csodálatos. A feleséged már régebben meg volt térve?
1: Nem, ő se.
0: Őnek is csak jött, hogy menjetek ki Izraelbe.
1: Bravo, így van.
0: Azt a mindenit. Na, így még csodálatosabb ez a történet. Akkor kijutottatok egy csomó helyre, ahol Jézus Krisztus is ott volt személyesen.
1: Amen,
0: meg ahol
1: az Úrnak.
0: Mária hallotta az örömhírt, hogy fiú lesz, így és van. Ő lesz a világ megváltója.
1: Amen, amen, amen.
0: Hogyan halad tovább? Haladnak tovább a dolgok? Most már nagyon kíváncsian várom.
1: Köszönöm szépen, és hadd szögezzem, mert nekem egy megtiszteltetés, hogy itt vagyok, és ugyanúgy örömmel és boldogsággal vagyok itt, hisz én nagyon szeretlek benneteket, és segítse meg a mennyi atyámat, a munkásságodat, a te életedet, és az ő tenyerén hordozon téged, és az egész házad népét, kérem a mennyi atyámat.
0: Amen, viszont kívánom, amen.
1: Amen, amen, amen. És ugye ott voltunk Názáretbe, és két napot voltunk Názáretbe. Majd tovább zarándokoltunk, kérlek szépen, Tagbamba. Tagbamba, ott Péternek a háza van. Illetve nincs messze onnál Kapernaum. Uh-huh. És ugye Kapernaum és Tagban, tehát ott van Péter háza, ahol Jézus rengeteget, tehát ő imádott a galileai felvidéken az igét mondani, illetve hirdetni az evangéliumot. És kezdjük ott, tegyem a szívedet, mert olyan csodálatos, hogy amikor a repülővel Tel Avivban leszálltunk, már ott egymásra néztük a feleségemmel és a gyermekeimmel. Mi ez az érzés? Honnan jön? Tehát Ármandó, tehát több mint 2000 év telt el, és olyan erősen érzed ott Krisztus jelenlétét, hogy nem lehet elmondani. Ahogy mentünk be, tehát hozzáteszem, hogy ez egy hatalmas nagy csoda. Ugye meséltem neked még adás előtt, ugye amikor reggel találkoztunk, hogy áldott a mennyi atyám, hogy mi nekünk, tehát Anthony Attila családjának, hogy beléphettünk a Szent Földre, hisz Mózes a Nébó hegyéről láthatta, és nem léphetett be, és Anthony Attila és a családja beléphetett, legyen áldott a mennyi atyám.
0: Amen.
1: Dicsőség a mennyi atyámnak. És ott is olyan dolgok történtek, képzeld el, Armando, hogy tehát a galileai tenger, tehát segítse meg a mennyi atyám, hisz úgy informálódtam, hogy neked is nagyon nagy álmod, hogy kimenjetek.
0: Igen, igen, nekem minden álmom, hogy Izraelbe menjek.
1: Segítse a jó Isten, adja a mennyatyám. És képzeld el, van a galileai tenger, ahol mondta Jézus Péternek, hogy vesd ki a hálódat.
0: Igen.
1: És amikor sok halat, ugye ott volt neki a csoda. És képzeld el, abba a tengerbe, ami tó, csak ugye úgy hívja a galileai tenger, megyek be, tehát a térdig, a vízbe én, az Anthony, a feleségem és Amina.
0: Azt a mindenit.
1: Hallod? Az az érzés, ami volt, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Nem lehet leírni szavakba. És tudod, mi volt Armando? Ott rengeteg ember volt. Ugye a világ összes tájáról jöttek oda. És jött oda egy hal. És a hal, képzeld el, mintha nézett volna minket, és ott lebegett. Tehát hozzáteszem, ma rengetegen voltunk a vízbe, és oda jött hozzánk. Uram, köszönöm, mennyi atyám, hogy megadattad nekünk. Ezt figyeld, Armando. Bementünk a templomba, imádkoztunk. Majd tovább mentünk, ugye kérlek szépen, a Jordán folyóhoz. Na most figyeld, ez az etalon, ez az íre a pont, ez nekem a minden, ez nekem az életemben a legmagasabb. Amit adhat az Úr nekem, legyen áldott a mennyetem. Ugye mondhatod azt, Armando, hogy amikor megszületik a gyermek az embernek, és fogja a kezébe, egy anya, az a világon a legnagyobb csoda, így van?
0: Amen.
1: Na én, mint apa, én is hatalmas nagy boldogság volt, amikor a gyermeket fogom a kezembe. De most figyeljetek, azt az érzés, amit ott kaptam, nagyobb boldogság volt, mint amikor a gyermekem született.
0: Azt a mindenit. Hát innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dalt, ami Istennek szól, és aztán folytatjuk a beszélgetést Attilával. Tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, és ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy azt mondta, hogy amikor ott voltatok Izraelbe a feleségeddel, a családoddal, akkor az nagyobb boldogságot okozott, nagyobb öröm volt számodra, mint mikor a gyermeked megszületett. Nem volt ez egy kicsit túlzó kijelentés?
1: Armando, rengetegen voltunk ott a Jordán folyónál, és én és a feleségem megmerítkeztünk. Ugye a gyermekeimnek, mert Anthony 7 éves volt akkor, Amina meg 8 éves. És átöltöztünk fehér ruhába, Armando. És bementünk a vízbe. Imádkoztak és szent éneket énekeltek. Dicsőítik a mennyatyát. Armando, kérdezek valamit. Mennyi idő, amíg lemerítkezel a vízbe?
0: Hát egy pár másodperc.
1: Bravo. Képzeld el, én ahogy lementem a víz mélyébe, megállt az idő, Armando. És ez valóság. Teljes mértékben valóság.
0: Amen.
1: Armando, tudod, mit láttam én ott? Körbe arany láncok voltak körülöttem, Armando. Egy bélyeg volt a homlokomon, Armando. És ahogy jöttem fölfel a víz felszínére, Armando, de hangsúlyozom, nekem nem egy-két másodperc volt, mint hogyha az idő megállt volna. És abban a sötétségben, mint amikor egy jeges tóból kitörök, mielőtt feljöttem volna, minden lánc szíjjel szakadt körülöttem, a bélyeg szétfoszlott, és nem evilági fényre jöttem, és érzelemre, mint amikor egy jeges tóból kitör az ember, és krisztusi természettel, tehát az ó természetemet ott hagytam, és krisztusi természettel jöttem föl, és nem evilági érzelemmel, és nem evilági fénnyel, és csak annyit mondtam a feleségemnek, megigazolást érzek, és sikítani akartam. Az, amit kaptam ottan, azt az örömöt, azt a boldogságot, mint hogyha meglettem volna részegedve. Hát az a boldogság, amit kaptam az Úrtól, és minden a rossz, ami volt rajtam, azok a láncok, meg voltam kötözve, a bélyeg, ami a homlokomon volt, És mindent az Úr megszabadított tőlük, legyen áldott a mennyi atyám. Na ott meghalt az ó természetem. És krisztusi természettel jöttem föl, legyen áldott a mennyi atyám.
0: De hogy mentetek oda a bemerítkezésre? Mert ugye itt már a maga a folyamat a kereszténységben az úgy néz ki, hogy az emberek megtérnek, aztán eltelnek hónapok, mire bemerítkeznek. Ti kimentetek Izraelbe, nem megtért emberként, nem újjászületett keresztényként.
1: Így van.
0: Ott láttátok, hogy így csinálják, hogy vesznek fehér ruhát, bemennek a vízbe, és ott bemerítkeznek? Vagy volt valaki idegen vezető?
1: Idegen vezetővel mentünk. És
0: ő mondta, hogy ennek ez a...
1: Képzeld el, hogy azt mondta, hogy ez a folyamata is megszoktak. Tehát a Jordán folyó, elnézést, azt elfelejtettem mondani, azon a helyszínen voltunk a Jordán folyóba, ahol Jézus megkeresztelt a keresztelő János. És abba a vízbe merítkeztem meg, legyen áldott a mennyi atyám. És mondta, hogy ugye időhöz van kötve, amikor megy az ember, hisz te is világjárta ember vagy, és rengeteget utazol a nagyvilágba, és tudod, hogy mindenhez időhöz van kötve. És nekünk is mondta, lehet, hogy nem bírtok megmerítkezni, mert időhöz vagyunk kötve. És Armando, valami csoda folytán mondta, merítkezzetek meg. És legyen áldott a mennyi atyám, megmerítkeztünk. És amikor megmerítkeztünk, és mondom neked, nem e világ érzelem volt rajtam, és nem e világi fényre jöttem ki, ezt az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. De még mindig mesélek neked. Majd beléptünk Jeruzsálembe. Te Jeruzsálembe léptünk be, olyan erősen éreztük a Jézus jelenlétét, hogy nem tudjuk elmondani neked. Ezt komolyan mondom. Mindenki, aki hallja, azt mondják, hogy jó hallani. De nem csak jó hallani, mert amikor bemegy oda az ember, az az érzelem dús, gazdag dús érzelem. Nem onnan származik. Ugye mondják azt, hogy ott nyitva van, Föld és a menny között van egy csatorna, egy átjáró. Ezt komolyan mondom neked. Mert ugye Dávid fia, Salamon építette csak az Úrnak a templomot. És ugye mit kért Salamon az Úrtól? Uram, ki messzi földről jön, bocsáss meg bűneit, Uram, és mindent, amit kér, add meg nekik. Ezt kérte Salamon. És valóban képzeld el, Armando, mindent, amit kérsz. Mindent, amit ott szádon megvan. Mindent megad az Úr. Amen. És ezt azért mondom így, minden, ami történik most az elkövetkező életemben velem, mindent az Úr megadott nekem. Nagyon komoly szinten. Megyek tovább. Nem tudtuk mi egyébként, hogy hol van a Szentek Szentje. Ami ugye Jeruzsálem leromboltatása után, ugye ha jól tudom a történelmet, akkor ez az 1500-as években, amit most látsz az állapotában, Szulajmán szultán tette olyanna, amilyen. És a Szentek Szentje, ahol volt, abból hozzáépítették ezt a siratófalat. Tehát az eredeti kövekből van, és hozzá lett építve. És képzeld el, Armando, a 7 éves fiam az Anthony. Az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyi atyám. Oda mentük, mind a két kezünket a kőre helyeztük, a siratófalra. És elkezdtem hangosan imádkozni, és az Anthony is. Hát ami azután történt, Armando, ami azután történt, apa nem érezhetett olyan örömöt, olyan boldogságot, ami azután történt. Képzeld el,

0: Uram! Uram, köszönöm, uram, neked ezeket, mindezeket a csodákat, uram! Kincsem, mondd el, mit érzel, apa, szeretetet, boldogságot érzek, apa! Apa, itt a szívemben, nem tudom elmondani, nagyon nagy az öröm!
1: Azt a mindenit.
0: És sír, apa, becsuktam a szememet, hogy lássam a Jézust, nem láttam, apa! De érzem, hogy fogja a kezemet, apa! 2 órán keresztül Armando sírt, és azt képzeld el tanúbizonyságnak. Felraktam a Facebook live-ra. Az oldalamra kiraktam. Több mint 40-50 ezer megtekintés volt. Sajnos ugye az új rendszer szerint a Facebookon törlődött az Igen. a videó.
1: Én láttam. Én oda is kommenteltem.
0: Dicsőség a mennyei atyámnak, legyen áldott. Hogy kérdezze meg Armando. Mert én, amit éreztem ottan, nem lehet leírni, de átjött-e a live-on keresztül?
1: Átjött, és rögtön mondtam is, hogy uram, mindenféleképpen szeretnék kimenni én is, hogy én is ott lehessek a siratófalnál, hogy lássam ezeket a dolgokat, hogy átéljem én is. És ugye azt mondja Jézus, engedjétek hozzám a gyermekeket.
0: Bravo, amen.
1: Akkor lesz igazi a hitünk, hogyha olyanok leszünk, mint a gyermekek.
0: A dicsőség az Úrnak.
1: Gyermekek ugye hiszékenyek, és nekünk is úgy kell hinni Jézusban, amen. Mint a gyermekek, és ilyenkor nagyon kimutatkozik, hogy egy gyermeket, hogy meg tud érinteni Isten.
0: Örömmel hallgatlak téged, az Úr előtt mondom. És boldogság, most is látod, visszagondolok, és látom az arcodon, és örülök, hogy az Úrról beszélek, és az evangéliumot tudom hirdetni.
1: Amen.
0: Dicsőség a mennyi atyámnak. Na, Armando, na, onnantól kezdődött az én életem és a családomé.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Anthony Attila lesz a vendégem. Tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt pedig mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Anthony Attila az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Sabbat shalom!
1: Nagyon örülök, hogy így köszönsz, hiszen ez a szokás Jeruzsálemben, Izraelben ilyenkor.
0: Több mint 2000 éve.
1: Ilyenkor szombaton. És te nagyon jártas vagy ezeken a helyszíneken, a bibliai helyszíneken, amik meg vannak írva.
0: Amen.
1: Te azon végigmentél a családoddal, és egy csodálatos történetet meséltél el, hogy megváltozott teljesen az életetek Jeruzsálemben. Miután hazajöttetek Jeruzsálemből, hogyan folytatódott tovább az életetek?
0: Azt hagyj őszögezzem le, Armando, hogy itt a stúdióban extázisban vagyunk, betöltekezünk a Szent Szellemmel. Amen. És hála az Istennek az Úrról, amikor beszélünk, ott a szeretet és a boldogság van. Mert Amen. Ahol 2-3-an beszélnek az atyafiak, az Úr is jelen van. Folytatnám. Na, nekem onnantól kezdett megváltozni az életem, Armando, képzeld el. Minden, amit abban az időben volt, történt, én sötétségbe jártam, Armando. Ezt komolyan mondom neked. És akkor jutott az eszembe, hogy a pásztorok, amikor gyermek voltam, hogy mire is akartak minket elhívni. De mindegy, jó bornak idő kell. Tehát nem, az Úr, megmondom az őszintét, Armando, mert nagyon sok akrocitás kell, hogy érjen minket. Illetve az Úr annyira szeret minket, ugye kérdezem, Armando, egy apa mennyire szereti a gyermekét?
1: Hát mindennél jobban, szerintem.
0: Bravo, mint minden normális szülő. De hát az Úr is így szeret minket. Armando, hogyha egy apa a kisgyereke helytelen dolgot csinál, mit csinál vele az apja?
1: Hát rászól, fegyelmezi.

0: próbálja terelgetni a jó útra.
1: Bravo, megdorgálja. Minket is megdorgál az Úr. És mi, kiket dorgál meg az ember? Akiket szeret az ember. De az Úr minket annyira szeret, legyen áldott a mennyatyám, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézust. Mert mondja az Úr, legyen áldott. Aki megvall engem az emberek előtt, én megvallom az Atya előtt. Hát én megvallak téged, názáreti Jézusom, Uram.
0: Amen.
1: Armandov, megváltozott az életem, jó irányba legyen áldott a mennyatyám. Ugye a rossz is ad, Armando, de az nem tartalmas, nem marad meg. Az minden dugába dől. De amit az Úrtól kapsz, az áldott lesz, és jósá fárkodsz vele, és jövedelmező lesz. Mert ugye, Armando, mindannyiunknak van egy talentuma. Talentum nem azért van, hogy rajta üljünk. Nem azért van. És az Úr, amikor Salamon imádkozott hozzá, és tudod, mit kér Salamon? Persze, hogy tudod. Bölcsességet kért. És az Úrnak tetszett ez.
0: És kapott.
1: És vele gazdagságot is. Ami se előtte, se utána. Senki olyan bölcs, és senki nem olyan gazdag. Ez így van, Armando?
0: Ez így van, ő a világ legbölcsebb ember.
1: Amen, amen. És most már sokkal másképp látom a dolgokat. Igenis, a Bibliát ki kell nyitni, olvasni. És hagy ragadja meg az alkalmat, Armando, minden tisztelettel, hogy... Mert mindenki, aki az úton van, és esetleg külföldre tart autóval, vagy repülővel, vagy esetlegesen műtét előtt van, vagy boldogság előtt áll, házasság előtt, vagy bármi egyéb, segítse meg a mennyei atyám. Na, amit most fogok mondani, Armando, segítse meg a mennyei atyám, hogy értsék, hogy világosítsa meg mindannyiunknak az elméjét.
0: Amen.
1: Armando, ugye mondja az Úr, és benne van a Bibliába. Tehát ez, mert én is úgy tudom, Armando, hogy meg vagy térve. Dicsőség az Úrnak.
0: Amen. Amen.
1: És neked is, gondolom, erős katolikus hittel rendelkeztél, és katolikus volt az egész családod, gondolom én.
0: Régebben igen. Én már képzeld el, hogy a gyülekezetbe emeltek föl engem csecsemőként.
1: Ámen, dicsőség az Úrnak.
0: Tehát nekem a családomban pásztorok vannak, amikor Magyarországra érkezett a cigányok között az evangélium a Fardi pásztortól, Isten nyugosztalja, biztos hallottál róla.
1: Igen, igen, igen.
0: Az első szolgálók közt az én nagybácsikáim voltak, meg ugye Esztergomból indult nagy részt ez a gyülekezet.
1: Dicsőség az Úrnak.
0: És a Pesten volt, de a több mint egy gyülekezet fele az esztergomiakból állt, és... Több pásztor is van a családomban, akik nevelkedtek, mint pásztorok, és azok a pásztorok már... Képzeld el, hogy nekem a papám volt a keresztapám, a saját papom.
1: Dicsőség a mennyei atyámnak.
0: És ő vele már úgy volt, hogy nem a templomba vitt be, hanem a gyülekezetbe emelt föl a pásztor.
1: Amen, amen, amen.
0: De ők azelőtt erősen katolikusak voltak, igen.
1: Legyen áldott a mennyei atyám. Szeret benneteket az Úr nagyon.
0: Amen. Téteket is.
1: Amen. Tehát azt szeretném mondani, hogy ugye a bálványokat, ugye ezt nem én mondom, ki kell nyitni a Bibliát, amen. És a Mózes a kezdet, ott van a kezdetekben, a Biblia elején, a lapok elején ott van, hogy ne csináljatok magatoknak faragott képet, faragott bálványt. Azt nem értem én, hogyha a Bibliában ez benne van. Miért csinálják ellenkezőleg? Megyek tovább. Tehát a bálvány lehet valakinek a felesége, lehet valakinek a gyermeke, lehet egy autó, vagy lehet bármi egy bálvány.
0: Bravo.
1: Tovább megyek még. És megkérek mindenkit tisztelettel, nehogy félreértsétek, amit mondok. És nem szeretnénk senkinek a gyülekezetére, senkinek a hitébe pálcát törni az ő fejére. hanem muszáj mondjam, el kell mondjam nektek, mert én is sötétségbe jártam. Az Úr kinyújtsa mindannyiunknak oda nyújtsa az ő kezét, semmi más nem kell, megfogjuk, megragadjuk az Úrnak a kezét, és áldottak leszünk. Őszinte leszek veletek. Mesélek egy történetet, légy szíves, Armando, hogy egy picit át gondolják, át értékelje az ember, mert a beszélgetés abból, hogyha valamit azonnal a lényegre törünk, akkor lehet meg se értik. Ugye kell egy példázatot mondani. Hogyha valakinek van otthon egy fatuskója, és ezt a fatuskót kiveszi, és mondja a feleségének, te asszony, fázok, összeaprítottam azt a fatuskót hozzába a tűzre. Rádobja a tűzre, melegszik abból a fából. Majd utána mondja, te asszony, csinálj már nekem egy palacsintát, vagy egy fánkot. Ugye csinál neki, ugye megint csak abból a fából rak a tűzre. Oda megy a szomszédja, aki asztalos. Most csak mondom, megnevezem, Pistának hívják. Te Pista, odaadod nekem azt a kis tuskót, ami ott van a kert sarkába? Persze, vigyed. Majd elviszi. Majd farag belőle egy Jézust ábrázoló alakot, és majd eltellik egy hét, és a Pista megy, és megvásárolja tőle azt, amit odaadott, azt a tuskot. Majd leborul, és imádkozik hozzá, és puszíja, és csókolja. Hát Armando, mi ennek a történetnek a lényege?
0: Hallgatlak. Mondja csak.
1: Tehát abból a fából, amin melegedett, amin étel süttetett, még leborult. Tehát az Úr az él. Az Úr jelen van az életünkben. Az a szobor nem lát és nem hal. Az, hogy ő könnyezik, gyerekek, ne legyünk olyanok, amik nem vagyunk. Az Úr az él, hisz én voltam Jeruzsálem Bármándó, bementem a Szent Sír bazilikába. Őszinte vagyok, üres a sír. És ezt nem csak én mondom. Üres a sír, Jézus él. Üres a sír. Mint minden évben legyen áldott a mennyi atyám, elzarándokolunk oda, és imádkozunk az Úrhoz.
0: Minden évben azóta kimész Izraelbe?
1: Évente kétszer megyünk ki, háromszor valamiért nem tudunk kimenni, képzeld el, nem tudunk kimenni. Ezt azért mesélem el nektek, Armando, képzeld el, hogy kimentünk, akkor volt a legelső iráni csapás. És a szállodától, képzeld el, Armando, 200 méterre robbant a bomba. Tehát mi európai emberek, Armando, hozzá vagyunk szokva a háborúhoz?
0: Nem, én most megmondom őszintén, ez az, ami hátráltat, tehát hogy ki tudnék jutni, de most ebbe a háborús helyzetbe félek kimenni.
1: Megyek tovább, és választ kapsz. Lehet, hogy nem véletlen vagyok itt. Lehet, nem véletlen. Figyeld, ugye, mint egy jó apa, én is a vér megfagyott bennem. Hát olyan ingerültséget kaptam, Armando, hogy beszaladtam a WC-be hajnalba, és hánytam, nem volt a hasamba ételt, és a gyomor idegbe hánytam, Armando. Ránéztem a gyermekemre, és egyből végigpörgött abba az egy percbe, abba az egy másodpercbe. Uram, mi lesz velünk? Féltem
0: hát
1: az életet.
0: Hát ez egyértelmű, hát mi nem vagyunk hozzászokva ehhez.
1: Bravo. A feleségem higgadt volt. Képzeld el. Mondjam, mi történt? Mi történt veled? Miért vagy ennyire ingerült? Ugye én vagyok a családnak a feje. És én belegondoltam, hogy milyen ott a háború, hogy mi is történet. Mert ugye nem olyan rég a Hamas egy támadás hajtott végre, és hogy mi történt ott. Na, imádkoztam az Úrhoz, és levette rólam, képzeld el ezt a félelmet.
0: Igen.
1: És képzeld el, Armando, mert a gyereknek a születésnapja volt. Mit kért, egy gyerek mit kérhet a születésnapjára, Armando?
0: Hány éves?
1: Akkor már 8 éves volt.
0: Na, 8 éves születésnapjára. Hát, egy ékszert, egy játékot, bravo, egy vagány, mit tudom én, milyen szórakoztató, bravo, játékot, kompjútert, ilyesmit.
1: Bravo. Hát ő, tudod, mit kért, Armando? Hát először is úgy kezdődött, hogy böjtölt. Elkezdte februárba a nagybőjt kezdeténél, képzeld el, tehát 7 éves, mielőtt betöltötte a 8-at, elkezdett böjtölni. Mit böjtölt, Armando? Amit szeret, édességeket, mindent megvont maga után, tehát mindent megvont magától.
0: Egyen meg.
1: Őszinte vagyok veled, Armando, kivettem a játszóházat, és ott akartam tartani neki. Azért beszélek múlt időben, majd mindjárt elmesélem. És megyünk a Dabner cukrászdába az a nap, és a tortájáért. Nem tudom elmondani, Armando, az Úr előtt mondom, neked legyen áldott a mennyi atyám. Egy olyan dolog történt, hogy amíg az én feleségem kikérte a szülinapi tortát, én abban a pillanatban megvettem a jegyeket. Abba a pillanatba hazamentem. Mondom, 2 óra hosszátok van, hogy összepakoljatok. Holnap utazunk Jeruzsálembe.
0: Azt a minden.
1: Tudod, mit hallottam? Hogy oda jön a fiam hozzám, és azt mondja, apa, meghallgatott az Úr. Ezt kértem, hogy ott legyen a születésnapom.
0: Azt a mindenit.
1: Armando, az Úr előtt mondom, legyen áldott a mennyatyám. Nem tudom, mi volt rajtam. Fogalmam sincsen. Hanem egy hatalmas nagy érzelem a szívemben, hogy meg kell nyomjam azt a vásárlási gombot, hogy kimenjünk Jeruzsálembe, hogy megvegyem a repjegyet. És ezt kérte a fiam, és ezért böjtölt, hogy ott legyen a születésnapja, ott fújja el a szülinapi gyertyáját a siratófalnál. Na és tovább megyek. Amikor volt ez a támadás, és amikor imádkoztam, és akkor lenyugodtam. Mondom, Uram, a gyermekem azt kérte, hogy ide kijöjjön, ahova leküldted az egyszülött fiadat, és ahova visszajön a názáreti Jézus. Látom a fiamon, hogy a születésnapja, hogy mert ez a háború, a szirénázások voltak, meg mi egymás. Na megint egy csodát fogok mondani neked, Armando. Ugye törölték a repülőjegyet, törölték a járatot, töröltek mindent. Hát kérlek szépen, felvettem a Tel Avivval, kérlek szépen az ottani magyar, segíts nekem, Armando, légy szíves, magyar konzullal, így van. Uh-huh. A magyar konzullal felvettem a kapcsolatot. És akkor mondta, hogy ott Tel Avivba menjünk, mivel ott olyanok a szállodák, a hotelek, hogy mindegy, egy szép, amikor beraksz egy ékszert, teljes mértékben biztonságban van. Tehát egy maga bombabiztos bunkerrel van ellátva, képzeld el. Na és elmentünk oda Tel Avivba. És olyan nyugodtság volt, képzeld el, hogy ott a tengerpartra kimentünk a családdal, és olyan boldogság, olyan szeretet, ami volt körülöttünk, és amit ott éreztünk, és képzeld el, 3-4 napot ott voltunk, és ez egy csoda volt, hogy megünnepelhettük ott, ebbe a szeretetbe, ebbe az áldott szent földön, az ő születésnapját. Tehát felfogtuk azt, támadás volt, és az Úr megengedte, hogy megünnepelhetjük a gyermekemnek a születésnapját. És itt vagyok a te stúdiódba, és beszélhetünk az Úrról. Tehát hála az Istennek. Az Úr kimenekített.
0: Amen. Amen. Amen.
1: És dicsőség nagyon... az Úrnak. Még azt hagyd mondjam el, hogy mielőtt ez történt, mert extázisban vagyok, és őszinte vagyok, egy nap is kevés lenne erről beszélni.
0: Igen.
1: Tudod, mi történt?
0: Hamarosan lejár a műsoridőnk, úgyhogy ezzel a történettel befejezem.
1: Amen, amen, amen, amen. Tudod, mi történt? Tehát ez pénteken volt, amikor kiálltam a teraszra, és az Úr előtt mondom, Ármando, egy hang a fülem mögött, Attila, hazaengedlek a családoddal, és azután fog kezdődni a háború. Az Úr előtt mondom, Ármando, ez így volt, legyen áldott a mennyatyám, és szombaton akkor volt a támadás. És amikor hazaérkeztünk, megengedte az Úr, valójában onnantól kezdődött a háború.
0: Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán,
1: én
0: és bizonságot tettél. Isten áldjon meg téged, és a házad népét, a családodat, és kívánom, hogy még nagyon sok csoda történjen az
1: amen,
0: életedben,
1: amen, amen, amen.
0: És még nagyon sok helyen tegyél tanúbizonságot Jézus Krisztusról.
1: Segítse meg a mennyi atyám, meg minden hallgatót, és minden embert az egész világon. Ábrahám, Izsák, Jákob Isten, Izrael Istenem, mindannyiunknak az életében jelen legyen, és mindannyiunknak az életét az ő tenyerén hordozza, és az Úr útján legyünk, és a szeretet és a boldogság kövezzen minket. Amen, amen,
0: amen. Amen. Kedves hallgatók, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trájó, sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dix.
1: Szevasztok, hey!

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodon villany számlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a Biodon belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív hűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Teréz város polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 28-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus, író, a mai vendégem, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. A Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. Beszélgettünk a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Ilona, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Hadd idézek tőled, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Merj álmodni! Hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. Ez a Tudatos Életre Nevelés programodnak az egyik mottója. Beszélj nekünk erről egy picit, mit akar ez?
6: Igen, a Tudatos Életre Nevelés program az egy oktató program, mégpedig kifejezetten a hátrányokkal küzdő gyermekeknek, a hátrányos településeken élő gyerekeknek, illetve a kulturális különbözőségekből adódó gyermekek számára fejlesztettem ki ezt a programot. Magyarországi tengeren túli amerikai és európai útjaim során összeszedett tudásommal ráépítve a harlemi módszerre, a KIP módszerre, de a helyőkeresztúri módszerre is. Szóval minden ismeretemet összeszedve próbáltam egy olyan játékos programot kialakítani a gyermekeknek, amely merőben más, mint a általános iskolában vagy a középiskolában tanult frontális oktatási módszer, nincs is nálam frontális oktatás, hanem egy partnerelvű és interaktív programról van szó, ahol a gyermekek vannak a középpontban, tehát míg általában az iskolában a tantárgyakon nál kiírt órák viszik az óra menetét, a vázát, addig nálam mindig van óraterv, de az folyamatosan változik ahhoz alakítva, ahogyan a gyerekek beérkeznek, ahogy az igény jelentkezik, mutatkozik. Szóval ez egy nagyon éber jelenlétet kíván a tanártól, és mivel interaktív, mindig van lehetőség a visszajelzésre is, hogy a gyerekek értik-e, érzik-e, akarják-e, tudunk-e ezen a vonalon haladni, és nagyon sok interaktív, rájuk visszamutató feladat van, tehát gyakorlatilag ezek az órák nem csak róluk szólnak, hanem saját magukkal dolgozunk, tehát én csak akkor tudok haladni, ha ők beleadják önmagukat, azt viszont kérem. Viszont nem kívánok tőlük komplex matematikai feladatot, sem azt, hogy mondják meg, hogy ki volt Berzsenyi Dániel, az sokkal jobban érdekel ezen az órán, hogy ki vagy te, miért vagy itt, mik a terveid, miért nincsenek, hogyan akarod elérni, hogyan tudok ebben neked én segíteni, mit kell tenned, hogy megtedd, mit jelent a család, mit jelent a szerelem, mit jelent az, hogy prevenció, tervezhetsz-e, van-e jogod hozzá, milyen is vagy te valójában, mik mozognak benned, miért akadsz el, hogyan tudunk ezen túljutni, hogyan lehetsz sikeres, mit jelentenek az iskolai lépcsőfokok. Szóval ilyen gyakorlati dolgokról beszélünk, amely hozzá segíti a gyerekeket saját maguk megtalálásához és a sikereik eléréséhez. Imádom ezt a programot.
5: Tehát tulajdonképpen ez egy személyiségfejlesztő tréning valahol. És ez hogyan működik órai kereteken belül? Tehát az iskolai órarendbe hogyan lehet ezt beilleszteni?
6: Modulrendszerben kell gondolkodni, tehát azt jelenti, hogy a témák több altémára vannak beosztva. Általában úgy nagyon sok verzió létezik, ahogy ez tud működni az iskolában. Általában az igazgatók, a vezetők azt szokták mondani, hogy betesszük az óra rendbe, és akkor ez ott lesz mondjuk boldogság óra néven, vagy temp néven, attól függ, és akkor minden héten kötelező óra rendben benne van, de van úgy, hogy teljes mértékben az órákon kívüli szabad foglalkozásoknál valósul meg, amik aztán egy idő után bezárulnak, és egy zárt közösség jön létre, hiszen egymásra építve dolgozunk, egy ideig nyitott, és aztán pedig már a megtapasztalt, a megszerzett tudásra építünk. Szóval lehet délelőtti, délutáni elfoglaltság is, 40 percben is megvalósítható, vagy másfél órában, természetesen szünettel, és mondom, egész éves programba beépíthetően.
5: És ez milyen korosztálynak szól?
6: Ez a felsős általános iskolásoknak, tehát mondjuk ilyen 11-2 éves kortól már gyönyörűen működik tényleg a konfliktuskezelés a 11-12-eseknél, az érzelmek feldolgozása, ki vagyok én, nagyon-nagyon szuperul tud működni, egészen 18-19 éves korig, hiszen a programnak az egyik nagyon fontos célja, hogy segítsen a roma és nem roma gyerekeknek abban, hogy ne bukjanak ki az iskolából, hiszen Magyarországon óriási a roma gyerekek lemorzsolódási aránya, ahogyan kikerülnek a kötelező, vagyis 16 éves korig tartó oktatási rendszerből, kipottyannak, már akkor kipottyanóban vannak, amikor még nem töltik be, és aztán pedig teljesen magára hagyja őket a rendszer, egy olyan légüres térbe kerülnek, ahol a tanároknak nem tud elég fontos lenni az, hogy ők elvégezzék, nincsen rá képességük, energiájuk és idejük, hogy a hátrányokat ledolgozzák velük, és nincsen olyan szociokulturális megközelítés, amely ugyanakkor, amikor segíteni őt és megerősíteni őt az identitásában és a kultúrájában, ugyanakkor segít ledolgozni azt a hátrányt például, hogy nem tudja az időt rendszerében értelmezni, reggel 8-ra be kell érni, 12-20-ig tart az óra, szóval ezeket megtanítani neki, vagy azt a hiányt pótolni, hogy nem tud otthon jó minőségű ételt magához venni, ezért fáradtabb, bágyadtabb, nem tud odafigyelni, vagy mivel otthon nincsen fűtés, vagy olyan a családi légkör, egy hős utcai gyerek, aki a kábítószer és a nagyon erős abúzus és erőszakosságnak a környezetéből jön, nehéz beültetni egy matek órára, vagy egy földrajz órára, és azt mondani, hogy mutasd meg, hol van Amerika, amikor ő tegnap nem aludt. Tehát ez a program, az mind az a lényege, hogy figyelembe veszi mindezeket, hogy honnan érkeznek, és mivel érkeznek.
5: És aki mondjuk egy általános iskola felső tagozatából járó iskolás, bekapcsolódik ebbe a programba. Gondolom nem muszáj, hogy roma származású legyen, hanem általában ez hátrányos helyzetű gyerekeknek szól. Akkor ez miben segít nekik? Tehát, hogyha ezeket a hátrányokat tudatosítjuk bennük, akkor esetleg jobban figyelnek, vagy másként dolgozzák fel az ismeretanyagot, akár történelemből, vagy akár matematikából?
6: Igen, ezek a programok integrált programok, amik azt jelentik, hogy romák és nem romák számára hátrányos helyzetűek és nagyon jó helyzetben, pozícióban lévő gyerekeket is nagyon szívesen várunk. Teljes szívemből hiszek az integrált oktatásban, és nem nagyon preferálom a szegregált oktatást, természetesen. És hogy miben segíti őket? Azt tudnám először mondani, hogy a legnagyobb megdöbbenésem, amikor a programot elkezdtem oktatni, az volt, ahogy láttam a gyerekek ledöbbent arckifejezését, amikor azt kérdeztem, hogy és mit gondolsz te erről? Vagy és neked mi a véleményed? És te hogy érzed magad ebben a helyzetben? Mert ezeket a gyerekeket senki nem kérdezi meg erről, hogy te mit szeretnél? És fel vannak háborodva, néha dühösen mondják is, hogy én mit szeretnék? Én semmit nem szeretnék, én nem akarok semmit, én egy semmi vagyok, és egy semmit tudok. És akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy te értékes vagy. És minden, ami kijön a szádon ezen az órán, az értékes lesz, csak engedd ki. De mit engedjen ki? Eddig nem is tudta, hogy volt hangja. Nem is tudta, hogy vannak szavak benne, hogy azok ki tudnak jönni. És először a dühtől, az elkeseredettségtől, az elutasítottságtól, az aktív ellenállástól el kell jutnunk oda, hogy elhiggye, hogy ez az óra érte van, és ez az óra annyira lesz értékes, amennyire ő hajlandó kivenni belőle az értéket. Mert én nem tudok dolgozni csak vele. Még egyszer mondom, engem nem érdekel, hogy mennyi gyök kettő, engem az érdekel, hogy te, neked mi a célod, és hogyan akarod elérni. Akkor gyere, rajzoljunk egyet, csináljunk egy ábrát, csináljunk egy montást, akkor állj bele ebbe a játékba, és próbáljuk ezt a feladatot, szituációt feldolgozni drámapedagógiás eszközökkel, akkor most gyere egy kis vitakultúrára, és érvelj emellett, és a másik mellett pedig állj ki. Szóval különböző direkt feladatokkal próbálom őket helyzetbe hozni, ami lássuk be, nagyon nehéz egy olyan közösségben, akik abban nőttek fel, hogy őket senki nem kérdezi meg. Amikor eljutunk addig, hogy megkérdezzük, akkor el tud jutni arra, hogy van véleménye, és ha tovább tudunk menni, ez egy hosszú folyamat. Még egyszer mondom, hogy én kettő alkalommal sajnos nem tudok csodát tenni, el tudok menni, kinyitni a szemeket, de gyakorlatilag mélyre szántó munkát nem tudok végezni, de egy hosszan tartó folyamat során azt látom, hogy onnantól, hogy évelején azt mondja, hogy jaj, ne! Már megint nekem kell beszélni, de most mit kell? Innen el tudunk jutni az óra végéig, hogy tudod, hogy az a fontos, amit te mondasz? Hát mondjad nyugodtan, így bátorítják a másikat, és egymástól a szót elvéve mondják a véleményüket, és mondják, hogy szeretnék menni szavalóra, Ilona néni segíte nekem felkészülni. Az a gyerek, aki azt sem tudta, hogy mit jelent egy versmondó verseny. Szóval nagyon szép dolgokat tudunk elérni, ha a gyerekek rájönnek arra, hogy mennyi minden van bennük, és azt még különösképpen szeretem, hogy az én óráimon azok is tudnak kiválóak lenni, és nagyon jól teljesíteni, akik a másik órákon bukásra állnak, vagy elmarasztalják őket. Úgyhogy ez az óra, ez az esélyekről szól, és az én foglalkozásaimon nincs olyan, hogy úgy jön be egy gyerek, hogy én vagyok a rossz gyerek, azt tudta, mert engem egy nem érdekel, hogy mi másik órán milyen a magatartása, szorgalma és képességei. Kettő, mivel a személyéből dolgozunk, és minden, amit kitesz az asztalra a személyéből, az értékként jelenik meg, nálam brillírozni tud. És ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy mikrofon tudok nekik adni, hogy fényt tudok nekik juttatni, hogy hangot tudok számukra biztosítani, és elkezdik az ő siker útjukat lépcsőnként elérni, és nagyszerű, hogy ebben részt vehetek.
5: Egy kényes kérdés. A finanszírozás. Tehát ez hogyan épül föl, ezt az önkormányzat, vagy az iskola finanszírozza órakereten belül, vagy hogy szokott ez működni?
6: Jó kérdés, jó kérdés. Ülőn ott van Szomora Zsolt, aki egy nagyszerű cigányember, a roma kisebbségi önkormányzatnak a vezetője már hosszú évek óta. Tényleg őszintén tudom róla elmondani, hogy az a munka, amit ő képvisel, az valódi művészet és minőség, és ebbe a munkába hívott engem le. Az én béremet, az óradíjamat, azt például ő oldja meg a kisebbségi önkormányzatnak a költségvetéséből. Van, amikor az iskola tervezi be a programjába, és van olyan is, amikor az önkormányzat vállalja, hogy külső programként beviszi az én órámat, és akkor így finanszírozzák.
5: És milyen eredményeket sikerült eddig elérni?
6: Hál' Istennek, vannak már olyanok, akik le is diplomáztak. Nem tegnap óta kezdtem ezt a szakmát, akkor innentől kezdve ez egyértelmű. És vannak olyanok, akik középiskolába járnak, vannak, akik egyszerűen csak jobban érzik magukat a bőrükben, és inkább elhiszik, hogy képesek lesznek majd jó kőművesek lenni, cukrászok, meg pékek, meg fogtechnikusok, tehát tényleg nagyon sok felé mennek el az én diákjaim, megmérettetik magukat különböző platformokon. Most például két diákom volt nagyon sikeres résztvevője szavaló versenynek, de tényleg sokféle siker rátájuk van ezeknek a gyerekeknek, de azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami talán nem is látványos, vagy nem annyira mérhető, hogy boldogabbak, és sokkal önazonosabbak, és meg tudják fogalmazni, hogy mi az, amit ők szeretnének. És azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma abban van, hogy nem kérdezzük meg a gyerekeket, és azt neveljük belőjük, hogy van, aki képes valamit elérni, de vannak ők, akik viszont nem képesek semmire, és ezt valahogy elfogadja az oktatói részről a tanárok is, elfogadják, és a gyerekek is, és sajnos azt látom, hogy a szülők sem állnak ebbe bele, mert ez évtizedeken, generációkon átívelő diszkrimináció, bántalmazás, abúzus, rasszizmus, amelyben a szülők is elhiszik azt, hogy ők kevesebbet érnek, mint a nem roma társai, vagy nem csak roma, hanem nem menekült társai, hiszen hosszú évek óta foglalkozom menekült gyerekekkel, nem csak romákkal, afgánokkal, ukránokkal, örményekkel, spanyolajkúakkal, pakisztániakkal. Szóval nagyon sok gyerek, aki hátrányokkal küzd, az sok esetben kapcsolatba kerül velem, és sajnos ezért tudom, hogy a hátrányoknak a sora az nagyon hosszú, és nagyon szerteágazó és mély, és nagyon kevés idő jut arra, hogy közben ezek a gyerekek megszólaljanak, és esélyt kapjanak, hogy önmaguk legjobb verziói lehessenek. Sajnos az én programom egyedül én viszem, azért ezt még el kell mondani. Nem is országos program, úgyhogy tudom, hogy egyedül én nagyon keveset tudok tenni az ügy érdekében, de megteszem, amit tudok, és ebben van jó lelkiismeretem, bárcsak többet is tehetnénk. Itt tart Magyarország, ennyire van igény.
5: Egy picit térjünk vissza a gyerekkorodra, a gyökerekhez, hiszen ezek mind meghatározóak, és nagyon kíváncsi lennék, hogy honnan jutottál el akár a doktoriskoláig, hiszen most éppen azt végzed, és ehhez a programhoz. 17 éves korod óta már önfenntartó vagy, és nagy családból származol.
6: Ez így van. 17 éves korom óta már egyedül élek, és egyedül fizetem az albérletemet, és dolgozom. Az a program, amiről előbb beszéltünk, a tudatos életre nevelés program, az pontosan azokra a szükségekre igyekszik választ adni, amelyeket én is tapasztaltam a gyerekkoromban, hiszen egy nagyon nagy számú cigány családból származom, 6 testvérem van, mi 7-en voltunk testvérek. Édesanyám nevelt fel minket javarészt olyan szegénységben, ami mostanra azért már szinte elképzelhetetlen, főleg a fővárosiaknak. Vidéken azért még egy-egy leszakadó településen tetten érhető ez a fajta szegénység, ami szó szerint a éhezést jelenti, a nélkülözést. Én kórosan vérszegény lettem azért, mert nem kaptam megfelelő minőségű és rendszeres táplálékot, amikor középiskolában voltam. Nem egyszer és nem kétszer volt, hogy a elájulás határán voltam az éhség miatt, és hogy 13 éves koromban én már dolgoztam 15-16 évesen, már éjszakán a gyárban dolgoztam, hogy kifizessem a bérletemre valót, hogy eljussak az iskolába, vagy egy nappal többet tudjak enni az iskolában, hogyha dolgozom. Szóval nekem minden forint, amit megkerestem, az konkrétan arra ment rá, hogy életben tudjam tartani magam. És sokan szokták kérdezni, de hogy mi vitt előre, és mi adott erőt, és egyébként nagyon egyszerű dolgok vezettek engem, soha nem akartam megváltani a világot, viszont nagyon érdekelt a világ, és az általános iskolai tanórákon, ahol egyáltalán nem fektettek nagyobb hangsúlyt rám, mint bárki másra, azért tanítottak arról, hogy milyen sokféle nemzet él a világon, és milyen sok színűek az emberek. Ez engem egyszerűen elkápráztatott, és azt mondtam, hogy én meg akarom ismerni a világot, és mondtam édesanyámnak, hogy anya, beszélnünk kell, mert nagyon fontos dolgot akarok mondani. Anyám fogta a fejét, és mondta, hogy ó, Istenem, már megint mi bajod van, a sírba teszel engem, neked mindig van valamid. És akkor mondtam, hogy én középiskolába akarok menni, és akkor anyu teljesen fel volt háborodva, hogy az nem lehet, mert mi cigányok vagyunk, és mi oda nem megyünk, nem mehetünk, nincsen lehetőség, én vidéken nőttem fel, az még a sokkal inkább

0: és nagyon-nagyon bíztam az emberekben, míg aztán elmentem az első nap a középiskolában, ez egy patinás gimnázium volt, nagyon jó hírű, erős gimnázium, és akkor az első nap az osztályfőnök mindenkit köszöntött, gratulált, hogy bejutottunk, és kérte, hogy álljon fel, aki cigány. És akkor felállítottak is a nevem mellé filctollal, oza tettek egy C betűt, hogy mindenki, aki engem tanít, az tudja, hogy kivel áll szembe. És akkor minden napra jutott egy-egy gyűlöletbűncselekmény, van, hogy leköptek, van, hogy meg akartak rugdosni, van, hogy megkergettek. Szóval nagyon a bőrömre ment ez a dolog. Minden, amit anyu mondott, abban igaza volt, de nem mondtam el neki, mert tudtam, hogy másnap akkor nem engedne el iskolába. Melyik anya engedni el a gyerekét, aki tudja, hogy ha elmegy, akkor bántani fogják, és ő nem tudja megvédeni. De nem ülhült ki bennem ez a kíváncsiság, és a félelem nem tudott gyökeret verni a szívembe, talán Isten kegyelme miatt, és ezért tovább jártam iskolába, és azért mentem gimnáziumba, mert én tudtam, hogy a gimnázium után is tovább akarok tanulni, fogalmam sincs, hogy miért volt bennem ez a dacos elhatározás, hiszen a drága édesanyám, aki nagyon korán halt meg, neki nem volt meg a 8 osztálya sem, az ő édesanyja teljesen analfabéta volt, soha nem ismert egy betűt sem, és mondom még egyszer, hogy egyedül nevelt, nagyon szegények voltunk, semmi kultúrája, vagy hagyománya, vagy tradíciója nem volt annak, hogy bárki tovább tanul, egyszerűen csak én úgy éreztem, hogy szeretném megismerni a világot, és akkor hál' Istennek, ahogy nőttem fel, egyre több országban jutottam el, nagyon sok bőrszínű, nagyon sok kultúrájú, nagyon sok különböző tradícióból érkező cigány és nem cigány emberrel találkozhattam, és azt kell mondanom a kedves hallgatóknak is, hogy a világ gyönyörű.
1: Végül is első generációs diplomás lettél a családodban.
0: Így van.
1: És elsőként, ezt azért fontos megjegyezni, tehát első diplomádra az Eötvös Loránd Tudományegyetemben tanultál, ahol kulturális antropológia szakon végeztél végül is. Hogy választottad a kulturális antropológiát?
0: Igen, mesterszakon voltam ott, és egyébként újságíróként dolgoztam már előtte sok éven keresztül, és amikor 13 éves koromban megkérdezték tőlem, hogy mit akarok csinálni, természetesen nem tudtam. 18 évesen sem tudtam, de annyit tudtam, hogy segíteni szeretnék az embereknek, azoknak, akik hasonló környezetben jönnek, mint én, hogy megmutassam, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy egy olyan fal van előttünk, ami ledönthető, és nem akartam magamnak ezt a sikert. Hogy csak én vagy, meg tudtam jól, őszinte voltam magammal, hogy azért is tudom, hogy lehetséges, mert én nem vagyok semmiben különlegesebb, mint a többiek. Egyszerűen csak elkezdtem és elhittem, hogy lehetséges. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ez a kötelességem is, hogy elmondjam, hogy annyira vagyok különleges, amennyire az a sok-sok szegénysorsú cigány ember mindaz, akik elkezdenek hinni önmagukban. És nem tudtam még a módját. És akkor elkezdtem újságíróként, aztán elmentem a Semmelweis Egyetemre szülésznőszakra, ahol amikor már tényleg mindenki biztos volt benne, hogy onnan én ki fogok bukni, úgyse fog menni, nagyon nehéz, nem tudom megcsinálni a gyakorlatot, erre rácáfolva tényleg majdnem kitűnő eredménnyel végeztem minden évben, és a kulturális antropológia az volt, mindig is úgy éreztem, a minden kisebb utamnak az eredőjéből ebbe a folyóba vezetett az utam, hiszen ez arról szól, hogy megismerjem a különböző kultúrákat, és közel hozzam egymáshoz, és bemutassam azokat egymásnak, tehát hídépítő lettem a társadalom keretei között. Úgyhogy a legjobb döntés volt számomra, és a mai napig nagyon büszke vagyok rá, hogy ott végezhettem, és antropológusnak mondhatom magam. Egyébként most pedig doktorandusz vagyok a Veszlin Társadalomtudomány, és maradtam a mesterdiplomám témájánál, a nőkről készítem a kutatásomat.
1: Milyen kihívásokkal szembesültél akkor, amikor roma származású nőként egyedül költöztél Budapestre? Viszonylag fiatalon megházasodtál.
0: Így van, így van. Hát azt azért érdemes rólam tudni, hogy én egy nagyon szigorú keresztény elvek mentén nevelkedtem fel, és maradtam is, tehát nem... Azt hiszem, hogy a Dik Rádió hallgatóinak azért nem lesz idegen az, hogy szüzen megy valaki férjhez, vagy tisztán adja oda magát a másiknak, és

0: hogy a legfontosabb értékek egyike az anyaság és az házi munka, az asszonyi teendők ellátása. Én ezt az örökséget kaptam édesanyámtól. Úgyhogy ha 17 évesen megkérdezték, hogy mi a leghőbb vágyam, akkor én 17 évesen azt mondtam, hogy az, hogy anya legyek, hogy olyan legyek, mint az anyám, aki az alfa meg az omega volt. Emlékszem, hogy nagyon szegényként az utcán, a cigánytelepen összeültünk esténként a tesóimmal, és beszéltük, hogy ki szerintünk az akkori világ szerint, ami még internet nélkül volt, és a tévé is alig, ki a legszebb a világon, és teljes meggyőződéssel mondtuk, hogy az édesanyánk. Tehát, hogy én ebben nevelkedtem fel, és ezt az örökséget átvéve lettem nagyon korán anya, hiszen 19 évesen megkérték a kezem, 20 évesen férjhez mentem, 21 évesen meg is szültem az első gyerekemet, és 23 évesen a másodikat, és ennyi volt a családos karrierem. Úgyhogy egy hagyományos cigány háziasszonyként igyekeztem élni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már akkor is kikilógtam ebből a sorból, hiszen az anyósom azért mindig megjegyzést tett arra, hogy minek ez a sok iskola, és emlékszem, hogy a sógornőm is egy hagyományos értékekkel bíró cigány asszony volt, és nagyon büszkén mondta az anyósomnak, amikor én nem voltam bent a konyhában, de pont meghallottam, hogy ő nagyon büszkén mondta, hogy ő nem tanul tovább középiskola után, mert neki a család a legfontosabb, éppen már csak az a mondat hiányzott, nem úgy, mint nekem, aki viszont tovább tanulok, és nem elég egy iskola, hanem megyek. Ezt nem értettem, ugyanúgy nem értettem, mint amikor az anyukám azt mondta, hogy ne menjek tovább tanulni, mert hogy ez nem nekünk való, mert cigányok vagyunk. Valahogy én mindig azt éreztem, hogy de ez a cigányoknak is való, hogy én attól nem leszek kevésbé cigány, hogy én attól nem leszek rosszabb cigány, hogyha elmegyek középiskolába, vagy egyetemre, csak egyszerűen ez az út még járatlan, nem ismerjük, én szeretném bebarangolni, és ti meg családom, ti meg közelvalók hozzám, higgyetek bennem, hogy én nem fogom elveszteni önmagam, én nagyon is jól tudom, hogy ki vagyok, és egyébként ezt szeretném is elmondani, hogy ahogy teltek az évek, és egyre több diplomám lett, és kemény fedelű oklevelem, azt hiszem, hogy én egyre erősebb lettem a roma identitásomban, és ha bár az utam elején az édesanyám és a családom is azt gondolta, hogy én elgágyósodom, és meg fogom tagadni, vagy legalábbis nem tartom majd annyira fontosnak és értékesnek a roma identitásomat. Azért szerintem nagyon is sikerült rájuk cáfolni, és meggyőzni őket arról, hogy hát ha valaki igazi cigány, akkor az én vagyok, és hogy ebben fogom felnevelni a gyerekeimet is, és ez nagyon fontos nekem. Főleg fontos ebben az időszakban, amikor már hosszú évtizedek óta csak azt halljuk, hogy a cigány egy citokszó. Valahogy én abban nőttem fel, hogy cigánynak lenni különleges, meg nagyszerű, meg egyéni, és hogyha bármikor választhatnék egy másik nációhoz való tartozást, akkor eszem ágában sem lenne, főleg azért, mert nagyon szeretem a családomat, és az, amit nekem jelent a cigányság, az hozzá kötődik a családomhoz, akit nagyon szeretek és tisztelek, úgyhogy, és egyébként a lányaimnak is ezt adtam át, azzal az óriási különbséggel, hogy míg az anyám azt mondta, hogy ez az egyetlen út és járható út és követendő példa, ami a viszonylag kötöttebb cigány hagyományos női szerep. Én azt mondtam a lányaimnak, hogy ez az általam is képviselt hosszú évekig ebben élő cigányasszonyi szerep, ami nagyon tiszteletre méltó, de nyugodtan választhattok bármilyen másik utat itt, és abban is támogatni foglak titeket, főleg azért, mert még egyszer mondom, hogy ahogy az évek mentek előre, azért én ezt a hagyományos cigányasszonyi képet egyre tágabbá és tágabbá tettem magam számára, mert számomra így volt élhető, elviselhető, és számomra így volt megelégítő és boldogsággal töltött el.
1: És mi inspirált arra, hogy szülésznővé válj, és hogyan befolyásolta esetleg a saját szülési élményedet? Hiszen alapvetően elsőként szülésznőnek tanultál.
0: Nagyon konkrét oka volt annak, hogy én a szülésznői szakmát választottam, mégpedig az, hogy nagyon szerettem volna jó anya lenni a gyerekeimnek, na jó, a legjobb szerettem volna lenni, mert hát ők a legjobbak a világon, és nagyon sokszor kérdeztem az orvosokat, egy milliárd kérdés volt a fejemben, és soha nem kaptam választ, és nagyon sokszor kaptam ezt a degradáló megjegyzést, hogy minek nekem azt tudni, és például volt olyan, hogy már én veszélyeztetett terhes voltam, és nagyon sokat voltam sajnos kórházban. És betettek engem egy cigány kórterembe, én ezt onnan tudtam, hogy már vezettek volna be a kórterembe, amikor szólt a főnővére, az egyik nővérnek, hogy hát Marika, hova teszed? Hát ő C. És betettek egy cigány kórterembe, amin én nagyon csodálkoztam, egyáltalán nem bántott, ha cigányok között vagyok, csak nem értettem az okát. És akkor az utolsó két hétben megérkezett az én régi osztálytársam, akivel nagyon jóba voltunk, ő nem volt cigány, és ő persze hozzánk akart jönni, és képzeld, András, nem engedték hozzánk, mert ő nem volt cigány. És akkor én akartam kimenni a C-kórteremből, de engem nem engedtek ki. És akkor az a fura helyzet volt, hogy egy kórházban szültünk majdnem egyszerre, de elválasztottak minket csak azért, mert különböző nációból érkezőnek gondoltak minket. És akkor én azt gondoltam, hogy na, ha nem adtok nekem választ, és hogyha folyton elválasztatok, akkor majd én megyek közétek, és megtanulom a válaszokat, és majd én kijárom az útját, hogy másnak is legyen egyenlő esélye. Úgyhogy engem ez a nagyon konkrét kérdés és kétel indított az utamra, a Semmelweis Egyetemre, és amikor olyan 27 éves voltam, akkor a Semmelweis Egyetemen talán harmadikos lehettem a szülésznő szakon, amikor én már éreztem, hogy mik lehetnek a óriási problémák, amin elcsúszik a kommunikáció, hiszen előrehozott gyakorlataim voltak, és többlet gyakorlatom volt, kértem a szülészeten, hadd dolgozhassak egész nyáron is ingyen, nagyon szuper volt. El kell mondjam, hogy az életemben annyi töménységű, kegyetlen diszkrimináció nem ért soha, mint akkor, pedig engem nagyon sok diszkriminációért lépten és nyomon, hiszen állandóan a nem cigányok közösségébe tévedtem én a tanulmányaim kapcsán, tehát ahol meg lehetett találni a diszkriminációnak, a sajnos meg is talált, de soha annyival nem találkoztam, mint az egészségügyben, és habár én is fehér ruhában voltam, nagyon kirekesztő módon álltak hozzám, hogyha megengeded, mondok még egy példát. Például az volt, hogy én is ott voltam természetesen, ahol az orvosok és a nővérek egy helyen vannak, ez egy ilyen beszélgetős rész volt, egy ilyen tárgyaló rész, de oda nem mehetett senki más, csak az egészségügyisek természetesen. És akkor jött egy doktor, aki külföldi útjáról tért haza, és hozott egy ilyen tál gyümölcsöt, külföldi egzotikus gyümölcsökkel, függe, meg mit tudom én. És akkor így egyenként ő a tállal körbe kínált mindenkit, és amikor odaért hozzám, akkor átemelte a fejem felett. Nagyon kellemetlen volt egy másik teljesen nonsens, vagyis érthetetlen helyzet, amit a mai napig nem tudok megmagyarázni, hogy ez hogyan történhetett meg, de hát megtörtént, mert velem történt meg, hogy beszélgettünk, egy ilyen hármast alkottunk, egy orvos, egy szülésznő volt, és én ilyen egymással szemben álltunk, és akkor az orvos és a szülésznő mondott egy történetet, amivel én teljesen tudtam azonosulni, és teljesen hétköznapi módon megerősítőleg én is hozzá akartam szólni, hogy igen, ez így volt nálam is pontosan. És képzeld, úgy tettek, mintha nem lettem volna ott, pedig csak hárman voltunk ott, és olyan szinten ignoráltak, mint hogyha negálták volna az én személyes jelenlétemet. Szóval nagyon nehéz és nagyon kemény volt. Ez a tapasztalat vezetett engem oda, hogy elmentem a Semmelweis Egyetem rektorához. Nem tudom, hogy volt bátorságom, mert egy kis hülye cigánylány voltam még akkor is, de elmondtam neki, hogy én azt gondolom, hogy tanítani kéne az egészségügyiseket egészségügyi kommunikációra, konfliktus kezelésre, mert szerintem nem abból fakad a legtöbb konfliktus, hogy gyűlölik a cigányokat az egészségügyisek, hanem abból, hogy nem értik. Hogy például az, hogy hangosan beszélnek a cigányok, sokkal hangosabban sokszor, mint a nem cigányok, az nem abból fakad, hogy ölni készülnek, hanem abból fakad, hogy ez a habitusok egy olyan történelmi háttérrel bírtak, amikor az, hogy el tudják adni a portékát, el tudják adni magukat, hogy a cirkuszban meg tudjanak jelenni, hogy oda figyeljenek rájuk, hogy elvigyék az emberek figyelmét, mint zenészek, ahhoz az kellett, hogy egy nagyon erős, egy nagyon szuggeszív megjelenésük legyen, amit így tovább is adnak, úgyhogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy ölni akarnak, lehet, hogy csak ölelni. Mi lenne, ha erről beszélnénk? És nem tudom hogyan, de sikerült meggyőznöm a rektort, és aztán a magatartást tudom Tudományi Egyetemen, ami a Semmelweis Egyetem, egyetlen a 20 éves épület, egyetlen a 20 éves épület Magyarországon vagy Budapesten. Ott van a magatartástudományi szak, és ott elkezdtem tanítani. Mert meghívott a rektor véletlenül, vagy direkt, és ennek már tényleg nagyon sok éve van, és aztán minden évben visszamegyek egy-egy órát letartani a diákoknak. Azoknak, akik még ott tanulnak, és azoknak, akik már végeztek, és posztgrad továbbképzésen vannak. Általában ezek ilyen gyakorlatorientált órák, amikor helyzetgyakorlatok vannak, különböző éles szituációkat beszélünk át, interkulturális szempontból, és konfliktuskezelési technikákat tanítok nekik.
1: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendégem, akivel beszélgettem a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programjáról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk holnap este is a beszélgetés folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100 font 3 rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút, Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a József körút, Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán, a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján a nyári főszezonban, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A javulás nagyobb teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a Balaton-Füredi mozdony csere átszervezésével, lassú jelek felszámolásával és egyes járatok menetrendjének egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én kezdődő utószezonban továbbra is közlekedik a Katica interrégió, megmaradnak a kék hullám gyorsított járatai, a Tapolcán induló reggeli vonat pedig Levendula IC néven IC minőségű szerelvénnyel jár majd.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 29-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus, író a mai vendégem ismét, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem, a Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
4: Hogyan látod a roma nők helyzetét az oktatásban, illetve a munkaerőpiacon? Milyen változásokat tartasz esetleg szükségesnek?
5: Nem tudom, hogy mennyire érdemes visszamenni régre, úgyhogy csak egy rövid megjegyzést teszek, ha meg többet szeretnél hallani erről, akkor szívesen beszélek még többet, de azt érdemes a hallgatóknak is tudni, hogy a rendszerváltásig azért ugyan kellett mindenkinek legyen munkakönyve, úgy a roma nőknek is el kellett mennie, és tartozni kellett valamelyik gyárhoz, vagy valahihez, ahová bejártak minden nap dolgozni. Amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor ez teljesen felfüggesztésre került, és egy légüres térben ezeknek a roma asszonyoknak vissza kellett menni a hagyományos női szerepeikhez, amivel nem volt probléma, avval volt igazán probléma, hogy nem adott az adott vezetés nekik lehetőséget arra, hogy például képezzék magukat, és visszamenve a gyárakba, cégekbe, munkaerő piacra megfeleljenek aként, amire ők valójában képesek lennének, még a férfiakat nagyon kevés százalékban tudták edukálni, vagy éppen a fizikai erejük miatt igénybe venni a munkaerejüket és felépíteni Magyarországot, Budapestet. A cigány asszonyok többségében visszatértek a házastársi női asszonyi szerepkörhöz, és ezért óriási gap alakult ki a nem roma és a roma nők egyéni életútja, karrier tervei kapcsán, ezért óriási lemaradásban vannak sajnos a roma nők, akik egyébként meggyőződésem, hogy zseniálisak, hiszen nem csak, hogy összetartják a családot és az identitás lényegét adják át a gyerekeknek, de képesek a családot eltartani, dolgozni, háziasszonynak lenni, vinni az összes mosás, főzés, takarítás, gyermek, etetés, nevelés, fektetés, dolgot, és még karriert is elérni. Szóval a cigány asszonyok zseniálisak, és ezért is gondoltam én azt, hogy ha lehet, akkor én a életem főbb vonalát arra tenném rá, hogy a roma nők helyzetét, illetve a zsidó nők helyzetét is, tehát a zárt közösségekben élő nők helyzetét vizsgálnám, mégpedig abból a szempontból, hogy mi van akkor, ha megváltozik a helyzet, a szerepük, legyen az egy vezetői szerep, vagy egy identitás változás, elmozdulás, akkor ők hogyan adják át az identitásukat, hogyan alakul az a társadalmi csoport, ha megváltozik a nő szerepe. Szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés a mai napjainkban. Tehát akkor azt erősíteném meg még egyszer, hogy a roma nők helyzete nagyon nehéz, hiszen többszörös terhet vállalnak. A kutatásokból az derül ki, hogy ha a nők vissza is mennek dolgozni a munkaerőpiacra, attól még a egyenlő munkamegosztás nem valósul meg otthon. Tehát nem lesz az, hogy a férj cserében elmosogat, vagy felporszívóz, mert ő előbb ér haza egy órával, hanem az van, hogy miközben a nő ledolgozza a 8-10-12 óráját, aközben neki főzni, mosni, takarítani és gyereket nevelni, és unokát is nevelni kell, mert ez a fajta tehermegosztás nagy részben nem valósul meg. Természetesen ez nem minden cigány családra vonatkozik, de a kutatások azt erősítik meg, hogy nagy részben ez nem valósul meg, a tehermegoszlás. Ezért, mivel a nők sokkal nagyobb terhet vállalnak, ezért az egészségügyi helyzetük sokkal rosszabb, a halálozási mutatójuk is sokkal rosszabb, mint a többségi nők tekintetében. Szóval sokkal nehezebb helyzetben vannak, szinte összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben vannak, mint a többségi nem romák, vagy a férfiak.
4: Mikorra várhatunk esetleg valamiféle publikációt, vagy valamiféle eredményt a kutatásod kapcsán?
5: Igazából már kellene publikálnom, de a témavezetőm, hál' Istennek, nagyon szigorú, és nagyon hálás is vagyok neki. Azt tudni kell, ezt szívesen elmondom a nézőknek, hogyha nem untatom vele, hogy a doktorandusz iskolában a témavezető és a doktorandusz viszonya egy egészen más dimenzióba lép. Itt már szinte egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy tanár és diák kontextus van, hanem már egy tudományos pályát valameddig elért kutató van, egy sokkal idősebb kutatóval együtt, inkább munkaviszonynak mondanám, de az annál sokkal több, inkább családi viszonynak mondanám. Tehát a témavezetőm, mert be fogom avatni a legnagyobb döntésekbe is az életemnek, hiszen ő tudja majd az időmet menedzselni, beosztani, és amit ő mond, az kb. Olyan súlyú lesz, mint anyám mondaná. Tehát, hogyha azt mondja, hogy Ilona, írd át ezt a rohadt szakirodalmat, mert amit csináltál, az egy kalapkaki, akkor az Ilona egész éjszaka nem fog aludni, mert azt mondta a témavezetője, hogy ezt ki kell tisztázni. Szóval, hogy mikor fogok publikálni, hamarosan kéne, és külföldre is kell majd mennem konferenciázni, de ez a témavezetőim, mert ebből van külső is és belső is, nak a jóváhagyása kell. Velük egy nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, ahol még egyszer mondom, hogy zsidó közösségeket vizsgálok, és cigány közösségeket, és nagyon érdekes, mert egyház közösségeket képzeld el. Tehát azt láttam, hogy az egyházakban kis egyházakról beszélünk, és protestáns egyházakról, illetve hagyományos zsidó, nem szigorúan ortodox közösségekről beszélünk. Nekik a felépítését vizsgálom, illetve az ott szerepet játszó nőket kérdezem meg, és a nők családjait. Szóval most, és az én módszertanom, az kulturális antropológusként természetesen élmény alapú, tehát gyakorlati, félig struktúrált interjú, ami sokkal nehezebb, hiszen jelenlétet igényel, míg a kérdőívet ki tudod tölteni, ki tudod küldeni, és kitöltik láthatatlanul, addig a jelenléti, gyakorlati vizsgálathoz az kell, hogy ott legyél, mindez amellett, hogy azért nekem van több munkám is párhuzamosan, nagyon nehéz, és mivel legyen is egy kutató nagyon elszánt és nagyon tökéletességre törekvő, ebben én is az vagyok, inkább nehezebben haladok, mint egy slendrián munkát adja ki a kezemből, hiszen nem rólam van szó, ez nem az én személyemet hivatott képviselni, hanem a nagyszerű nőknek a helyzetét vizsgálja, akik tényleg a legjobbat is érdemlik.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy külön interjú sorozat lenne ennek a bemutatása, ennek a témának, úgyhogy a jövőben mindenféleképpen számítok rád, ha megengeded.
5: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
4: Most azonban térjünk át egy picit másik témára, és ott nagyon érdekelne, hogy hogyan keveredtél a teológia irányába, hiszen ezt is tanultad.
5: Az van, hogy ezeket a nagy fordulópontokat, mint például, hogy miért lettem szülésznő, vagy mi a doktori témám, vagy miért kezdtem el tovább tanulni, illetve, hogy mi az Istennek a szerepe az életemben, azok mindig nagyon exakt történések voltak, és nagyon mélyen elrejtettem a szívembe, ezért tudok rá pontosan válaszolni. Az, hogy Isten közelebb került a szívemhez, annak egy nagyon egyszerű válasza volt ilyen 13 éves koromban. Kerestem nagyon valaki olyan embert, vagy nem embert, aki egyenlőnek lát a többiekkel, mert anyukám is, aki nekem az Isten volt minden, ő is azt mondta, hogy mi nem vagyunk egyenlő, mi cigányok vagyunk, ők meg a többiek, de mi cigányok vagyunk, nekünk más a törvényünk, mi egy cigány telepen nőttünk fel iszonyú szegénységben, anyám azt hitte, hogy a mi látóterünk az eddig terjed, és én nagyon renitens módon, elvetemült módon kerestem azt az embert, vagy azt az Istent, aki képes elhinni és azt mondani, hogy egyenlő vagyok bárki mással. És akkor elkezdtek nekem prédikálni, beszélni egy olyan Istenről, aki egyenlőnek lát, és akkor én azt mondtam, na, ez az, ezt az Istent akarom megtalálni, aki egyenlőnek lát engem a többivel, és nem mindig azt mondja, hogy jaj, te nagyon messzire jöttél, jaj, neked nagyon nehéz, jaj, neked nem fog sikerülni, hanem aki azt mondja, hogy te ugyanolyan tehetséges vagy, ugyanolyan nagyszerű vagy, ugyanolyan lehetőségeid vannak, és azt láttam, hogy ez a bibliai Isten, akiről beszélnek, ő ezt mondja, ezt papolja. Úgyhogy azért is kerültem egy nagyon nagy istenkeresésbe és közel Istenhez, mert ebben szerettem volna megerősíteni magam. Egy következő kérdés volt az Istennel való közös életemben az, hogy vajon mennyire fontos Istennek az én cigányságom? Fontos-e egyáltalán? És arra jutottam, hogy azt tanították nekem, és azt hiszem, hogy így is van, hogy Isten egy tökéletes alkotó, és tökéletes dolgokat szokás neki alkotni, mert tökéletes. Márpedig, ha ez így van, és mi is megszülettünk, és a világra lettünk teremtve cigányként, akkor ez nem volt véletlen. Akkor ez nem egy elcseszett dolog volt, de főleg nem átok. Úgyhogy elkezdtem magamat és magunkat úgy látni, mint Istennek egy nagyon jó kedvében hozott ecsetvonása ezen a világ gott jelentő nagy festővásznon. És ezért én azt gondolom, hogy nem kell feloldódnunk a világban, és jó gádzsónak, nem cigánynak lenni, nem kell fehérednünk, hogy végre tisztára mosódjon a bőrünk és a vérünk, hanem nagyon büszkén és nagyon elégedetten és nagyon szeretettel teljesen hordhatjuk azokat a színeket, értékeket, hangulatokat, érzéseket magunkban, ami a cigányságunkat jelenti. Úgyhogy én így tudok magammal önazonos lenni, és nekem ezt az Isten hitatta meg, és még egy mondatot még azért hozzátennék, hogy miközben az volt a nagy kérdés bennem, hogy hogyan tudok jó segítő lenni, azt azért tudtam, hogyha meglátom azt, hogy Isten hogyan teremtette ezt a világot, és mi az a rend ebben az óriási káoszban, akkor talán jobb segítő tudok lenni. És ezért választottam első bachelor diplomámnak a teológiát, mert azt gondoltam, hogy ha megismerem ezt a rendszert, akkor jobban tudok majd segíteni.
4: A műsor elején úgy mutattalak be, hogy kulturális antropológus és író. Úgyhogy most térjünk át egy picit az írói pályádra. Hogyan kapcsolódik egyáltalán az írás a többi tevékenységedhez, mint például az oktatáshoz és a társadalmi munkához?
5: Ez egy azért nagyon érdekes és jó kérdés, mert azt mondtam el neked eddig, hogy az én életutamban nagyon-nagyon konkrét és nagyon fontos kérdések mentén haladtam. Azért választottam ezt, mert ez történt. Azt azért választottam, mert azt történt. Na, az írás ez nem ilyen. Az egyáltalán nem ilyen, és soha nem gondoltam, hogy bennem bármi tehetség is különösebben lenne az írásra. Tényleg nem gondoltam. Eszembe se jutott. Az újságíráshoz én úgy keveredtem, hogy a teljesen a véletleneknek a sora vitt el, de én akkor se gondoltam, hogy egy nagy talentum lennék, sőt, nagyon szerettem hátul meghúzódni, viszont az is igaz, hogy hát egy nagyon nagy mesüge voltam, egy nagyon nagy lókötő, és egy munkakerülő, ha úgy tetszik, és nagyon szerettem megúszni a munkát, és amikor elmentem egy újságíró képzésre, akkor hát késve érkeztem az órára, ahogy rendszeresen késtem, mert egy lókötő voltam, és addigra a többiek már megkapták a feladatot, hogy egy tudósítást kellett írniuk egy ad hoc, vagyis ott helyben létrehozott konferenciáról. Hát gyorsan megkérdeztem az osztálytársa, mi volt a téma. És megírtam a tudósítást annak az elvi követelményei mentén, de annyira színesre, és annyira pontosra, és annyira precízre, és annyira érdekesre sikerült, hogy amikor olvasták a tanáraim, akkor felállítottak, és kihívtak, és mondták, hogy Ilona, ez zseniális. Nem voltál itt. És egyből levágták, hogy nem voltam itt, de azt mondták, hogy ez annyira izgalmas és jó és több és előre mutatóbb, mint amit ők tanítanak ott most és ahol most tartunk, hogy innentől kezdve azt mondták, hogy na mostantól viszont kötelező írnod. És az volt ez a pont, amikor rájöttem, hogy lehet, hogy ez egy olyan tudás, amit más nem tud. Én ezt nem tudom. Én azt hittem, hogy ez mindenkinek evidens. Mindenki tud olvasni, mindenki tud írni. Na és nekem az úgy jött ez az írás. De azt mondták, hogy nem, így nagyon nem tud mindenki. És képzeld el, hogy ez olyan erőt adott nekem, András, hogy amikor én ezt az órán átéltem, rá fél évre kész volt az első könyvem. Mert elhittem nekik, vagyis, hogy nem, ők egyszerűen köteleztek rá, hogy írnom kell. És akkor az volt bennem, hogy na, vajon meg tudnám ezt írni? Gyakorlatilag egyik éjszaka bekattant a fejemben egy sztori. Éjszaka volt, emlékszem, és elkezdtek feléledni a szereplők. Ilyen haja van, olyan magas, ilyen a helyzete. És akkor nem tudtam aludni. Kijöttem a hálószobából, leültem a számítógép mellé. Nem tudtam írni, mert túlságosan zsizsegtem, fölálltam, járkáltam a házban, egy hosszú folyosónk volt, oda-vissza. Jó, lefeküdtem, már majdnem elaludtam, akkor szólt az egyik szereplő, nem, ez így nem lesz jó, én nem ezt kérem. És akkor elkezdett a fejemben menni ez a történet, és addig gyakorlatilag, míg meg nem írtam, sokkal elevenebb volt, és élőbb volt az a világ, amiben én ezt alkottam, mint az, amiben felébredtem reggel hullafáradtan. Szóval mondják, hogy nehéz volt-e, meg hogyan, de hogy abszolút. Nekem azt azonnal meg kellett írnom, mert megőrültem volna, ha nem teszem meg. Így váltam íróvá, a szónak abban az értelmében, hogy írok. Mert az írók azért nagyon nagy emberek, én csak írok.
4: Mit szeretnél közvetíteni az Amit a nő kíván című novellás kötetedben?
5: Na, ők már nők, megérkeztünk Ilona út fő mesdjére és irányába a nőkhöz. 16 történet van ebben a könyvben, amit a nő kíván, aminek a címe is eleve egy tabu törés, és egy arcátlan szembenézés a nőiségünkkel. Nagyon nagy bátorságot vettem magamon, amikor engedtem, hogy ez a könyv ilyen címmel jelenjen meg, hiszen egy roma nőként nekem egyáltalán nem lenne illendő arról beszélni közösségben, hogy mit kíván a nő. Én meg 16-szor próbálom megfejteni ezt a történetet, 16 különböző történetben, ahol vannak 80-90 éves nők, 16 éves lány az első csokjáról, vannak bántalmazó kapcsolatokban élők, vannak, akik a világot járják, van egy múzeumos történet, van, aki az egy nagyon mély és összetett történetet szeretne elmesélni az életéről, aminek azt hiszi, hogy semmi köze nincsen a szerelemhez, aztán az élete végére rádöbben, hogy minden erről szólt. Szóval 16 titkos szobába nyithatunk be. 16 teljesen különböző történetben nézhetünk bele, amiben vannak roma történetek, annyiban roma történet, hogy egy roma a főszereplője, és vannak semmi köze a roma emberekhez, hanem csak az emberekhez, ami összeköti őket, hogy nők. 16 nő titkos szobájába enged be, hogy mennyi a valóság tartalma, ezt mindig meg szokták kérdezni, én mindig azt szoktam rá válaszolni, frappáns, de legalább igaz módon, hogy hát az írók általában nagyon nagy tolvajok, és nagy kópék jönnek, mennek a világban, és mindent ellopnak. Tehát te csak azt hiszed, hogy beszélgetünk, de bennem ez már megvan. Leíródik itt a mélyben, és amikor le kell írni, hidd el, hogy le fogom írni. Nem fog kiderülni soha, hogy azért volt ez, mert te beszéltél velem, de minden, ami hat rám, amit engedem, hogy hasson rám, és rám belém üllepszik, abból fogok alkotni. Úgyhogy ez a 16 történet nagyon, nagyon is valós, nagyon is megtörtént, vagy megtörténhetett volna, de mind a 16 történethez hozzátettem magamat, és azt a látvány, élővilágot, és gondolatvilágot, és elképzelést, ami bennem van. Úgyhogy olvassátok úgy, hogyha megtaláljátok magatokat, ne csodálkozzatok, ha meg nem, hát miért is kerested volna magad?
4: Melyik a kedvenc írásod, amit mindenféleképpen kiemelnél az eddigi munkásságaid közül, és esetleg szívesen megmutatnál egy ismeretlennek?

0: azt a bizonyos részét, amikor magával szembenéz a főszereplő, és egy nagyon szaggatott látomása lesz. Hogyha én mondhatnék valami, nekem, én nagyon szeretem a Tilda néni történeteit, ami szerintem nagyon élces, humoros fanyal, egy 80-90 éves néninek a nagyon pikírt beszólásai ők, ez, de egy forgatókönyvnek az alapja egy történet, ami két nőnek a barátságáról szól, akiből az egyik külföldre utazik majd vissza. Őt egy forgatókönyvnek szántam, és egy nagy kétórás movie-t tudok belőle elképzelni. A kutyát sem érdekli, de ha megkérdeznéd, hogy ki nekem a kedvencem, az egy jó, az egy nagyon jó forgatókönyv, vegyétek meg. Amit még nagyon szeretek, az a Nő és a kacérsága című novella, ami arról szól, hogy egy hagyományos értékekkel rendelkező nő igazából veszekszik a világgal és saját magával, hogy mit kéne tennie ahhoz, hogy mások számára megfelelő legyen. És nagyon kiakad, és nagyon elege van már az egészből, és akkor így odavágja. Ezt nagyon szeretettel szoktam felolvasni, sőt, nem most olyan régen volt egy irodalomterápiás tréningem, amire ezt hoztam be, és iszonyatosan jó vitaindító volt arra, hogy hogyan tud a mai fiatalság harmóniát találni abban, amit a közössége vár el tőle, és amit ő vár el saját magától. Ez a novella erről szól.
1: Engem mostanában nagyon érdekel a mesterséges intelligencia. Kíváncsi vagyok, hogy te hogyan látod, mert hogyha valamire szükségem van, akkor én gyakran folyamodom ahhoz, hogy megkérdezzem a mesterséges intelligenciát, és gyakran kitűnő válaszokat ad. Uh-huh. És az írásban viszont nagyon kreatív. Nem fogja szerinted a mesterséges intelligencia kiszorítani az írókat?
0: A mesterséges intelligencia az egy olyan szükséges jelenléte a világban, amit nem tudunk ignorálni, tehát nem tudunk figyelmen kívül hagyni, tehát érdemes vele élni, érdemes vele jól élni. Hozzád képest azért én sokban különbözöm, mert én nagyon ritkán kérem a mesterséges intelligenciának a válaszait, mert mivel én tudom, hogy nincsen mögötte személyesség, hanem egy tudat van, egy mesterséges tudat, ezért nem tudom úgy fogadni, mint hogyha lenne mögötte. És nekem nagyon fontos a személynek a szűrője, hogy attól lesz valamilyen, hogy rajtad keresztül jön át. Nem feltétlenül csak attól, hogy mit mondasz te ki. Úgyhogy, de egyébként egyáltalán nem vagyok a technika ellen, és egyáltalán nem is ágálok ellen, nem hülyeség is lenne, mert lehetetlen. Azt kell jól megválasztanunk, hogy mennyit és mikor használjuk. Én, még egyszer mondom, én kifejezetten keveset használom. Tegnap is kellett írnom egy nagyon számomra nehéz dolgozatot, és valószínű, hogy 5 perc alatt meg tudtam volna írni a mesterséges intelligenciával, egy ilyen 7 órát fecséreltem arra, hogy a fele kész legyen, de nem tudtam másképp csinálni. Nem vett rá a kezem, hogy igénybe vegyem. Egy ideig ez még így lesz, mert már öreg vagyok valószínű ezért. Miközben a lányaim iszonyatosan jól és kreatívan és nagyszerűen használják, és egyébként én mondom is, hogy használják, és mondom a diákjaimnak is, szóval egyáltalán nem vagyok ellene, csak egyszerűen jól kell vele élni. Az, hogy én milyen ütemben haladok, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy mik az ajánlásaim. Ez az én személyes viszonyom a mesterséges intelligenciához, de én abszolút azt gondolom, hogy el kell fogadnunk. Annyit még azért hozzátennék, hogy én nagyon erősen ember párti, az egyenjogúságban hívő ember vagyok, és ilyen szempontból a mesterséges intelligenciát is tisztelettel kell kezelni. Tehát, hogy még tisztelettel kell kezelnünk a porszívónkat is, ami ugyanúgy egy technikai eszköz, meg a mikrót, meg a minden. Szóval nekem van egy ilyen prekoncepció a fejemben, hogy, és ez már tényleg idejét múlt, vagy nem is jött elő, hogy még a technika felé is kell egy megfelelő tisztelettel élni, és nem kihasználni azt.
1: Mik a jövőbeli terveid, és milyen új területeken szeretnél még hatást gyakorolni esetleg másokra?
0: Júj! A jövőbeli terveim között az szerepel, hogy megírjam végre a harmadik könyvemet, ami már majdnem kész van.

0: és imádom a szerkesztőjét, aki nagyon hisz bennem, és nagyon kedvesen értékeli az eddigi munkánkat, és ez nekem nagyon sokat jelent. Szóval ezt nagyon szeretném befejezni. Azért mondom nagyon feltételes módban, mert tényleg nagyon sokat dolgozom, és nagyon kevés idő jut rá. Valószínű be fogom fejezni a doktorimat, mert ez a dolgok rendje, hogy az ember befejezze, de az, hogy legyen egy doktori minősítésem, az egyáltalán nem érdekel. Az, hogy a kutatásom elérjen a megfelelő helyekre, és hatást gyakoroljon, és segítse ezzel a nők helyzetét, az egy nagyon jó cél lenne, az nagyon szexi lenne, azt nagyon bírnám, és hogy nagyon szeretnék még sokat utazni, nagyon szeretnék egy picit külföldön is élni, és aztán lehet, hogy visszajönnék Magyarországra, vagy nem, azt még nem tudom. És nincsenek, azt hiszem, hogy ilyen nagy világ megváltó termeim, de az van, hogy például arra törekedjek, hogy úgy hozzam harmóniába az életemet, hogy elégedett legyek minden nap, amikor fölkelek, és hálát tudjak adni az életemért, de nincsen például ilyen a képzeletemben, hogy ismert legyek, vagy hogy nagyon gazdag legyek. A pénz nagyon jó dolog, és nagyon hasznos és fontos dolog. Nem is ágálok ellene, hogyha adódik mellém az alkalom, de a prioritásaim között az, hogy a lányaimat tudjam segíteni a lehető legjobb módon, hogy az ő jó anyukájuk legyek, és hogy mindig legyek képes változni az igényeiknek, és ott tudjak lenni segítőként mellettük, és hogy tovább tudjam őket tanítani az útjukon, hogy azt az értékrendet képviseljék, amiről azt gondolom, hogy előremutató és támogató és boldogságot jelenthet számukra. Ezek így nagyjából a céljaim. Nem tudom, hogy másoknak... nagyon fontos célom, hogy továbbra is tudjam segíteni a tanítványaimat, hiszen nagyon szeretek tanítani, és nagyon sok sikerhez vezessem őket, de a kérdés az, hogy mit tudnék feladni az életemből, egy csomó mindent fel tudok adni, és új célokat találni. Az nagyon fontos, meg jó dolog szerintem, ha így nem nagyon-nagyon erős szövekkel vagyunk lekötözve, és nem nagyon erős kötelékek húznak minden oldalról, hanem van mozgásterünk, úgyhogy ezt a mozgásteret azt szeretném megtartani, hogy legyen benne flexibilitás változni, tudjak jobbá válni, tudjak jobb segítő lenni.
1: Ha esetleg nem Budapesten élnél, hol tudnád elképzelni még az életed máshol a világban?
0: Én szeretem Amerikát, Hanna, a lányom utálja Amerikát. Én voltam Amerikában, egy kicsit hosszabban is, és nagyon sokat tanultam az ottaniaktól, de az egyik novellám Spanyolországban, Alicantéban játszódik, nem véletlenül. Az egyik kedvenc városom, ahol szintén hosszabb időt voltam egy kutatás miatt, az a Spanyolország, és nagyon szeretnék a tenger mellé Cádizt el tudom képzelni, de Málaga is jöhet, szóval ott nagyon szívesen élnék. Mindenképpen tengert szeretnék, mert a tenger nekem olyan mélységű megnyugtatást jelent. Annyira nagy a tenger, hogy nyugodtan lehetsz mellette kicsi. De ugyanúgy eltörpülnek a problémáid, meg a nehézségeid. Valahogy közelebb kerülsz a természethez, és meglátod a te személyed kicsinségét, és annyira jó, hogy nem körülötted zajlik minden, és mi van, ha nem sikerül, és mi van, ha nem csinálod, meg semmi nincs, tudod, hogy mi vagy itt? Egy homokszem vagy a tenger, és nekem ez így megnyugtat, hogy a rendszernek a része vagyok, de a nem túl jelentős része, úgyhogy nyugi, take it easy, találd meg a boldogságod, menj a magad útján, a tengerrel úgyse bírsz, akkor meg jobb, ha megtanulsz vele táncolni, megtanulsz vele játszani, és én ezt nagyon szeretem is, úgyhogy tenger mellett nagyon szívesen élnék.
1: Milyen tanácsot adnál fiatal roma lányoknak, akik hasonló utat szeretnének bejárni, mint te is?
0: Nagyon-nagyon szeretem a fiatalságot. Egy nagyon nagy drukker vagyok a fiatalságnak. Mi is próbálkoztunk a mi időszakunkban, amikor mi voltunk fiatalok, és elértünk célokat. De egy csomót meg nem értünk el. Majd a fiatalok el fogják érni, majd ők győznek, mert ők jobbak lesznek, mint mi, mert ők többet tudnak majd, mint mi, és én ebben tudom őket segíteni, akár tanárként is, úgyhogy éppen ezért nagyon elhivatott híve vagyok a fiataloknak. Lili lányom például benne van a roma női hálózatban, ők mennek külföldre, meg belföldre, ők váltják meg a világot, ők szuper nők, imádom, hogy ilyenek, és hogy tevékenyen részt vesznek. Én azt tanácsolnám nekik, hogy találják meg önmagukat, és legyenek hűségesek önmagukhoz, ne ahhoz az énjükhöz, amit a családjaik várnak el, vagy a közösségük, vagy amit a világ vár el, hanem tegyenek egy jó nagy utat és munkát saját maguk felé, és tudatosan éljék meg az életüket. Hibázni ér, sőt, hibázni is kell. Hibát fognak elkövetni, hiszen élnek. Azt követel hibát, aki próbálkozik. Aki hibát követel, az útján van, az teljesen rendben van. Az a lényeg, hogy hogyan állunk fel belőle, és hogyan megyünk tovább. Úgyhogy azt javasolom a fiataloknak, hogy legyenek továbbra is erősek, ellenkezzenek minden erejükkel, amivel csak szeretnének, legyenek rebellisek, de csak azért ne ellenkezzenek, hogy ellenek legyenek, hanem legyenek önazonosak, és megtalálva önmagukat törekedjenek a saját maguk és mások boldogságára, hiszen ha tudsz jó lenni, miért lennél rossz? Legyetek jók!
1: Zenészektől azt szoktam megkérdezni, hogy mi lenne az az 5 zenemű CD album, amit elvinnének egy lakatlan szigetre. Viszont esetedben íróként nagyon érdekes lenne, hogy mi lenne az az 5 könyv, amit magaddal vinnél.
0: A Magyarországon, vagy magyar írók költők közül az abszolút kedvencem Örkény. Uh-huh. Az ő stílusában és modarában minden jöhet tőle, de Frederico García Márquezt azt mindenképpen vinném magammal, József Attilát is vinném magammal, a 18. századi amerikai írók közül is Hefton például az jöhet velem. Nagyon szeretem az ő lázadását. De Karintit is nagyon szeretem. Szóval ő is jöhet nekem a jó regényei, könyvei, novellái közül. Szilt, mint énekest, nagyon szívesen vinném. De Sádét is. De jöjjön egy kis pop is, jöjjön velem Rihanna, és a magyarokat ne felejtsük, mert ők nagyon jók. Jöjjön Kulka, Udvaros Dorottya, Presser, Dézs, Léci, őket mindenképp nehogy nekem itt hagyjátok, mert nélkülük nem megy nekem, az úgy nem fog menni. De akár jöhet a jazz műfajából is. Szóval igen, kb. Ezek a műfajok. Jazz, R&B, szól.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén tudtunk beszélgetni. Számomra nagyon izgalmas volt téged megismerni egy picit mélyebben, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és természetesen várunk vissza esetleg a közeli publikációid témájának kapcsán.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltem, és azt is köszönöm, hogy kíváncsi vagy a kutatásomra, hogyha ez továbbra is így lesz, akkor szívesen jövök.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendégem ismét, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem, a Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyere, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: A Buda környéki járásbíróság pénteken elrendelte a Monori tömegverekedés két gyanúsítottjának egy hónapra szóló letartóztatását. A Monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt indított eljárást, miután a két férfi és társaik egy korábbi konfliktus miatt megjelentek egy Monori ingatlannál, majd vascsövekkel és más eszközökkel az udvarra is bementek. A fiatalabb gyanúsított ököllel, az idősebb pedig más eszközökkel bántalmazott két férfi. A dulakodás pedig később az utcán folytatódott. A sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A bíróság a gyanúsítottak erőszakos, közösség ellenes magatartása mellett bizonytalan lakhatási körülményeiket, előéletüket és a velük szemben folyamatban lévő más eljárásokat is figyelembe vette a letartóztatás elrendelésekor. Péntektől kezdődően 24 órás rendőri védelmet rendeltek el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, valamint nyomozati elnök helyettese számára. A döntést a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. A bejelentés szerint a hatóság vezetői Unger Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes olyan feladatot látnak el, amely különleges biztonsági intézkedéseket indokol. A fokozott védelem célja, hogy biztosítsa a szervezet zavartalan működését a kiemelt ügyekben. Az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik augusztus 30-án vasárnap délelőtt, előre tervezett karbantartás miatt számolt be a Budapesti Közlekedési Központ. A metrókat a sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ebben az időszakban. Kelenföld vasútállomás a 19-es és 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK azt javasolja, hogy ebben az időszakban a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben, ez pedig a Roma Szalon kulturális magazin, amelyben vendégem most egy ifjú hölgy, akit szeretnék bemutatni a hallgatóknak, aki nem más, mint Varga Viktória. Szeretettel köszöntelek.
4: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
3: Drága Vikikém, te mióta foglalkozol énekléssel?
4: Komolyabban 2 éve foglalkozok énekléssel, de tudni lehet, hogy nekem apukám énekelt régebben. Ő az Ámbor Jimmyvel is, a Csocsesszel is egy éjszakai bárban, a Margit szigeten volt a Havanna nevezetű bár, és na, minden éjszaka műsort adtak. És apukámtól örököltem ezt
3: a tehetséget.
4: Na jó, tehetséget.
3: Hát ezt nem fogjuk átugorni, ezt a dolgot. De most hölgyektől nem illik megkérdezni, hogy hány éves, de akkor neked volt még találkozásod ezzel a társasággal?
4: Nem, sajnos. Nem. Én kicsi voltam, és ugye akkoriban nehéz volt, mert nekem van egy bátyám, és köztünk 5 év van, és anyának elég nehéz volt megoldani, ugye, hogy 2 gyerekkel otthon, és így apának ez miatt így abba kellett hagyni a karrierét, és én nem cseppentem bele még ugye akkor abban az időben, mert picike voltam, de tudomást szereztem.
3: De akkor hallottál sztorikat.
4: Így van, megél. Igen.
3: Tehát az életed része volt Zámbó Jimmy, ha akartod.
4: Igen.
3: Ugye? És hallottam. Igazából neked melyik műfaj az, amit te énekelsz, az igazából milyen műfaj, és hogy miért pont ezt választottad?
4: Nekem a kedvenc műfajom a pop, meg az R&B, de szeretem a nagyobb ívű lírai dalokat is. Tehát amúgy mindenevő vagyok, a mulatos is, hát az imádom. Tehát meghalok egy jó pörgős zenét, és már egyből táncra perdülnék, úgyhogy mindenem a zene, tehát szeretek mindent.
3: De nyilván apu miatt azért ebben nőttél fel.
4: Igen.
3: Valamennyire. A Nekem ne című dalod, ról azt mondhatjuk, hogy ilyen balkáni jellegű, ugye? Balkáni stílus, de popzene.
4: Igen.
3: Honnan jött neked ez a balkániz?
4: Hát szeretem nagyon a balkánzenéket, a románzenéket, és igazából így a balkánzene, hogyha jól tudom, akkor így a románzenének, meg a cigányzenének a keveréke, meg egy kis ilyen török fűszer van benne, és nekem ezek nagyon tetszenek. És akkor így gondoltam, hogy egy kis újdonság, hogy tegyünk bele ilyen kis törökös hajlításokat, meg ilyen balkáni jellegű
3: ki
4: dolgokat.
3: Készítette a dalt?
4: A dalt Víg Arnold készítette, és a szöveget pedig a párja, Hazen Franz Bernadett írta.
3: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel apu muzsikus, zenész, énekes, ezért teljesen egyértelmű volt, amikor te elkezdesz énekelni, hogy akkor ő elmondja neked, hogy jó, akkor kik azok a zenészek, akiket mellé lehet rakni, vagy volt ebben neked ilyen önálló gondolatod is?
4: Hú, hát amúgy inkább önálló gondolatom volt, mert apa az igazából nem szereti annyira a mulatos zenét, tehát teljesen más jellegű, amiket ő énekel, az ilyen Michael Bublé, meg ilyen külföldi sztárok nagy dalait énekli, Stevie Wonder, ilyesmi, neki ez, ami így a szívéhez közel áll, úgyhogy ő a mulatosban annyira nincs otthon, meg nem is szerette. Igazából nem tudom, hogy
3: neki
4: miért.
3: Ez érdekes volt, hogy te meg ezt választod.
4: Igen, nekem
3: meg
4: ez
3: a mai fiatalok imádják ezt a zenét egyébként.
4: Az biztos.
3: Én azt hiszem, hogy ennyire, lehet, hogy nem is volt olyan korszak, vagy valamikor régen, amikor ennyire pörgött, talán a 80-as években volt ennyire divatja a mulatos zenének. Neked kik a kedvenceid?
4: Hú, kedvenceim Leila, Dorina, őt is nagyon szeretem. Kiket mondjak még? Hát a többi már inkább külföldi.
3: Hogy képzeljük a te énekesi életedet? Merre jársz fellépni? Hol lehet téged meghallgatni?
4: Úgy van, hogy ahova járok iskolába, mert ugye, hogy mondtam, hogy 2 éve tanulok komolyabban énekelni, ott minden fél évben és év végén vannak ugye ilyen vizsgaelőadások, és ott felszoktunk lépni a Budapest Jazz Klubba, illetve a Ferencvárosi Művelődési Központba. Most is lesz egy vizsgánk, május 25-én és 31-én is.
3: És most már elárulod, hogy melyik suliban jársz?
4: Igen, Kővirágok Énekiskola.
3: Jaj, de aranyos neve van.
4: Igen.
3: Nem ismerem, merre található ez?
4: A Kertész utcában található ez az iskola.
3: Na, hát akkor a város szívében van.
4: Így van.
3: Tulajdonképpen. És akkor itt mindenki csak éneket tanul, vagy van hangszeres hangszerismeret tanulás is?
4: Nem, itt mindenki éneket tanul, csak annyi van, hogy van, aki musicales, és van, aki ez a pop és könnyű zene, ugye ebbe vagyok én is.
3: Jaj, de jó. Ez nagyon jó. És akkor egy osztályon belül keveredtek, vagy van külön popzenei osztály, meg külön?
4: Van külön, igen, és ugye akkor is, tehát azt szerint osszák be, hogy mit tudom én, vannak a szenyorok, vannak a juniorok.
3: De jó.
4: Igen, a középkorosztály, úgyhogy mindenféle.
3: Oké, és akkor ez a te első dalod. Ez a te első dalod egyébként.
4: Igen, igen, igen, ez az első dal.
3: Hogyan alakult ki ez, hogy miről fogjon ez szólni? Volt ebbe beleszólásod? Mesélj erről egy picit.
4: Hú, hát úgy volt, hogy oda mentünk ugye az Arnoldék stúdiójába, és kérdezték, hogy milyen jellegű dalra gondolok. És akkor én egyből mondtam, hogy ilyen kis keverős, balkánias, kis törökös feeling, és mondtam ugye egy pár szót, amiről szerettem volna, hogy szóljon ugye a dal. És akkor mondtam, hogy legyen benne ez a szabadságérzés, legyen egy kis ilyen csalódásról szóló, hogy a fiú úgymond, vagy a fiú miatt nem tudott felemelkedni a lány, meg ilyesmi, de ennek így nincs semmi háttértörténete, csak így valahogy ez volt épp így.
3: Ez jött neked pont. Hát, mi hallunk ilyen sztorikat,
4: igen.
3: Tudod. Megkérdezhetem, hány éves vagy?
4: Igen, 29.
3: Ó, hát te nagyon fiatal vagy még. Viszont már időben ahhoz, hogy akkor elkezd a saját karrieredet, és egyébként tudom, hogy voltál a Dik televíziónál. Kinek a vendége voltál?
4: A Kovács Máténak voltam
3: Máténál
4: a vendége.
3: Voltál.
4: Igen.
3: Mesélj, milyen élmény volt neked ez a forgatás?
4: Nagyon jó élmény volt. Igazából tök könnyedén ment. Nekem a Máté már így kísért is vizsgakoncerten, tehát lekísért a
3: Szóval már kollégák Kahuna,
4: igen, úgyhogy nagyon összeszoktunk már, és nagyon szeretek vele dolgozni. tehetséges.
3: Nagyon szép fiatalos vagy, nagyon üde vagy, sőt, köszönöm. Még azt is mondom, hogy a korodnál sokkal fiatalabbnak nézel
4: egyébként. Jaj, de jó, ez egy bók.
3: De hogy arra szeretnék én kanyarodni, hogy a zenén kívül más is érdekel téged, mert hogy most éppen belekezdesz egy vállalkozásba, ha jól tudom.
4: Igen, hát nekem régebben már volt egy vállalkozásom 2020-ban, csak sajnos a Covid elvitte. És úgy voltam vele, hogy egy kis pihenőt hagyok, akkor tértem úgy rá az éneksulira, és most ugye 2 éve járok a suliba, ennek pont vége lesz májusba, és május 1-én nyitom az első komolyabb szépségszalonomat.
3: No, hát.
4: Úgyhogy ez így teljesen az én formámra van szabva, gyönyörű lesz, teljesen ilyen belvárosi feeling, úgyhogy tényleg minden ilyen csecsebecse. Úgyhogy nagyon szép.
3: Na, ez nagyon érdekel engem. Végre egy téma, ami rég került szóba. Most, amikor szépségszalonban gondolkodsz, akkor mi alapján választod ki azt, hogy mik legyenek ott, milyen kínálat egy szépségszalonban 2025-ben, mire vágynak a nők, korosztály függő-e egyébként, hogy mire vágynak, melyek a legdivatosabb olyan szakemberek, akiket keresnek a hölgyek?
4: Hát szerintem amúgy a szépségipar az annyira tág, hogy mindenkinek megvan az, amit ugye maga szeret. Tehát most az idősebb korosztálynak gondolok az ilyen arckezelések, ránctalanító kezelések, a fiatalabbaknak ugye a műszempilla, műköröm, és leraktam a műkörmöst is, mert én amúgy ugye az OK-én szereztem meg a kozmetikus végzettségemet, 3 évet tanultam érte, és utána ugye elmentem tanfolyamokra, van amúgy 12 darab oklevelem, amire büszke vagyok, nagyon sok mindent elvégeztem, köszönöm, és utána elmentem még egy wellness oktatási központba is, leraktam a svéd masszást, pluszba a talp, meg a cellulit masszázs, ez ugye ilyen zsírbontó, ez nyár előtt egy kis ilyen plusz, hogy ugye a narancsbőrt levarázsolja a csajokról.
3: Na jó, hát erről most mesélned kell. Miről van szó?
4: Tehát ez olyan kezelés, hogy ezt ilyen kúraszerűen kell csinálni, és igazából ez egy masszázs, tehát ilyen nyirokmasszázs, amit ugye köpőjel is lehet végezni, van mindenféle ilyen masszőrszerszám hozzá, meg kellék.
3: Ez nem valami gépezet, hanem ezt egy emberi
4: kézzel. Így van, kézzel jól meggyúrod a combot, hasat, minden olyan területet, ahol ugye ott vannak a makacs zsírpárnák, és amúgy nagyon jelentős a változás. Tehát nekem volt 2 vendégem, 2 fitnesses csajszi, akik ugye ilyen fitness versenyekre jártak, és centikben nagyon sokat változtak, meg így teljesen letisztult a bőrük, úgyhogy tényleg ég és föld volt a különbség.
3: Én láttam videókon ezt a köpölyözés, vagy minek
4: igen, ilyen, igen.
3: És olyan csúnya, ilyen kékes, piros foltot
4: igen,
3: hagyott.
4: Ez ilyen sajnos, mert ugye ez vérbőségfokozás, meg anyagserkentő, tehát ez nagyon sok mindenre jó, ez a kínai orvoslásban volt.
3: Aha, én mindig azt hittem, hogy azért teszik oda ezeket a kis, nem tudom, olyan, mint egy kis búra, hogy segítsenek leválasztani a letapadt izmokat,
4: is,
3: hogy ez
4: így
3: felszínű.
4: Van, amúgy ez igaz, ezt kihagytam.
3: Igen?
4: Igen.
3: Jó, akkor nem hülyeséget gondoltam.
4: Nem.
3: Tehát akkor ez arra is jó, hogy segítsen a letapadt izmokra,
4: igen.
3: De ezen felül, akkor ezek szerint arra is alkalmas, és ezt pont jelzi ez a nagy piros folt, vagy kék, mert már olyat is láttam,
4: igen.
3: Hogy a vér áramlását ott fokozza.
4: Így van, igen. Úgyhogy ez egy nagyon jó, tehát én is járok amúgy masszörhöz, hát mikor, hogy van időm, de azért egy-két havonta el szoktam járni, és mindig kérem, hogy ugye a köpőzést csináljuk, és igaz, hogy csúnya utána a hátam egy hétig, de viszont így úgy jövök ki tőle, mint hogyha ilyen teljes tehertől megszabadulnék, úgyhogy nekem
3: igen, mert nagyon
4: segített.
3: Jók az izmoknak.
4: Igen.
3: Tehát egy hét alatt tűnnek el ezek
4: így
3: a foltok
4: van, igen, igen.
3: Körülbelül. Akkor nem kell ettől megijedni,
4: nem.
3: Ha ilyet látunk, mert ez semmilyen károsodást
4: nem
3: okoz
4: hát
3: a bőrön.
4: Hát annyi, hogy azért így ne a strand szezon előtt csinálja az ember, hanem inkább így próbálja elkezdeni tavasszal, és akkor nyára pont jó lesz.
3: Na figyelj, engem most a körmök is nagyon érdekelnek egyébként, mert azért most tényleg nagyon fontos része a nők életének. Tehát az, hogy nem voltak körmösnél, vagy nincs rendben a körmük, hát nyilván nektek meg szokott ez. Az én korosztályomnak annyira nem megszokott ez, mert maximum, aki hosszú körmöt szeretett volna, az kilakkozta, meg voltak ezek
4: igen.
3: A reszelők. Aztán képzeld, utána jöttek a porcelánkörmök, aminek az volt a hátránya, hogyha véletlen letört, akkor vitte a húst is. Tehát az nagyon veszélyes.
4: Én sose volt, szerettem.
3: És aztán így az én tudomásomban eljutottam addig, hogy ilyen felépített köröm, meg géllak, de akkor most már tényleg minden körömműveltségemet elmondtam. Most mi a menő, milyen köröm, milyen anyagot használnak, mik a legújabb trendek?
4: Hát én úgy vettem észre, hogy amúgy a géllak most ugye a legnagyobb divat, tehát amúgy régen ez a hosszú köröm minél csicsásabb legyen, de ugye ez is szerintem emberfüggő. Nekem is mikor milyen hangulatom van, tehát amikor jön a nyár, akkor inkább legyen hosszú körmön, mutatós, neon, mindenféle színeiben, tehát ilyen kis dögös, csajos, de mikor így évközben van, és ugye a tennivaló, a munka, mit tudom én, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor inkább legyen rövid, amivel könnyű dolgozni, most meg ugye pláne már én csak rövidbe fogom nyomni, géllak, sima körömhossz, mert ugye a kozmetikánál nekem figyelni kell arra, hogy amikor masszírozom az arcot, akkor nehogy megsértsem.
3: Na most mi a divat abban, hogyha valakinek mondjuk nincs körme, mint ahogy nekem, ugye szándékosan én így szeretem. Uh-huh. De hogyha mondjuk én azt gondolnám, hogy szeretnék hosszú körmön, most milyen anyag a divat, amivel pótolják, hogy ez hosszabb legyen.
4: Hát a sima zselé szerintem amúgy az a legjobb.
3: Ez az, amikor azt látom, hogy a köröm alá beillesztenek egy formát, és akkor arra építik rá.
4: Van olyan is, tehát van már ez a póligél, ami ugye olyan, hogy van egy sablon, és akkor abba ugye befested maga ezt a porcelánanyagot.
3: Ez is porcelán akkor?
4: Igen, ez porcelánanyag, és ráilleszted ugye a körömlemezre. És akkor ezt berakod az UV lámpába, ez megköt, és akkor már ott a kész köröm, tehát nem kell szenvedni az építéssel. Tehát annyi újdonság van már, hogy amúgy kinek mi jön be.
3: Nagyon izgalmas.
4: Igen.
3: Még ilyeneket fogok vár kérdezni, mert jó. A múltkor láttam a TikTokon, mert én nagyon nagy TikTok tekergető lettem.
4: Én is imádom.
3: És ami egyébként baj, mert nem is tudok elaludni a nélkül.
4: Az biztos.
3: Hogy valakinek valamiféle nem tudom, olyan volt, hogy be lett volna mohásodva így a körömágya, az micsoda?
4: Hú.
3: Jaj, hogy nézel rám?
4: Mohásodva?
3: Jó, biztos nem. Alga.
4: Alga? Megvan. Hát az ilyen körömgomba. Oh. Tehát igen, az ugyannak a változata, de még a finomabb változata. Amikor már be van algásodva, akkor az olyankor azt már pihentetni kell.
3: És az mitől alakulhat ki? Mindenkinél kialakul-e? Szóval lehet-e ez ellen védekezni, illetve elmondjátok-e a vendégeteknek, hogy ez megtörténhet? Ezt tudják az emberek, amikor ezt bevállalják, ezeket a körmöket?
4: Persze, hát igazából ugye van egy alap, amiből indulunk, hogy megmanikűrözzük ugye a körmöt, igen. Utána mindenféle anyaggal le kell kezelni. Van egy előkészítő folyadék, nail prep, primer, tehát ezek zsírtalanító és gombaölő egyben.
3: Értem.
4: És akkor, hogyha ezt normálisan, meg ugye az eszközök is azért normálisan le vannak fertőtlenítve, akkor nem lehet gond, de értem. Azért így mondjuk nekem azt mondták, így nekem is ugye a körmösöm is, meg a pillásom is, hogyha normálisan csinálja a szakember a munkáját, akkor nem kell pihentetni, mert hogyha normálisan meg van építve egy köröm, vagy normálisan fel van helyezve egy műszempilla, akkor az regenerálódik alatta.
3: Ne haragudj, hogy ilyeneket kérdezek tőle, de engem ezek érdekelnek. Szóval azt mondod, hogy ez azért alakul ki, mert ott a saját emberi köröm, és a felhelyezett akállak,
4: igen,
3: akár hát
4: rosszul lett felhelyezve.
3: Oda bemehet pára, a
4: így
3: levegő.
4: Van. A levegő, és aha. Akkor attól már az be is gombásodhat. Tehát ahogy
3: de
4: ugye
3: ha jól
4: éri
3: van
4: a
3: felhelyezve, akkor ez nem fordulhat.
4: Igen, elő. Igen, igen. Hát figyelni kell, hogy ugye normálisan legyen ugye felhelyezve, ne érje külső szennyeződést, tehát azért, hogyha normális a munka, akkor nem lehet gond.
3: Van valami előírás arra, hogyha valakinek ilyen épített körme van, arra hogyan kell vigyázni, vagy hogyan kell másként kezelni, mint a saját körmünket?
4: Szerintem ilyen előírás nincsen.
3: Nincs
4: amúgy.
3: Ilyen.
4: Nincs.
3: Tehát ugyanúgy végzi az ember.
4: Igen,
3: tehát
4: igen.
3: Mosogathat vele
4: persze,
3: az ember.
4: Persze, mindent. Aha. Hát csak meg kell szokni. Mondjuk, hogyha nekem is hosszabb körmöm van, akkor azért úgy nyúlsz mindenhez, hogy hát azért igen. Ne törd le, de hogyha rövid, akkor meg ugye egyszerű vele a munka, tehát
3: Tehát ezekhez már nem kell alkalmazkodni.
4: Igen, nem,
3: és
4: nem,
3: akkor
4: nem.
3: Még itt van a géllak is, ami meg azért felelős, hogy az emberek ne pattogjon le a köröm lakja.
4: Igen, tehát az erősíti a kis saját körömlemezét, mégis van egy kis szín rajta, ki miért szeret, abból is azért van ugye, hát nyilván több szint lehet választani, aki a visszafogottat szereti. Nekem mondjuk most ilyen kis sellőporos, és nagyon szeretem a nude színeket, tehát van ilyen időszakom, amikor ezt szeretem, de van, amikor ugye bedurulok, akkor jöhet a piros, a rózsaszín.
3: Amúgy nekem is ezek nagyon tetszenek. Igen. Ezek olyan kis Chanel-esek, tudod?
4: Igen.
3: Ugye?
4: Ilyen
3: nekem...
4: kis csajos, igen. Visszafogott.
3: Ehhez a fekete ruhához, ami rajtad igen. van, pontosan ez illik. A másik ilyen, ami nélkül egy 21. századi fiatal hölgy nem akar kimenni az utcára, az pedig ugye a műszempilla. Na most ez ebből is mond már, hogy milyen fajták vannak. Én azt láttam még eddig életemben, vagy a kezem olyan volt, amit a boltban árulnak, ilyen kis műanyag dobozkában.
4: Igen, igen, abból volt a tincses, mondjuk még a mai napig is van a tincses, meg a soros, és akkor ehhez lehet venni egy sima ragasztót, és akkor ezt felrakod, és ki hogy vigyáz rá, mondjuk általában egy hétig, de én mondjuk nem bírnám ki. Tehát az ilyen műanyag, rossz minőségű pillát azért úgy vagyok vele, hogy inkább alkalomra oké, egy szép alkalmi sminkre mondjuk, hogyha megy az ember valahova, és nincs ideje, vagy időpontja esetleg a szakembernek, hogy ugye csináljon neki egy épített pillát.
3: Aha, tehát akkor ez egy instant megoldás.
4: Igen, igen.
3: Ilyen vészhelyzetre.
4: Igen.
3: De egyébként, ami nálatok, vagy bármely szalomban van, az nem ilyen anyag.
4: Nem, az a rendes épített pilla sejem pillákból, tehát az teljesen...
3: Valóban sejemből készül.
4: Igen. Ez nagyon jó minőségű, és ezek tartanak is, meg ugye ezeknél fontos a ragasztó minősége is. Tehát most, hogyha veszel egy kínai boltba egy ragasztót, akkor azért az nem lesz olyan jó,
3: nem
4: se
3: lesz
4: a
3: olyan
4: szemnek, meg ugye a tartósága se. De olyan jó ragasztókat gyártanak már, meg ugye van ez az új technika, ez az UV-ledes technika, hogy mint a körömnél, ugye berakod, és akkor az UV-led megszárítja a körmöt. Na most a pillánál is, itt az UV-led a ragasztót szárítja már, és ugye úgy marad fent az épített szál a pilládon.
3: És ez az UV, ez rámegy akkor a szemhéjre, ugye? Oda kell
4: igen,
3: tartani.
4: Igen, hát annyi, hogy le kell takarni. Én voltam ilyenen is, meg olyanon is. Én nekem amúgy a sima az jobban bejön. Én úgy vagyok vele, hogy nekem ez az UV nem volt annyira tartós, úgyhogy én maradok a hagyományosnál.
3: És azt tincsenként helyezik fel.
4: Nem, ezeket szálanként. Mondjuk, amúgy van, amit már úgy tincsenként is tehet, mert ugye vannak a jobb minőségek.

0: Amanda, ugye?
1: Nem tudom, már a mai világban nem lehet tudni, miből mit csinálnak.
0: Én őszintén megkérdezem tőled, hogyha olyan hölgyel találkozol, akinek nincsen körme vagy pillája, akkor az olyan, mintha ez ápolatlan lenne, vagy ha nem lenne. Most melyik kategória? Nem elég divatos, vagy nem elég ápolt?
1: Nem, szerintem egyik se amúgy. Tehát most, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő ez a naturális, és nem szeretne beállni a tömegbe, mert azért a tömegnek már valljuk be, hogy csak ott van a géllak, csak ott van a műszempilla, és tehát nincs olyan különbség, vagy annyira, nem tudom, tehát így nem különbözik az emberektől, és szerintem amúgy szép, hogyha megmarad valaki ilyen naturálisnak, mint amúgy amilyen te is vagy, tehát nekem ez is tetszik. Én elfogadom.
0: Hát jó, lehet, hogyha én is 29 lennék, még én is tolnám ezeket a dolgokat. Nagyon kényelmes már az én koromban ezeket elhagyni. De hogy mennyire jó ez, mert egyébként meg ezek a pillák nagyon szépen kiemelik a szemet.
1: Igen.
0: Ami
1: igen.
0: Meg pont fordítva, tehát pont az idősebb korosztálynak van arra szüksége, hogy jobban ki legyen emelve a szeme. De hogy ez nagyon érdekes, összetevő ennek a korszaknak, amiben élünk,
1: igen.
0: Hogy tényleg olyan fontos lett. Volt valamikor az én időmben, az fiatalok nem akartak kimenni napszemüveg nélkül, akkor az volt ez, hogy oké, van rajtad ruha, nálam van a pénz, a kulcs, nem tudom, és a napszemüveg. Na most ugyanilyennek hallom én a fiataloknál ezt a műkörmöst, hogy van-e időpontom nála, meg a pillást.
1: Tehát igen, most már ez ilyen. Tehát én is két hetente járok, jó mondjuk pillára két hetente, mert nekem nagyon hamar lenő a saját pillám, tehát vagyis, hogy hamar nő a pillám, és ezért én két hetente töltetem, de hát van, aki egy hónap, vagy havonta töltet.
0: Aha, mert ugye ez rajta van a saját szempillám.
1: Így van, és ez ugyanúgy és nő le.
0: Nőni.
1: Igen, igen. Ahogy na regenerálódik.
0: Hát, de aranyos lehet, amikor
1: igen, az nagyon rossz. Én már olyankor elkezdem húzogatni, morzsolgatni, úgyhogy olyankor már nem szeretem. A körmöm az kibírja a három hetet, úgyhogy nekem így jön ki, de hát ez ilyen két-három hetente, ez mindig megvan ez a program.
0: Na, de a te szalonodnál tartottunk, ugye?
1: Igen.
0: Akkor nyilvánvaló lesz nálatok körmös pillás, gondolom.
1: Mindent én fogok csinálni.
0: Ja, te ezt nem, ez a te saját,
1: ez
0: nincs
1: saját.
0: Melletted
1: nincs.
0: Más, aki dolg.
1: Nincs jó. Senki. Én nem voltam már csapatba, és nekem nem jött be.
0: Igen?
1: Igen, mert ugye úgy volt, hogy az első szalonom, amit ugye mondtam, hogy a Covid elvitt, azt egy évig vittem, és akkor utána azt így hagytam, mert hogy úgy láttam, hogy így nem igazán van pénz az embereknek erre, meg hogy ugye a Covid alatt, meg a válság, meg mit tudom én. Úgy voltam vele, hogy egy kicsit pihentessük, aztán végül is pihentem egy hónapot, és mondom, elmegyek inkább csapatba, megnézem, hogy hát, ha beilleszkedek egy olyan helyre, ahol van egy körmös, meg egy fodrász, akkor ők tudnak nekem vendéget adni, és akkor így ezzel nekem bővül ugye a vendégköröm. De hát nem így lett, tehát sokkal rosszabb lett. Úgyhogy három hónapot dolgoztam egy helyen, most nem nevezem meg, és igazából a három hónap alatt egy szemöldökszedésem volt. Mármint ugye egy vendég volt, aki szemöldökszedésre jött, és ő is egy taxis volt. Úgyhogy nekem
0: tehát
1: az nagyon nem
0: nehezebb.
1: Érte meg. Igen, nekem
0: nem, volt ez
1: nem,
0: neked
1: nem jött
0: jó.
1: Be.
0: Jó, igen. Akkor most egyedül kezded a szalont.
1: Igen, igen, csak is.
0: Mi ez? Akkor beszéljük át, milyen szolgáltatásokat kínálsz.
1: Jó. Szolgáltatások, ugye főként kozmetika. A kozmetikán belül gépi kezelések, ugye szőrtelenítés, abból is van már több fajta, ugye van a cukorpaszta, ami nagyon modern, ez ugye így a lágyabb részekre van. Akkor van ugye a műszempilla, smink, hát ugye alkalmi, meg nappali, hogyha ballagás, vagy esküvő, vagy
0: jaj,
1: szülinap, bármi van, akkor tudnak jönni arra is a vendégek, illetve ugye a masszázs, amit mondtam, svéd masszázs, talp, cellulit, úgy gondolom, hogy ez egy ilyen plusz, tehát ez nem olyan megterhelő nekem mondjuk, mert azért fárasztó, de szeretem csinálni, és ezzel egy kicsit így megcélzom az idősebb korosztályt is, akinek fáj a háta, vagy mondjuk pont a fitnesses csajokat a cellulittal, tehát szerintem ez egy jó dolog lesz, illetve ugye a köröm, na de mivel nekem a fő a kozmetika, ezért én a körömbe építeni nem fogok, hanem csak géllakkozni.
0: Értem.
1: Erősített géllak, saját köröm hosszra, azt úgy, ahogy szeretnék, díszítem, és ennyi.
0: És hol lesz ez a szalon?
1: A 15. kerületben lesz, Nyírpalota út 5. És van már neve, van már Insta, Facebook, úgyhogy nyugodtan lehet követni, csajok. Az a nevem, hogy Beauty Time by VV, mivel Varga Viktória vagyok.

0: És itt, akkor igen. Így jött ez az egész.
1: Na hát ez nagyon cuki, akkor be lehet követni téged a, igen, az oldalra. Akkor mikor nyit tulajdonképpen?
0: Úgy gondoltam, hogy május 1-én nyitok. Tudom, hogy ünnepnapra esik, de úgy gondolom, hogy akit érdekel, akkor ő aznap is el fog jönni és megnézi, vagy esetleg másnap, de mondták a szüleim is, hogy hát miért pont akkor, de valahogy úgy érzem, hogy nekem így hó elején szeretném elkezdeni, és akkor az lesz úgymond a szalonnak a szülinapja, tehát már be is állítottam a Facebook, meg az Instagram oldalon is, hogy ekkor alakult meg, innentől kezdem, mert én így hó közepén, meg hó végén nem akarok kezdeni. Tehát kezdjük egy teljes egész hónappal, aztán meglátjuk.
1: Hogyha ezt érezted, akkor biztos ez lesz az, ami majd rezonál a te,
0: remélem,
1: a neked meg a szalon sorsával, úgyhogy ez biztos nem véletlenül van.
0: Igen.
1: Egyébként. Tehát akkor nyáron, májusban elindul a szalon, gondolom akkor egész nyáron dolgozni fogsz, meg kívánom is,
0: igen,
1: hogy egész,
0: köszönöm,
1: nyáron sokat dolgozza, de egyébként azon kívül, hogy fogod tudni beépíteni, ha esetleg ezzel a dallal kapcsolatban meghívnak énekelni például valahova?
0: Hát úgy gondolom, hogy simán lehet így többfele is orientálódni, úgyhogy nem lesz gond. Tehát ott lesznek ugye nekem májusban a vizsgák is, még ugye attól függetlenül, hogy én elsőjén nyitok, ugye ott lesz 25-én egy énekvizsga, 31-én, tehát megpróbálok mindent úgy beosztani, hogy nekem is, meg ugye a vendégeknek is, illetve az énekes karrieremnek is jó legyen.
1: Na, és aztán majd párhuzamosan meglátjuk, hogy...
0: Igen, hogy melyik válik be.
1: Hogyan fog ez úgy haladni. Egyébként, igen, nyáron te ilyen strandolós alkat vagy?
0: Annyira nem szeretem. Tehát nekem így kiskoromban víziszonyom volt, tehát nekem így volt egy pár olyan dolog, én a magasságot se szeretem, úgyhogy van egy-két ilyen rigolyám. Inkább strand, nem, hanem a buli. Buli, buli, buli.
1: Te bulizós csaj vagy,
0: igen,
1: nagyon.
0: Menjünk el egy klubba, egy salsa bárba, vagy csak karaokiba, mert ugye ott tudok énekelni, meg ott jönnek a visszajelzések, úgyhogy nekem ez inkább, mint egy strand, és akkor fröcskölnek a gyerekek, meg mit tudom én. Úgyhogy én ezt jobban szeretem.
1: Azért kérdeztem én ezt, mert beszéltünk a dalodról, és hogy nagyon ilyen, hát nem is tudom, ilyen törökös, balkános, nehéz meghatározni ezeket a stílusokat.
0: Igen.
1: És valahogy így láttalak magam előtt, hogy te biztos az a fajta csaj vagy, aki így megy Törökországba, és akkor arra mászkál, arra nyorol.
0: Nem, nem, nem. Amúgy Horvátországba szoktunk járni, de amúgy törökbe is kinéznék amúgy egyszer, lehet, hogy majd jövőre, mert most már le van foglalva a horvátországi
1: oda
0: utazásunk.
1: Oda fogtok menni?
0: Igen.
1: Mesélj már nekem erről egy picit, mert néha én is gondolok egyébként fel, hogy jó lenne, mert hogy közelebb van, meg könnyebb oda kerülni. Mesélj már nekem egy picit Horvátországról.
0: Hát nagyon szeretem amúgy, nekem teljesen, hiába mondják azt, hogy ez ilyen, olyan, mint egy Balaton, szerintem amúgy ebben nincs igazság, tehát lemész, vagy ugye elmész Horvátországba, és teljesen más a légkör, teljesen másak az emberek, a környezet, úgyhogy én nagyon szeretem, nem lehet összehasonlítani egy Balatonnal. Nagyon jók a kaják, én szeretem
1: milyenek
0: őket.
1: Milyenek az emberek? Milyen?
0: Nagyon kedvesek.
1: Kedvesek?
0: Teljesen emberek? Más, mint itthon. Úgyhogy én amúgy, hogyha tehetném, és így a családi köröm is hagyná, meg engedném, mondjuk hagynák szerintem, csak lehet, hogy én nem hagynám őket itt szívesen, de én kiköltöznék külföldre, mert amúgy ott szerintem előrébb lennék a kozmetikával is, illetve az énekes karrierrel is, tehát én több lehetőséget látok.
1: Mit esznek a horvátok?
0: Vegyesen van minden, képzeld el, hogy volt olyan, hogy nyáron ugye elmentünk, sétálgattunk, és felfedeztünk egy magyar éttermet, tehát ilyen magyar kaják voltak, na minden.
1: Hát. Igen, de úgy, a szakács is magyar volt, vagy csak,
0: nem,
1: vagy
0: nem,
1: csak
0: nem,
1: magyar menü
0: csak így,
1: volt?
0: Igen, magyar menüt is megtaláltál, úgyhogy amúgy kóstoltam már csevapcsicsát, én nagyon szeretem, mindenfélét,
1: nem
0: a halakat
1: idegen.
0: Nem szeretem.
1: És náluk gondolom
0: igen,
1: sok hal van.
0: Igen, igen, igen, tehát nekem ezek a tengeri dolgok, ezek nem, még a szagát sem bírom, de mindenféle hús, meg amúgy én nagyon köretes vagyok, én nagyon szeretem a sült krumplit is, jó, hát azt, aha, nem lehet elrontani nyilván, aha, úgyhogy
1: akkor te a halat nem is szoktad meg.
0: A halat nem.
1: De egyébként olcsóbb ott a halétel, hogy ott a tenger?
0: Fú, hát szerintem amúgy árban amúgy hasonló, tehát ott is attól függ, hogy milyen étterembe ülsz be. Tehát most, hogyha van egy étterem, mondjuk pont ugye a tenger mellett, akkor azért ott megkérik az árát, de nem vészes szerintem.
1: És hogy... milyen a tengerparti? Tehát be lehet menni fürödni, fürdőzni?
0: Igen, igen, igen.
1: Homokos, kavicsos, milyen?
0: Igen, egy... homokos is, kavicsos is, igen? De erre van ugye ez a tengeri cipő.
1: Na, úgy akkor ezt meséld, mert ezt nem tudom.
0: Hát ez olyan, mint egy ilyen vízi
1: ilyen gumicipő.
0: Igen, gumicipő, és akkor így rajtad van, és hát ugye oké, hogy beázik, az egy nem egy jó dolog, hogy ugye a vízbe vagy benne, és akkor hót vizes, de viszont véd attól, hogy belelépj egy kavicsba, vagy bármibe, úgyhogy, de mondjuk ez én olyan, nem szeretem egy, annyira.
1: Olyan formájú, mondjuk, mint a titokzokni, és akkor...
0: Nem, amúgy teljesen olyan, mint egy cipő.
1: Aha.
0: Ilyen vízicipő. Amúgy.
1: Be kell kötni?
0: Igen, igen.
1: Tényleg? Igen. De jó. És akkor ebbe bele tud menni a víz, vagy esetleg a homok
0: igen,
1: is?
0: Igen, igen, de viszont a kő nem.
1: És akkor véd azoktól a sérülésektől?
0: Igen, bármitől, mert azért én így félek, hogy így, mit tudom én, jó, így a halaktól nem azért, de hát
1: van
0: most
1: élő
0: bármi ki tudja.
1: Azon a parton, ahova te jársz?
0: Hát az a baj, hogy én annyira nem úszok be, mivel ugye mondtam, hogy nem szeretem a vizet, így a
1: csak
0: strandból
1: besétálsz.
0: Kiindulva, igen, csak besétálok egy picit, egy-két fotó erejéig, aztán utána jövök is ki. Tehát így bejebb biztos, hogy van élő világ, de én nem szoktam így. Annyira nem, inkább így megmaradok tisztes távolságba, és akkor ennyi.
1: Na, hát akkor nagyon kellemes nyaralást kívánok majd
0: köszönöm.
1: Neked, de előtte egy nagyon kellemes élmény legyen a szalon megnyitód, azt kívánom.
0: Remélem.
1: És megtaláld a vendégkörödet, és ki tud magad élni, illetve nagyon jó vizsgát kívánok még
0: köszönöm
1: neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Varga Viktória volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
0: Köszönöm én is.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Di Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: A Ferencvárosi Torna Klub elnöke Kubatov Gábor pénteken a közösségi oldalán reagált a Fradi Város projektet érintő hatósági eljárásra. A klubvezető hangsúlyozta, hogy a szervezet mindenben segíti a vizsgálatok menetét. Kubatov Gábor közleményében úgy fogalmazott, hogy a klub vezetése nyugodt szívvel áll a vizsgálatok elé. Kiemelte, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a Ferencváros fejlesztésére fordították, és a klub lelkiismerete tiszta. A klubelnök hozzátette, amint megkapják a hatósági iratokat, megkezdik azok alapos tanulmányozását. A fejlemények előzménye, hogy a belügyminisztérium pénteken bejelentette, feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán a Fradi Város projekt kapcsán. Az a térhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta jelentette be péntek délután a honvédelmi miniszter. Az őrnagy a hétfői kényszerleszállást követően szorult orvosi ellátásra. A magyar légierő JAS-39 Gripen típusú vadászgépe még hétfőn egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára. Visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A sérülése miatt kedden műtéti beavatkozást hajtottak végre rajta a Honvéd kórházban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium bejelentette, hogy új, ingyenesen elérhető képzési és információs lehetőségeket biztosít az oktatási és nevelési intézmények számára az anafilaxiás, allergiás gyermekek biztonsága érdekében. Lannert Judit miniszter tájékoztatása szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek érintett az anafilaxiás allergiában. A tárca célja, hogy a tanévkezdés előtt olyan támogatást nyújtson a pedagógusoknak, amely valódi segítséget jelent a mindennapi munkájában. Során. Az intézmények számára ingyenes online képzés, egy oktató videó az EpiPen használatáról, valamint egy gyakorlati segédlet is elérhető, amely a konkrét eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz a pedagógusok számára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-ben.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni. Ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a 6. év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a 6. év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja, ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. zsidó kulturális fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Bašte Maradis.
1: Najit, Tavec Baktálo, Kosszát, Kuszorod, ezt tudhat égve.
0: A vilém tedig a kírosan, hát a sundrom, hogy nagyon sok árci.
1: Itt a sejtkaná van, hogy sejjel vinaszte csorella. Sirák devet, sír! Sirák devet, sír!

0: más nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D.
0: Rádió D, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
3: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk a 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
4: Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozó ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió D-ben. Rádió D-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi, ez itt a Rádiódik az FM 100.3 frekvenciáján. Mindenkinek szép reggelt kívánok, aki az otthonában hallgat, vagy éppen autóban ül, vagy hogyha valaki vasárnap még dolgozik, annak is kitartást erre a napra. A közlekedés és az időjárás után pedig jönnek az érdekes témáim, maradjatok velem.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás a Flórián téri felüljáron, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai kétsávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Batthyány téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es északi járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Vigyázzatok az utakon magatokra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Időjárás.
0: A mai napon igazi nyár végi idő vár ránk. Többnyire napos, legfeljebb időnként kissé felhősebb időre készülhetünk, csapadékra csak kevés helyen van kilátás. Az északnyugati szél néhol megélénkülhet, a délutáni csúcshőmérséklet országszerte nagyjából 26 és 31 fok között alakulhat. Szóval a vasárnapi szabadtéri programokkal bátran lehet tervezni, napszemüveg elő, egy palack víz pedig mindenképpen legyen nálunk. Kellemes, nyárias vasárnapnak nézünk elébe.
1: Rádiódik. Rólunk neked.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek itt a Rádió Dicken, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Van egy mondás, hogy a korra jön a bölcsesség. Na de biztos ez? Mert hogyha pusztán a születésnapok számától lennénk bölcsek, akkor egy bizonyos életkor fölött már mindannyian kisebb filozófusok lehetnénk, vagy lennénk. Nyilván ismerünk azért olyan 70 évest, vagy 80 évest, akiknek minden szavára érdemes figyelni, és persze olyat is, akiktől még mindig jobb eldugni a laptopot, hogy nehogy valamilyen internetes vásárlásra készüljön. A pszichológia szerint a bölcsesség jóval több annál, hogy valaki sok mindent megélt. Számít például, hogy mit tanult abból, amit megélt, mennyire képes több oldalról nézni egy helyzetet, elfogadni a bizonytalanságot, és mennyire tudja kordában tartani a saját érzelmeit. És ebben az élettapasztalat valóban előny lehet. Egy fiatalabb ember egy problémánál könnyebben érezheti azt, hogy Úristen, itt a világ vége. Egy idősebb ember pedig ránéz, és azt mondja, nyugi, volt már ennél rosszabb is. Az évek során ugyanis rengeteg helyzettel találkozunk. Csalódunk, újrakezdünk, hibázunk, kibékülünk, elveszítünk dolgokat, másokat pedig megtanulunk sokkal jobban értékelni. Ezekből kialakulhat egyfajta perspektíva, ami 20 évesen óriási tragédiának tűnt, arra 60 évesen lehet, hogy már csak legyintünk. És van még valami érdekes. Az életkor előre haladtával bizonyos gyors gondolkodási képességek valóban változhatnak, viszont a felhalmozott tudás, szókincs és tapasztalat sokáig nagyon komoly erőforrás maradhat. Vagyis lehet, hogy a nagypapa nem 3 másodperc alatt találja meg a telefonján, hogy hol kell bekapcsolni valamit, de amikor megkérdezett tőle, hogyan oldj meg egy élethelyzetet, könnyen lehet, hogy 2 mondattal helyre teszi azt, amint te 3 napja gondolkodsz. Persze az életkor önmagában még nem garancia a bölcsességre. A gyertyák száma nő automatikusan, a bölcsességhez azért nekünk is hozzá kell tenni valamit. Talán az igazán bölcs ember nem az, akinek mindenre van válasza, hanem az, aki már azt is tudja, hogy nem kell mindenre azonnal válaszolni. És a legközelebb a nagymama azt mondja, én megmondtam, ne vitatkozzunk rögtön. Először gondoljuk végig, mert az a helyzet és az az igazság, hogy ő tényleg megmondta.
2: Nincs

0: Szép délelőttöt, szép reggelt kívánok mindenkinek itt a Rádió Dikken. Úgy néz ki, hogy ma reggel egy kicsit nosztalgiázunk, de azért ígérem, hogy nem lesz belőle könnyes zsebkendő gyűjtés. Inkább van egy kérdésem felétek. Mikor kérdeztétek meg utoljára a nagymamátokat vagy a nagypapátokat arról, hogy milyen volt fiatalnak lenni? Persze ez a kérdés, ez azoknál kérdés, akiknek még van olyan szerencséjük és életben vannak a nagyszüleik. Nem azt kell kérdezni, hogy nagyi, bevetted a gyógyszert, vagy papa, hol van a szemüveged, ami egyébként természetesen legtöbbször a fején van, hanem például azt, hogy milyen volt az első szerelme, hova mentek randizni, mi volt az első munkahelyed, mit csináltál gyerekként, mikor még nem volt internet, vagy mobiltelefon, vagy TikTok, és hogyha valaki eltűnt két órára, akkor bizony nem lehetett megnézni a térképen, hogy merre jár. Mert a nagyszüleink fejében egészen elképesztő mennyiségű történet van. Tulajdonképpen ők a család élő archívumai. És ez tudományos szempontból is érdekes, mert a pszichológiában az életünkhöz kapcsolódó személyes emlékeket antibiografikus emlékezetnek nevezzük. Ezekből épül fel az a történet, amit saját magunkról és a családunkról őrzünk. Ráadásul az idősebb embereknél gyakran megfigyelhető az, hogy sokan különösen sok emléket tudnak felidézni a serdülőkorukból és fiatal felnőtt korukból, pont abból az időszakból, amikor annyi első történik, első szerelem, első munka, első döntések és első önálló élmények. És milyen történetek derülhetnek ki? Lehet, hogy a mindig komoly nagypapáról egyszer csak megtudjuk, hogy 20 évesen hajnalig táncolt. És akkor jön a kérdés, hogy papa, te? Én hát! És abban a pillanatban rájövünk, hogy a nagyszüleink nem nagyszülőknek születtek. Vagyis hát a nagyi is volt 17 éves, szerelmes lett, izgult egy randi előtt, volt kedvenc zenéje, összeveszett a szüleivel ő is, és valószínűleg neki is volt olyan frizurája, amit ma már jobb, hogyha csak a családi albumban őrzünk egy fotón. És ezek a beszélgetések pedig nem csak kellemesek, kutatások szerint a közösen felidézett családi történetek segíthetik a generációk közötti kapcsolódást, a fiatalabbaknak pedig kapaszkodót adhatnak ahhoz, hogy jobban értsék, honnan jön a családjuk és ők maguk. És van ennek egy komolyabb oldala is. Egy fényképet el tudunk tenni, egy levelet is, de egy ember hangját, szófordulatait, azt, ahogyan elmesél egy 50 évvel ezelőtti történetet, azt nem lehet később ugyanúgy visszahozni. Ezért néha ne csak fotózzuk a nagyszüleinket, kérdezzünk is tőlük. Mama, neked ki volt az első szerelmed? Na és hogyha erre a papa hirtelen leteszi az újságot, no csak akkor kezd igazán érdekessé válni a műsor.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: délelőttet kívánok mindenkinek, egy újabb órába fordultunk, a világ pedig mostanra egészen biztosan felébredt, vagy legalábbis nagyon ügyesen úgy tesz. Szeretettel köszöntelek benneteket, hamarosan kiderül, kellem a napszemüveg, és megnézzük azt is, hol érdemes egy kis türelemmel közlekedni. Az időjárás és az útinformációk után pedig jövök érdekes, szórakoztató és olykor meglepő témákkal. Jó helyen vagytok itt a Rádió Dikken, úgyhogy folytassuk együtt.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai kétsávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Batthyány téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es északi járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Vigyázzatok az utakon magatokra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Időjárás.
0: A mai napon igazi nyár végi idő vár ránk. Többnyire napos, legfeljebb időnként kissé felhősebb időre készülhetünk, csapadékra csak kevés helyen van kilátás. Az északnyugati szél néhol megélénkülhet, a délutáni csúcshőmérséklet országszerte nagyjából 26 és 31 fok között alakulhat. Szóval a vasárnapi szabadtéri programokkal bátran lehet tervezni, napszemüveg elő, egy palack víz pedig mindenképpen legyen nálunk. Kellemes, nyárias vasárnapnak nézünk elébe.
1: Rádiódik.
0: Csodálatos délelőttet kívánok minden kedves Rádiódik hallgatónak. Ismerős ez a mondat, hogy na holnaptól megváltozik minden. Holnaptól korán kelek, sportolok, egészségesen eszem, nem nassolok, több vizet iszom, kevesebbet telefonozok, este 10-kor lefekszem, és természetesen még a lakást is rendbe tartom. Magyarul holnap reggel egy teljesen új ember ébredt fel helyettem. Aztán eljön a holnap. Reggel megszólal az ébresztő, és az új ember azt mondja, hogy kezdjük inkább mindezt el hétfőn. Pedig nem feltétlenül az akaraterőnkkel van baj. A viselkedés kutatás szerint a szokásaink jelentős része bizonyos helyzetekhez, időpontokhoz és környezeti jelzésekhez kapcsolódik. Ha egyszerre akarunk 5-6 dolgot megváltoztatni, rengeteg tudatos figyelmet és önkontrollt követelünk el magunktól. Ezért sokszor hatékonyabb egyetlen apró, konkrét változtatással kezdeni. Nem azzal, hogy mostantól egészségesen élek, ez túl nagy és túl homályos. Inkább például ebéd után sétálok 10 percet, vagy reggel megiszom egy pohár vizet, esetleg este fél órával lefekvés előtt leteszem a telefont. Kicsinek tűnhet, de pont ez benne a lényeg. Egy könnyen teljesíthető viselkedést egyszerűbb újra és újra megismételni, az ismétlés pedig segíthet, hogy idővel egyre automatikusabbá váljon. És itt egy másik tévhit. Nem igaz, hogy minden szokás pontosan 21 nap alatt alakul ki. Kutatások szerint ez emberenként és szokásonként nagyon eltérő lehet. Egyszerűbb viselkedések hamarabb, összetettebb, jóval lassabban válhatnak rutinná. Szóval, hogyha 3 hét után még nem pattansz ki hajnalban az ágyból azzal, hogy de jó, futhatok! Nyugi, lehet, hogy teljesen normális vagy, semmi baj nincsen veled, és az sem tragédia, hogyha egy nap kimarad. Az egészséges életmód nem olyan, mint egy számítógépes játék, ahol egy szelet tortától megjelenik, hogy game over. Kezd újra január 1-én. A lényeg inkább a hosszú távú ismétlés. Úgyhogy ma ne akarjunk új emberré válni, válasszunk egyetlen apró dolgot, amit egy picit jobban csinálunk, mint mondjuk tegnap. Mert az egészségesebb élet sokszor nem egy hatalmas fogadalommal kezdődik, hanem egy olyan pici változtatással, amit holnap is van kedvünk megcsinálni. Szóval mindenkinek szép és energikus reggelt kívánok!

0: Rádió Dikket hallgatja, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Hát kezdjük is a reggelt egy őszinte kérdéssel. Hányan használtok rendszeresen fogsejmet? És most nem arra gondolok, hogy van otthon egy dobozzal, amit mondjuk 2022-ben megvettünk, és azóta békésen él a fürdőszoba szekrényben. Pedig hát a fogaink között zajlik egy olyan kis élet, ahová a fogkefe egyszerűen nem mindig jut be. Hiába mosunk szépen fogat, a fogak közti szűk területeken lepedék és étel maradék maradhat, ezért jön képbe a fogsejem, vagy akinek arra van szüksége, a fog köztisztító kefe. És itt válik igazán érdekessé a történet, mert nem csak arról van szó, hogy szép legyen a mosolyunk, hanem a lepedékben lévő baktériumok bizony hozzájárulhatnak az ínygyulladáshoz. Ennek egyik első jele lehet, hogy az íny vörös, érzékeny vagy fogmosáskor vérzik. És nem, a vérző íny nem feltétlenül azt jelenti, hogy na tessék, olyan jól mostam fogat, hogy még a ínyemből is kicsordult a vér. Hanem rendszeresen, ahogyha tényleg rendszeresen vérzik az ínyünk, akkor érdemes fogorvossal vagy dentálhigiénikussal megnézetni. A tartós íngyulladás pedig idővel súlyosabb fogágybetegségekhez vezethet, ami már a fogakat tartó szöveteket is károsíthatja. És most jön az a rész, amit sokan nem tudnak. A száj egészsége összefügg az általános egészségi állapotunkkal is. A kutatások többek között kapcsolatot találtak a fogágybetegségek, a cukorbetegség és bizonyos szív-érrendszeri betegségek között. Fontos azonban, hogy a kapcsolat nem ugyanaz, mint az ok-okozat. Attól még nem mondhatjuk, hogy a fogsejem önmagában megvéd például a szívbetegségtől, mert ez butaság lenne. Viszont egy dolog biztos, az egészséges íny és a tiszta fog közök a megfelelő szájápolás fontos részei. És ehhez nem kell este 40 perces fogászati szertartást rendezni a tükör előtt. A lényeg a rendszeresség és a megfelelő technika. Szóval amikor este már fáradtan nézünk a fogsejemre és azt gondoljuk, hogy ám a kihagyom, mindig jusson eszünkbe, hogy azok a fogközök is hozzánk tartoznak. Attól, hogy nem látjuk őket, még nem kaptak felmentést a takarítás alól. Úgyhogy fogkefe kézbe, fogközök kitakarítva, és vigyázzunk az ínyünkre is, mert egy jó mosoly, egy szép mosoly nem csak jól mutat, hanem egészségesen is az igazi. Úgyhogy szép, mosolygós reggelt kívánok mindenkinek!
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a 6. év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a 6. év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. Ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, pilót, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: régen elindítottam a reggelt itt a Rádió Dikken, 10 óra elmúlt, a közlekedési információk és az időjárás után pedig egy újabb órába fordulunk, és egy újabb témákkal foglak benneteket szórakoztatni. Lehet, hogy sok olyan dologról fogok nektek mesélni, beszélni, amit még eddig nem tudtatok, úgyhogy érdemes lesz hallgatni.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra, a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai kétsávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Batthyány téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es északi járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Vigyázzatok az utakon magatokra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Időjárás.
0: A mai napon igazi nyár végi idő vár ránk. Többnyire napos, legfeljebb időnként kissé felhősebb időre készülhetünk, csapadékra csak kevés helyen van kilátás. Az északnyugati szél néhol megélénkülhet, a délutáni csúcshőmérséklet országszerte nagyjából 26 és 31 fok között alakulhat. Szóval a vasárnapi szabadtéri programokkal bátran lehet tervezni, napszemüveg elő, egy palack víz pedig mindenképpen legyen nálunk. Kellemes, nyárias vasárnapnak nézünk elébe.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dikk. Rólunk, neked.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség.

0: Sajnos van valami különösen alattomos abban, amikor egy betegség hosszú ideig szinte észrevétlen marad. Az emlőrák, vagyis a mellrák gyakran ilyen. A korai stádiumban sok esetben nem okoz fájdalmat, ezért könnyű legyinteni a kisebb elváltozásokra. A korai felismerés kulcsfontosságú, hiszen ez jelentősen növelheti a sikeres kezelés esélyét. A szakemberek évek óta hangsúlyozzák, hogy a rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatok nem puszta formalitások. Rengeteg nő életét mentette már meg az, hogy időben észrevett egy apró szokatlan jelet. Sokan azt gondolják, hogy az emlődaganat első figyelmeztető jele minden esetben egy fájdalmas csomó. A valóság ennél jóval összetettebb. Az emlőrák tünetei között a fájdalom kifejezetten ritkán szerepel, főleg a korai szakaszban. Forduljunk orvoshoz, hogyha az alábbi változások közül bármelyiket észleljük magunkon. Tapintható csomó vagy szövettöblet a mellben, az emlő alakjának vagy méretének megváltozása, bőrbehúzódás vagy ráncosodás, befele forduló mellbimbó, a mellbimbó váladékozása. Továbbá a narancshéjszerű bőrfelszín is utalhat erre, megduzzadt feltűnő vénák a mellen, és a hónaj alatti duzzanat vagy csomó is utalhat mellrákra. Az is árulkodó lehet, hogyha a két mell közötti különbség hirtelen válik feltűnővé. Persze nincs két teljesen egyforma emlő, de ha korábban nem tapasztalt változás jelenik meg, azt nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Az emlőrák kialakulásának pontos oka nem minden esetben ismert, de több tényező is növelheti a betegség kockázatát. A családi halmozódás az egyik legismertebb rizikófaktor. Ha az édesanyánál, vagy nagymamánál, vagy testvérnél előfordult emlőrák, az fokozott odafigyelést indokolhat. A háttérben bizonyos genetikai eltérések, például gének mutációi is állhatnak. A hormonális tényezők szintén szerepet játszhatnak. Korai menstruáció, késői menopauza, az első gyermek későbbi vállalása vagy a gyermektelenség egyaránt emelheti a kockázatot. Az életkor előre haladtával szintén nő a betegség előfordulásának valószínűsége. Azonban az emlőrák nem kizárólag az idősebb korosztály betegsége, és sajnos fiatalabb nőknél is megjelenhet, sőt akár férfiaknál is kialakulhat. Ha valaki gyanús elváltozást talál, az még azért nem jelenti automatikusan azt, hogy daganatról van szó. Számos jóindulatú elváltozás okozhat csomót vagy kellemetlenséget. Az orvosi kivizsgálás általában fizikális vizsgálattal kezdődik, amelyet képalkotó eljárások követhetnek. A mammográfia és az ultrahang ma már alapvető eszközök az emlővizsgálatában. Ha szükséges, szövettani mintavétel is történik, amely pontos választ ad arra, hogy milyen elváltozásról van szó. A havi önvizsgálat néhány percet vesz igénybe. Ennyi idő sokszor elegendő lehet ahhoz, hogy valaki időben felfigyeljen egy változásra. És bár senki nem szeret orvosi vizsgálatokra járni, a mammográfiás szűrés kellemetlensége eltörpülhet amellett, amit egy későn felfedezett betegség jelenthet.
1: 100.3 Rádió.
2: Vorbinas.
3: Kestárvár.

0: Szép rádiódikkes délelőttöt kívánok mindazoknak, akik most ébrednek és bekapcsolták a rádiót és velem tartanak. Na ma reggelre is van egy egészségtippem, sőt nem is egy, hanem ma reggel azért volt egy pár. Na most ehhez sem kell kondibérlet, vitaminos doboz, sem pedig applikáció, és még csak izzadni sem kötelező. Menjünk ki egy kicsit a zöldbe. És most nem arra gondolok, hogy költözünk ki az erdő közepére, növesszünk szakát és beszélgessünk a mókusokkal, hanem már csak egy park, vagy egy kert, vagy egy fákkal teli környék is számíthat. A természetben töltött idő és a jól lét kapcsolatát régóta vizsgálják a kutatók. Több kutatás is arra jutott, hogy a zöld környezetben eltöltött idő összefügghet alacsonyabb stresszinttel, jobb hangulattal és mentális feltöltődéssel. Nem véletlenül a szanatóriumok körül ősfák vannak, és mindent megtesznek a szanatóriumok, hogy olyan helyre helyezzék ezeket a rehabilitációs központokat, ahol zöld környezetben gyógyulhatnak a betegek. Tulajdonképpen ez nem is olyan meglepő. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi inger ér bennünket egy átlagos napon. Telefon csipog, autók dudálnak, e-mail érkezik, valaki hív, valaki ír, aztán kimegyünk egy parkba, és a fa nem kér tőlünk semmit. Nem mondja, hogy szia, csak emlékeztetnélek, hogy 3 olvasatlan leveled van, hanem egyszerűen csak ott vagy, ott van az a fa, ott van az a park, és jól érzed magad. A természetes környezet ráadásul másfajta figyelmet kívánhat tőlünk. Nézzük a fákat, halljuk a madarakat, érezzük a levegőt, és egy kicsit kiszakadunk abból az állandó koncentrációból, amit a munka és a képernyők megkövetelnek. Erre épül az úgynevezett figyelem helyreállítási elmélet is. A természet olyan kevésbé megterhelő módon kötheti le a figyelmünket, ami segíthet mentálisan feltöltődni. És nem feltétlenül kell órákra eltűnni az erdőbe, már egy rövid séta a parkban is jó kezdet lehet, ha pedig közben a telefon nem végig a kezünkben van, akkor az úgy még jobb. Mert azért azt valljuk be, hogy kicsit nehéz kapcsolódni a természethez, miközben egy gyönyörű tölgyfalat állva azt kiabáljuk, hogy várjál, nincs térerőm. A másik előny, hogy amikor kimegyünk, általában mozogni is kezdünk. Sétálunk, friss levegőn vagyunk, kiszakadunk a megszokott környezetből, vagyis egyszerre több apró egészséges dolgot teszünk magunkért. Úgyhogy a mai kihívás egyszerű, egy kis zöld idő. Nem kell teljesítménytúra, nem kell megmászni a Himaláját, keressünk egy parkot, egy kertet, egy csendes fás utcát, és töltsünk ott egy kis időt, aztán ha megtaláltunk egy padot, nyugodtan üljünk is le. Az is természetjárás, csak kényelmesebb.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigár.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozó ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Színy László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.

0: szép reggelt kívánok mindenkinek, remélem a kávé már dolgozik, ha még nem, majd én rásegítek egy kis zenével, előtte azonban közlekedés és időjárás, mutatjuk, milyen reggelre ébredtünk.
1: Közlekedési hírek.
0: Tart a felújítás a Flórián téri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé, a visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. A Megyeri híd igénybevételét is ajánljuk. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcát a 10-es főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárral közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni, a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirta mező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Csúcsidőben a Szentendrei út felől érkezők a Pacsirta mező utcai kétsávos visszafordulón át gyorsabban elérhetik az Árpád hidat. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai Hév átjárótól a Bogdányi útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ha lehetőségük van rá, kérjük a híd felújítása idején a közösségi közlekedést vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a környék forgalmi terhelését. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös hév igénybevételét javasoljuk, a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra a Batthyány téren, az M2-es metróra lehet átszállni. A Kőbánya alsó vasútállomás, a Batthyány tér, a délpesti autóbuszgarázs, illetve a nyugati pályaudvar közlekedő 9-es és 111-es autóbusz, valamint a 923-as és a 934-es északi járat Kisszeli utca megállóját előrébb helyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. Vigyázzatok az utakon magatokra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Időjárás.
0: A mai napon igazi nyár végi idő vár ránk. Többnyire napos, legfeljebb időnként kissé felhősebb időre készülhetünk, csapadékra csak kevés helyen van kilátás. Az északnyugati szél néhol megélénkülhet, a délutáni csúcshőmérséklet országszerte nagyjából 26 és 31 fok között alakulhat. Szóval a vasárnapi szabadtéri programokkal bátran lehet tervezni, napszemüveg elő, egy palack víz pedig mindenképpen legyen nálunk. Kellemes, nyárias vasárnapnak nézünk elébe.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délelőttet kívánok minden kedves Rádiódik hallgatónak. Van egy különös gasztronómiai törvény, amit szerintem mindenki ismer. A másik tányérján valahogy mindig finomabb az étel. Elkészíthetsz magadnak egy szendvicset, sonka, sajt, zöldség, minden tökéletesen ugyanaz, amit szeretsz. Leülsz, beleharapsz, jó, oké. Aztán meglátod, hogy mit teszik melletted valaki, és hú, abból adsz egy falatot. És érdekes módon az a falat valamiért legalább 30%-kal finomabbnak tűnik. De még a saját magunk által elkészített ételnél is előfordulhat ez. Főzünk egy órán keresztül, kóstolgatjuk, kevergetjük, szagoljuk, mire elkészül, valahogy már nincs meg az a nagy hűha élmény. Bezeg, ha valaki elénk teszi, ezt neked főztem, mikor az édesanyám ezt így elém rakja, na annak már az első falat előtt van egy kis varázsa. És ennek pszichológiai magyarázata is lehet. Amikor mi készítjük az ételt, az agyunk már jóval az első falat előtt találkozik vele. Látjuk az alapanyagokat, érezzük az illatokat, kóstolgatjuk, tudjuk, hogy mi következik, vagyis mire leülünk enni, nincs akkora meglepetés. Ha viszont más készíti, több benne az újdonság és a várakozás. Nem tudjuk pontosan, milyen lesz az íze, mennyi fűszert tett bele, hogyan készítette, és a várakozás önmagában is befolyásolhatja az élményt. Ráadásul az ízlelés sokkal több, mint a nyelvünk érzékel. Az étel élményében részt vesz a szaglás, a látvány, az állag, a hangulat és az előzetes elvárásaink is. Ezért lehet ugyanaz az étel egyik nap fantasztikus, másik nap pedig csak jó. És persze, ott van egy nagyon egyszerű tényező is, nem nekünk kellett megcsinálni. Na hát én pontosan ez vagyok. Én imádom, hogyha anyukám vagy a nagymamám készít valamilyen ételt, lehet, hogy ugyanúgy, ugyanazzal a receptúrával készíti, de akkor is, amikor ők tálalják elém, a 100-szor finomabb, mindennél finomabb. Nem tudok olyan finomat főzni, amilyeneket ők készítenek. Hogy így van, hogyha valaki főz nekünk, abban sokszor a gondoskodás is benne van. Leülünk, elénk kerül az étel, és nem mi porcióztuk ki, nem mi pucoltuk a hagymát, nem mi mostuk el közben a fél konyhát, és nem néztük végig 40 percig, ahogy készül. Na és ez már önmagában javítja a hangulatot. És miért talán ellenállhatatlan a másik tányérja? Azért, mert abban már dolgozhat a kíváncsiság, és az új is. Meg hát az emberben van egy apró ősi ösztön, ami a másiké, abból legalább egy falatot meg kell kóstolni. Ez különösen párkapcsolatban érdekes. Kérsz sült krumplit? Nem. Rendelsz magadnak. 2 perc múlva kész, megjelenik a tányérod fölött a párod, és csak egyet, és még egyet, és még egyet. Na az az egy általában egy komplett burgonyaföld lesz, mire a párod megeszi, és hiába mondtad neki, hogy rendelje magának, úgyse rendelt. Így hát, ha valaki beleeszik a tányérotokba, akkor nem érgelődjetek, és ne legyetek irigyek, mondjátok neki inkább azt, hogy semmi baj, ez most egy gasztropszichológiai kísérlet volt, aztán azért húzzátok közelebb a tányért, biztos, ami biztos, aztán mondjátok el szépen, kedvesen, mosolygósan, hogy most már kopjál le a tányéromról.
0: Rólunk neked Rádiódik.
2: Epa! 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 2, 3, un pasito pa'trás.

0: Rádió Dick.
1: Henász, tu menge.
2: Üdvözlök minden romákra. Kedves hallgatót, aki a Rádió Dicket hallgatja jelen pillanatban. Ma reggel nézünk rá egy olyan egészséges szokásra, amihez nem kell kondibérlet, okos óra, különleges étrend, sőt, még pénzbe sem kerül. Mi lehet ez? Együnk egy kicsit lassabban. Tudom, könnyű mondani, főleg, hogyha éhesek vagytok, meg hát a mai ebéd sokszor úgy néz ki, hogy leülünk, ránézünk az órára, és azt mondjuk, hogy van 12 percem, főleg, hogyha munkában ebédelünk. Aztán olyan tempóba tüntetjük el az ételt, mint hogyha valaki a szomszéd asztalnál stopperrel mérné. Sajnos igen, tudom, hogy a munkahelyeken tényleg így mérik az ebédidőt. Leves, főétel, desszert, kész. Jöhet a következő versenyző. Pedig hát a szervezetünk nem gyors éttermi pénztárgép. Amikor elkezdünk enni, a gyomor és a bélrendszer különféle jeleket küld az agynak arról, hogy táplálék érkezett, és fokozatosan kialakul a jól lakottság érzése. Ehhez azonban idő kell. A kutatások alapján a lassabb étkezés segíthet abban, hogy jobban észrevegyük a jól lakottság természetes jelzéseit. Mert ha nagyon gyorsan eszünk, előfordulhat, hogy már több ételt elfogyasztottunk, mire igazán érzékeljük, hogy hoppá, én tulajdonképpen már jól laktam. Csak addigra már a desszert is lecsúszott. A lassabb evésnek van még egy előnye. Végre észrevesszük, hogy mit eszünk. Az ízeket, az illatokat, az állagot, hiszen az étkezés nem egyszerűen tankolás. Ha nyugodtabban eszünk és rendesen megrágjuk az ételt, az emésztés első lépése már a szájban megkezdődik. És hogyan lassítsunk? Nem kell minden falat között 3 perces meditációt tartani, elég lehet néhány egyszerű trükk. Kisebb falatok, alaposabb rágás, időnként letenni az evőeszközt, és nem automatikusan lapátolni a következő falatot, miközben még az előző úton van lefele. És hogyha lehet, néha a telefont is tegyük félre, mert ha evés közben videókat nézünk, üzenetekre válaszolunk, és közben még dolgozunk is, könnyebb kevésbé figyelni arra, mennyit ettünk, és mikor lettünk jól lakottak. Úgyhogy a mai mini egészségkihívás nagyon egyszerű, ne versenyezzünk a tányérral, az étel nem fog elszaladni. Hogyha pedig mégis, akkor valószínűleg nem kellett volna megenni, vagy még életben van az a csirke. Egyetek nyugodtan, élvezétek az ízeket, és adjatok egy kis időt a szervezeteteknek is, hogy szólhasson, hogy köszönöm, nekem ennyi pont elég volt. Kedves Rádió Dick hallgatók, én lassan búcsúzom, köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a délelőttöt. Völgyi Zsuzsi voltam, kívánok nektek szép napot, sok mosolyt és minden jót. Én pedig most átadom a mikrofont Patai Annának, maradjatok a Rádió Dickkel.

A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drát cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés és már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a 20 drát cigány a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.
1: Három sós perec, mondd meg, ha szeretsz, eszem.

a cigány lány, a cigány lány, a cigány lány, oly, de nagyon sikány. Roma csávó, Roma csávó, Roma csávó, szíve érte bár.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

rám jött feleségem bajozni. De hát te lány, minek jöttél bajozni? A más embernek a szemébe kacsítni. De ja, Istenem, meghalok, de meghalok, de hogy engem a feleségem elhagyott. De hát te lány, minek jöttél bajozni? A más embernek a szemébe kacsintni. De ja, Istenem, meghalok, de meghalok, de hogy engem a feleségem elhagyott.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ez a Húsdrál cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: Szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a 6. év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a 6. év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja, ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárások lesznek a mai napon, futóverseny miatt teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsórakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvény miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd Budai híd főjénél, illetve Margit híd Budai híd főnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
2: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek. Vasárnap van, hát kérem szépen, ráadásul az utolsó augusztusi vasárnapunkat ünnepeljük, gyakorlatilag, idézőjelesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy egész augusztusban velem tartottál, de most már a következő hétre is fókuszálunk, hiszen akkor kezdődik majd szeptember. Egészen elképesztő, repül az idő. Én viszont nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt vagytok velem, és hát természetesen ebben az órában is nagyon-nagyon jó kis zenékre számíthattok, jó hangulatra és sok-sok szeretetre tőlem, mint a 100.3 Rádió Dicken.

0: 103.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Gyönyörű, szép napot nektek. Sziasztok! Arra gondoltam, hogy megnézhetnénk a közlekedési információkat, illetve az időjárással kapcsolatos friss infókat is elhoztam nektek. Ezek szerintem nagyon-nagyon fontos részei a napnak, úgyhogy azonnal mesélem, hogy mi újság az utakon, illetve milyen időre számíthattok. Tartsatok velem!
0: Időjárás.
1: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Lezárások lesznek a mai napon, futóverseny miatt teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsórakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvény miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd Budai híd főjénél, illetve

Margit híd budai híd főnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!

0: 100.3 Rádió Dikromákról nem csak romáknak. Gyönyörű napot nektek, halihó! Én Patai Anna vagyok, és lezárom az első óránkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltál velem, a következő órában is legyél velem, mert jó dalok várnak titeket, jó hangulat. Természetesen, és persze friss információk az utakról, illetve az időjárással kapcsolatosan. Érdemes lesz fülelni.
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Vorbinas.

Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalmon. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülmények.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozó ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárások lesznek a mai napon futóverseny miatt, teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvény miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd Budai híd főjénél, illetve Margit híd Budai híd főnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
2: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én itt a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot szeretnék mindenkinek kívánni. Kérlek benneteket, hogyha tehetitek, akkor mondjátok el a barátoknak, családtagoknak, mindenkinek, ismerősöknek is, hogy mi nem csak Budapesten vagyunk hallgathatóak, hiszen online követhettek bennünket bárhonnan. Budapesten gyakorlatilag fogható a 100.3 Rádió Dik, ha viszont kicsit kijebb mentek, akkor már online tudtok bennünket hallgatni. Én azt gondolom, hogy ez a mai világban már egy szuper dolog, és bárhogyan meg tudjuk oldani. Fölmegyünk az internetre, és elindítjuk a lejátszás gombot. Úgyhogy kérlek titeket, hogy egyébként akkor is hallgassatok bennünket, hogyha nem Budapesten tartózkodtok, hiszen online követhettek bennünket, és nagyon szépen köszönöm ezt nektek. Jöjjenek a szuper óraindítós dalok!
4: Gyere, Zsóról, gyere!

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: Fatima Junior és Vicky Bey teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos felvétel.

0: vagy.
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon. Azért itt a jövő héten még lesz jó idő, hála Istennek, úgyhogy elkeseredés nincs. Én pedig azt mondom, hogy csekkoljuk az időjárást, mire számíthatunk a mai nap folyamán.
2: Időjárás.
1: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
2: Közlekedési hírek.
1: Lezárások lesznek a mai napon, futóverseny miatt teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvény miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd Budai híd főjénél, illetve Margit híd Budai híd főnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!
2: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: 100.3 Rádiódi. Sunem Romale.
1: 103 Rádió diplomákról nem csak romáknak. Gyönyörű napot nektek, halihó! Én Patai Anna vagyok, és lezárom az első óránkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltál velem, a következő órában is legyél velem, mert jó dalok várnak titeket, jó hangulat. Természetesen, és persze friss információk az utakról, illetve az időjárásra kapcsolatosan. Érdemes lesz fülelni.
2: Ez. Yeah. Yeah.

0: itt az ége.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Lezárások lesznek a mai napon futóverseny miatt, teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsó rakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvények miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd budai hídfőjénél, illetve Margit híd budai hídfőnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dik.
3: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Hát az a helyzet, hogy ma 30-a van, és arra gondoltam, hogy megnézhetnénk így óra elején, hogy augusztus 30-án milyen névnaposaink vannak, hiszen szeretném őket köszönteni. Ma Rózsa és Félix névnap van, úgyhogy Isten éltessen benneteket nevetek napja alkalmából. Engedjétek meg, hogy a következő dalokat a névnaposainknak küldjem, egyébként pedig a Róza név mellett még Letícia, Bodony, Letti és Pázmán névnaposainkat is ünnepeljük, úgyhogy remélem, hogy vannak ilyen hallgatóink, akik most is hallgatok bennünket, úgyhogy sok szeretettel köszöntelek benneteket névnapotok alkalmából. A következő dalok nektek szólnak, indítsuk közösen az órát!

0: 103 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és közlekedési hírek következnek most a 103 Rádiódiken. Ha nektek is van friss közlekedési híretek, amiket éppen nem mondtam be, akkor 0630 30 30 100-as telefonszámon kérlek titeket, hogy dobjátok nekem üzenetet. Én pedig be fogom ezeket olvasni. Köszönöm!
1: Időjárás.
0: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárások lesznek a mai napon, futóverseny miatt teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsórakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvény miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd Budai híd főjénél, illetve Margit híd Budai híd főnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi.
1: Rádió Dík, rólunk, neked.

100.3 rádiódikromákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok. Sziasztok! Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok velem. És hát le kell zárnom az órát, a következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a következő óra is nagyon izgalmas óra lesz. Nekem egyébként a kedvenc órám következik, érdemes lesz fülelni és figyelni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja, ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hídat teremt a hagyomány és a modernitás között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárások lesznek a mai napon, futóverseny miatt teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsórakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvény miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét. Érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd Budai híd főjénél, illetve Margit híd Budai híd főnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dik. Sziasztok, a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és a kedvenc órámhoz érkeztünk el 4 óra múlt pár perccel, és kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Én vagyok az, aki egyébként a héten, egész héten, így fogalmazok inkább, a roma hírekért felelek, és hozom nektek a friss információkat, kifejezetten romákkal kapcsolatosan. Hétvégén pedig ebből próbálok nektek kicsípni egy részletet, hogyha valamiről lemaradtatok, akkor én pótolom ezeket a lemaradásokat veletek. Nagyon izgalmas, viszont nagyon nehéz feladat is, hiszen szívem szerint egész heti anyagot mutatnék meg nektek ezekből a roma hírekből, de azért az egy kicsit hosszú lenne, hogy úgy őszinte legyek veletek. Éppen ezért részleteket csípek ki. De, mielőtt ezt megtenném, zenélünk egyet.

0: kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Pont három Rádió D-k romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, még mindig Patai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Ha esetleg valaki most csatlakozna be, azonnal indulnak a friss roma hírek itt a 100.3 Rádió D-ken. Aztán pedig zenélni is fogunk, és majd még visszajövök hozzátok óra végén egy kis búcsúra. Na füleljetek, azonnal indítom a roma híreket.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-kben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától.
2: A muzsikus generációk mestere előtt tisztelegtek, 105 éve született Farkas Gyula.
1: Farkas Gyula hegedű művészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Farkas Gyula tradíciói egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, 10 évesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. 2 évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedű művészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életét a muzsikának és a fiatal tehetségek támogatásának szentelte. Nevéhez elsősorban a Rajkó zenekar megalapítása és az a különleges pedagógiai módszer kapcsolódik, amelynek segítségével roma fiatalok generációi tanulhattak zenét, színpadi viselkedést és hagyományőrzést is. Fiatalon hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 18 éves korában saját zenekart alapított, később pedig az ország egyik jelentős zenéi együtteseiben is szerepet vállalt. 1950-ben tehát az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett, ahol 1960-ig dolgozott. Legnagyobb hatású munkája azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-kben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bacsik Elek a világhírű, mégis kevéssé ismert roma jazz muzsikus. Bacsik Elek a magyar zene történetének egyik különleges, mára méltatlanul kevéssé ismert alakja. Roma származású magyar zenész volt, aki nem csak a hagyományos cigányzenei világban, hanem a jazzben is maradandót alkotott. Hegedűn és gitáron is kivételes tehetséggel játszott, pályája pedig Magyarországtól Franciaországon át egészen az Egyesült Államokig vezetett. Bár neve ma talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt, a jazz történetében jelentős helyet foglal el. Bacsik Elek 1926-ban született Budapesten. Már fiatal korában kapcsolatba került a zenével, és klasszikus hegedű tanulmányokat is folytatott. Ugyanakkor hamar magával ragadta a korszak új zenei világa, különösen a jazz és a swing. Ez azért is érdekes, mert a magyarországi roma muzsikusok hagyományosan elsősorban a cigányzene és a vendéglátózene területén voltak ismertek, Bacsik azonban más irányba is nyitott. Zenészként rendkívül sokoldalú volt.
2: A hegedű maradt egyik legfontosabb hangszere, de később gitárosként is jelentős sikereket ért el. Ez a kettősség különlegessé tette a kortársai között. Játékában egyszerre lehetett felfedezni a klasszikus zenei képzettséget, a magyar és roma zenei hagyományokat, valamint az amerikai jazz hatását. Pályája során Európában is dolgozott, majd az Egyesült Államokba került, ahol komoly szakmai kapcsolatokat alakított ki. Az amerikai jazz világban is megállta a helyét, ami egy magyarországi roma muzsikus számára különösen nagy teljesítménynek számított. A jazz nemzetközi világában olyan korszakban próbált érvényesülni, amikor a külföldi karrier kialakítása egy magyar művész számára sokkal nehezebb volt, mint napjainkban. Bacsi Kelek történetében az is figyelemre méltó, hogy története során többféle zenei kultúra között mozgott. Nem szorította magát egyetlen műfaj határai közé, a magyar zenei hagyományokból indult, de a jazz modern világában találta meg a saját hangját. Ez a nyitottság tette lehetővé, hogy olyan zenei stílust alakítson ki, amelyben különböző kulturális hatások is találkozhattak. A róla szóló visszaemlékezések szerint pályája meglehetősen kalandos és zaklatott volt. Életében több országban is megfordult, és nevének többféle változata is előfordult a forrásokban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy személye és munkásság mára kevésbé ismert a magyar közönség számára. Bacsi Kelek azért is fontos alakja a roma zenei örökségnek, mert példája megmutatja, hogy a roma muzsikusok nem kizárólag a hagyományos cigányzene világában tudtak maradandót alkotni. A roma zenészek között számos olyan művész volt és van, aki klasszikus zenében, jazzben, népzenében, vagy éppen modern könnyű zenében találta meg saját útját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 100.3 rádió dikromákról nem csak romáknak. Nagyon-nagyon szép napot, sziasztok! Egy gyors kis órazárásra jöttem hozzátok, és úgy döntöttem, hogy a következő órában is roma hírekkel szeretnék foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ha van arra lehetőségünk, hogy kifejezetten romákkal kapcsolatos hírekkel foglalkozzunk, akár több órán keresztül, akkor ez legyen így, és adjuk meg ennek a lehetőséget és az esélyt, úgyhogy a következő órában folyt köv, most pedig még lezárjuk az órát nagyon jó kis számokkal és szuper előadókkal.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Du menge Penas.
1: Rólunk neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros-Lőrinc és Színy László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: A front nem hoz ma lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárások lesznek a mai napon futóverseny miatt, teljesen lezárják az alábbi szakaszokat, a budai alsórakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között, a Lánchidat és a Váralagút teljes egészét, Clark Ádám teret, Széchenyi István teret és a főutca érintett részeit is, illetve le lesz zárva a budai vár környéke is, a Hunyadi János út, Palota út és a Jégverem utca is. Korlátozások lesznek még ma napközben is, a Műegyetem rakpartnál a rendezvény miatt a rakpartot és a Szent Gellért tér környékét. Érintő korlátozások miatt nehezebb lesz az átjutás, jelentős torlódásokra kell számítani a Petőfi híd és a Szabadság híd Budai híd főjénél, illetve Margit híd Budai híd főnél karbantartási munkák nehezítik a sávok áteresztő képességét, így a híd felé vezető budai oldali utakon egész napos torlódás várható. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, Rádió Dickesekhez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és az előző óra a kedvenc órám volt. Roma hírekkel foglalkoztunk, és olyannyira szeretem azt az órát, az előző óránkat, hogy úgy döntöttem, hogy ebben az órában is foglalkozzunk roma hírekkel, úgyhogy azonnal fognak érkezni a roma hírek, de előtte zenélünk egyet, jönnek a kedvenc előadóitok friss dalai, itt a 100.3 Rádió Dicken. Azért ez nagyon fontos kiemelni, hogy nálunk, itt a Rádió Dicken a legfrissebb dalokat is meg tudjátok hallgatni, a kedvenceiteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha feltekeritek a hangerőt, aztán pedig egy kicsit később, ahogy ígértem nektek, hozom a roma híreket továbbra is.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Ígértem nektek a roma híreket, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eddig is velem tartottál, továbbra is tarts velem, mert most indulnak a roma hírek, aztán pedig jövök és hozom továbbra is nektek a szuper dalokat.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az Év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó ember sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 rádió dikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke,

0: és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zeneipart, és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb női mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csodagyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét. Kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korából adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. 2 sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser popcsillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Rádió Dik. Hold a hangunk!

Sziasztok! Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött. Remélem, hogy jól vagytok, jól szórakoztatok, és kifejezetten köszönöm, hogy idáig is velem tartottatok. Búcsúzkodni jöttem, legközelebb jövő hét szombaton és vasárnap találkozunk egymással 13 órától 18 óráig. Nagyon köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmeteket, legyen szép napotok, és továbbra is hallgassátok a Rádiódikát. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született, szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 30-a vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetésével várom önöket. Dr. Suki András vendége a Roma Szalomban. Balog Dezső jazz és bár zongorista volt, a vele készült beszélgetést hallhatják.
0: 100.3 Rádió Dick,
2: ahol a mi hangunk hallatszódik.
5: Fiatalon azért részt vettél versenyeken is. Melyik volt az, amelyiket kiemelnéd ezek közül?
6: Hát 16 éves volt, amikor a Magyar Rádió megrendezte az első Magyar Rádió Füsti Balog Gábor
5: jazzzongorista tehetségkutató verseny.
6: Igen, hát ugye én akkor kezdtem úgy igazán belemenni a jazzbe, tehát még akkor voltam így átalakulóban. Uh-huh. És ott amúgy egy fordulóban voltam, emlékszem, a Gitánó Nagy Lacinak a bátyja, a Nagy Lajoskával, és a Balázs Elemérnek az öcsével, a Balázs Józsikával. Úgyhogy egy fordulóban voltunk így hárman barátok, úgyhogy aztán, ha jól emlékszem, a Józsika jutott tovább, hát ő már akkor nagyon jól zongorázott, és megérdemelten ő jutott tovább. Tehát utána volt a Postázeniskolának egy ilyen országos verseny, azt megnyertem a Triommal, Jazz 2000 néven, ott a Gonda tanárról volt az egyik főzsűri, és hát legközelebb pedig az meg nem olyan régen volt a 2014-es bárzongorista verseny, amit az országos bárzongorista verseny, amit sikerült megnyernem.
5: Akkor azért már idősebb voltál. Persze. Fontosnak tartottad, hogy nem csak fiatalon, hanem azért már érett korodban is megmutasd a tehetséged? Vagy kipróbáld magad?
6: Igazándiból úgy alakult, hogy milyen érdekes, pont a Zökrös Ottóka barátom, zongorista kollégám, ő osztotta meg a Facebookon a bárzongorista versenynek a felhívását. Uh-huh. És én emlékszem, hogy pörgettem, és látom, hogy és ki volt írva, hogy fordulok hétfőnként. Nem hétfőnként? Hát én nem muzsikálok hétfőnként, az volt a szabad napom. Nem, mondom, már csak Diliből is, mert láttam, hogy nagyon sok ismerős jelentkezett. Hát mondom, ott nagyon nagy hangulat lesz, ott akkora millió lesz, hogy ott meg kell jelenni. És elmentem igazándiból, tehát ez egy ilyen bulinak indult az egész. Aztán sikerült megnyerni. Nagyon érdekes volt, mert a döntőre pont előtte való éjszaka értem haza Japánból. Kim voltunk egy 3 hetes turnén, és ugye jetlag, ugye nem voltam még átállva, de ez annyiban volt, hogy olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm izgulni. Nem voltam abszolút stresszes, tehát nem. Mondom, lesz, ami lesz. És hát sikerült megnyerni, hála Istennek.
5: Amikor 10 évesen elmentél ezekre a versenyekre, akkor már tudtad, hogy a jazz lesz a fő irány, és ez lesz a te utad.
6: Igen, igen, hát mondom, egy ilyen láthatatlan erő mindig húzott a jazz felé. Már mondhatom azt, hogy 6-7 éves korom óta. Uh-huh. Pedig, ami azért érdekes, mert ugye mi elsősorban ugye a színpadi zenekari zene, ugye a vonós zene, és a cigány zene irányába voltunk. Ugye millió koncertet, előadást hallottam a Magyar Állami Népégyüttesbennek a közönségében ülve, amikor édesapámék muzsikáltak a nagyzenekarral, ugye táncosok, ugye a Magyar Állami Népégyüttesről beszélünk. És ugye én igazándiból, tehát ezt hallottam otthon, ez volt előttem. Uh-huh. Hogy nekem a jazz, hogy honnan jött, igazándiból nem tudom megmondani, volt egy affinitásom mindig felé, és én azt mondom, hogy mindenkinek a sorsa meg van írva, meg van pecsételve, nekem ez volt, tehát mert én tényleg valamelyik riportban mondtam, hogy, vagy írták le, hogy 12 éves korom óta céltudatosan megyek ez a műfaj felé, és ez igaz. Uh-huh. Tehát én nem véletlenül, én amikor otthon gyakoroltam a kis szobában, és mindig azt mondtam magamnak, hogy néha amikor elfáradtam, tudom, amikor már órák hosszat gyakorol az ember, és leül, és megfáradva, háta leszakad, akkor minek csinálsz? És akkor mindig egy hang mondta, hogy csináld, mert lesz értelme, és te ki fogsz kerülni ebből a kis szobából, és olyan helyekre fogsz eljutni, ahova más nem nagyon. De ezt komolyan mondom neked, tehát nem viccelődök. Egy hang mindig ezt mondogatta nekem, és mondom, jó, hát akkor csinálom. És toltam, és nem azt mondom, hogy egy kicsit azért rögös volt az út, tehát mindenkinek vannak ugye hullámvölgyei, de a Jóisten segedelmével úgymond sikerült megvalósítanom az elképzelésemet.
5: Szóval beszéljünk egy picit a tanulási folyamatról, hiszen aki klasszikus zenével kezd, azért azt tudja, hogy egészen másfajta tanulási módszert igényel a klasszikus zene tanulása, mint akár a jazz, vagy a tánczene, vagy a bárzene, mondjuk így, a szórakoztató zene összefoglaló néven, illetve ezeknek a tanulása. Hiszen amikor mondjuk jazz vagy szórakoztató zenét tanul az ember, akkor az többnyire kézről. Amikor viszont klasszikus zenét, az viszont csakkottából. Tehát gondolom, hogy azért Itz és Vilma néni biztos rád szólt, amikor nem kottából akartad tanulni mondjuk a darabokat.
6: Persze, megesett egy jó néhányszor. Aztán, mert sokszor mondtam neki, emlékszem kisgyereknek, hogy Vilma néni, nem értem ezt a részt, hogy most ez hogy van, akkor meg tudnám mutatni? Igen, és akkor melejátszotta nekem, és akkor fülből is megnéztem a kezét, és utána ponyára lejátszotta. Nem szerettem kottát alvásni gyereknek. Uh-huh. Nem tudom, valami gyerek, aki szeret.
5: Hát pont erről van szó.
6: És aztán már nem tudom, a 10. alkalommal, amikor ezt megcsinálta, hát ugye levágta, hát rájött, hogy hogy én ezt miért kérdezem. Aztán azt mondom, legközelebb, amikor kértem, mi van, én meg tudnám mutatni, ezt az életbe többet, azt mondja, ha itt ülünk 10 óráig, akkor is ki fogod bogarázni, este 10-ig ki fogod bogarázni a kottát, azt mondja, én meg nem mutatom neked. Uh-huh. Persze, klasszikus zenében, hát nem tudom, hát persze működhet, működik ott is, tehát akinek van erre tehetsége, füle, szeme.
5: De nem jellemző a klasszikus zenei oktatásra, ha bár én azért szoktam kézről tanítani, de alapvetően nem jellemző. Viszont a jazznek és a szórakoztató zenének ez a természetes közege, amikor apáról fiúra száll a tudás például a cigány zenészeknél. A jazznél pedig természetesen a mesterről.
6: Igen, igen. Meg hát azért itt a jazznél is ugye, meg a cigányzenén is az alapokat, de a jazznél főleg az ember az akkordokat, a szisztémát, ugye van elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán onnantól kezdve mindenki a saját maga útját járja, tehát hogy ki mit hoz ki ebből az alapból, hogy melyik úton indul el, mit gyúr belőle ebből az alaptudásból, az már rajta múlik az emberen. Azért kell, ugye nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kell jazz hallgatni, felvételeket, különböző stílusokat, régi zené, a régi 60-as, 70-es évek jazz, 50-es évek jazz zenét. Ugye el kell indulni egy úton. Aztán mindenki kisajátítja belőle az, ami hozzá közel áll. Így alakulnak ki a egyéni stílusok, úgy gondolom.
5: Szóval mit lehet tulajdonképpen megtanulni Kottából, és mit csak úgy, hogy az ember hallgatja a másikat?
6: Ez mind a kettő. Most inkább úgy mondom, hogy ez a klasszikus és jazz zenére is igaz. Mert mondd meg, ha hazudok, hogyha te megtanultál Kottából egy darabot, de nem hallgattad meg mondjuk a legnagyobb zongoristáktól.
5: Kell az inspiráció.
6: Az inspiráció, hogy ő hogy veszi.
5: Hogy mások hogy játsszák, igaz?
6: Így van. Tehát ugyanez a könnyebb zenénél, a jazznél. Tehát le van írva, a téma le van írva, az akkordok. És aztán, hogy ki hogy veszi, azt meríteni lehet, ugye. Persze, bizonyos szint fölött már az ember a saját elképzeléseit használja. De hogyha mondjuk megfeneklik egy picit az ötlet, akkor lehet. Ez nem ciki. Az endívom.

0: 21 évesen kerültél be a Monte Carlo-i Hotel de Paris La Bar American nevű bárjába, ahol 10 éven keresztül dolgoztál és játszottál. Ez egy hihetetlen megtiszteltetés is, egy óriási dolog egy fiatal művész életében, hiszen Budapestről kikerülni Monte Carlo-ba, hát a világ közepe, én azt hiszem, ha szabad ezt mondani.
1: Hát igen, ez egy nagy büszkeség, és egy nagyon kalandos periódusa volt az életemnek, és tényleg fiatalon, mert lehet azt mondani, hogy még gyerekként, hát 21 évesen szinte fel se fogtuk, hát emlékszem, amikor megérkeztünk oda, és be kellett kezdeni első nap a bárba, tehát izgatott is voltam, meglepődött is voltam, és csak ámultam, káprázott a szemem, hogy hol vagyok, mi ez itt körülöttem. Aztán otthonunká vált igazándiból, a kvártettemmel játszottunk 10 éven keresztül. Az SBM-nek, a hercegi szervezetnek, a Société de Bohème de Mer-nek az egységeiben, tehát hoteljeiben, színpadain, klubjaiban, a Monte Carlo kaszinóban, a Cabaret du kaszinóban, sok hotelben, és hát nagyon sok élményünk volt. Uh-huh. Reggelig tudnám mesélni, hogy mik voltak ott, miket láttunk, miket mentünk keresztül.
0: Hogy kerültél ki egyébként? Ezt azért meséld el nekünk, ez nagyon érdekes.
1: Ebben is nagy szerepe volt édesapámnak.
0: Uh-huh. És az hát akkori... a száztagú sokat muzsikált akkoriban.
1: Igen, és azt tudni kell, ugye, hogy a száztagúnak a legelső nagy turnémenedzser, Xavier Dubuc.
0: Így van.
1: Francia lyoni ember, férfi volt, és ő neki nagyon nagy kapcsolata volt Franciaországban, és hozzákapcsolódott Monte Carlóban. Ment is a száztagú, sőt, szilvesztereket muzsikált a nagy kaszinó lépcsőzetén. A híre, amit most, ugye akkoriban nem volt okos telefon, hogy ezt annyira publikálni lehetett volna, de hát most ugye mindenki a Reels videókban, mindenhol nagy Monaco Luxury, és olyan ott szállnak ki a kocsiból. Na most erről a térről beszélünk, a kaszinóról, és a hotel, ahol én játszottam. Tehát, hogy ez mekkora dolog most, igazán most mennyire virál az egész, hogy mennyire,
0: igen,
1: mennyire híres lett az egész. És ugye édesapám, csináltam 2000-ben egy demoanyagot. Bementünk a Tonton stúdióba, Dorozsmaihoz. Nem tudom, hogy miért, mondom, itt az ideje, a Horváth Pultó József Bőgőssel, Petényi Gábor dobosommal, és meghívott vendégként volt ott gitározni a Gitánó, akkor még csak Nagy Lacika, a Pecek Lakatos András Andiska dobolt még, ők voltak a meghívott vendégek, és csináltunk egy 10 számos egy ilyen házi albumot. És igazándiból ez nem került kiadásra, mai napig megvan, viszont apám azt mondta, add ide, megmutatom a Dubuc-nek. Ugye a száztagú
0: menedzserének.
1: Igen. És megmutatta, és milyen a jó Isten, annyira tetszett neki, azt mondta, hogy azóta az szól a kocsijába, bármerre követi a turnét, tehát jó, hetekig az egész úton oda-vissza hallgatta lemezt. És jött az ötlete, hogy őnek jó barátja volt a Monte Carlo-i artistic director, a Jean-René Palacio, és megmutatta neki a lemezt, és neki is nagyon tetszett. Szóval hallgass már meg, fiatal gyerekek, hogy milyen érzéssel muzsikálnak, és meghallgatta, hogy ez fantasztikus. Nem tudnád őket idehozni játszani? Szóval dehogy nem. És sose felejtem el, képzeld el, ugye akkor még vonalas telefon volt, és csörgött a vonalas telefon valami éjjel egy órakor. Mondom, ki már aludtam, ki volt az, akkor téged. És hívtak, hogy Monte Carlo-ból hívtak, mert valami közös rendezvényen voltak, és apám mondta, hogy nem, most hívjátok fel a gyereket azonnal, hogy akart, hogy örüljek kicsit. És mondtam, hogy természetesen ráérek, és akkor úgy így alakult, hogy 2001-ben karácsony szilvesztert már, tehát december-januárt kimuzsikáltuk, és utána pedig 2004 volt egy kis kihagyás, viszont arra büszke vagyok, hogy elmondhatom azt, hogy a Hotel de Paris történelmében, amióta megépítették ezt a hotelt, én voltam az első, aki énekessel kezdett be oda. Előtte csak akusztikus triók, hangszeresek muzsikáltak ott. És mikor képzeld, bekezdtünk 2004, először januárban a kabaréban játszottunk, ott lecsekkolták, hogy szól ez az egész énekesre, és onnan átmentünk februártól a de Paris-ba, 3 hónapra, képzeld el, hogy három akkora siker volt az embereknek, hogy énekes van, hogy hétfőtől vasárnapig szünnap nélkül muzsikáltunk amúgy, hogy nem ürült ki a bár. Tehát teljes teltház volt. Hétfőn is, kedden is, teljesen mindegy volt, hogy hétvége van, hétközben. És ez nagy dolog volt, jó, hogy kimerítő volt nagyon, de nagyon élveztük, nagyon szerettük, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez napig. Óriási dolog. Igen. És mesélj, kiknek játszottál ott? Akár itt a hotelben, akár a bárokban.
1: Fú, hát nagyon, nagyon sok színész, sportembernek, politikusoknak, Forma 1-eseknek, nagyon sok Forma 1-esnek.
0: Persze. Ott tartják a Monaco.
1: És sose lehetett tudni, hogy komolyan, hogy kitoppan be. Volt olyan, hogy mit tudom én, egy olyan nap, ez talán amikor a Cannes Film Fesztivál volt, az utolsó napja volt, és olyan 2 óra fele volt, már zárni akartak a bárban, és egyszer csak egy szemüveges sapkás emberi bejött egy magas szőkenővel a hátsó bejáraton, leült oda, és akkor nézzük, hogy ki lehet ez, és akkor mondják, hogy itt van a Robert De Niro. És akkor elkezdtük játszani a keresztapát.
0: Júj!
1: És fölállt, odajött, levette a napszemüveget, odajött, mutatta, hogy mondta, hogy thank you very much, köszönöm szépen, ütötte így a szívére, mutatott, hogy ez nagyon jó volt. Kezet csókolt az énekesnek, és visszament a... De sok ilyen jelenet volt amúgy. Hát ugye a monakói herceg, az Albert hercegnek ő nagyon sokat játszottunk. Tehát ő személyesen névről ismert minket, mindig kézcsókommal köszönte az énekesnek. És ami szintén kuriózum, hogy az ő édesapja, a Ranier herceg, aki végül is egész Monte Carlót létrehozta. Mikor meghalt, én játszottam az ő memóriáján. Tehát a Salempirbe a Chopard, az Excel márkának a GM-je, ő festőművész is, és ő csinált egy kiállítást, és ott játszottunk a Bőgösömmel, amúgy Orbán Györgyel, Gyurival, duóban. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy a Prince Ranier-nek a megemlékezésén magyar zenészek játszottak. Ezt szerintem sokan nem is tudják itthon. És az Albert hercegnek a születésnapját is mi muzsikáltuk. 2012-ben, mikor már gyűrűs mennyasszonya volt a Prince Charles, akitől most már gyerek is van, nagy család, akkor még csak mennyasszonya volt, és de sok mindenkinek, képzeld, a Bal de Rose-t rendezték, ugye azt minden évben megrendezik, az olyan, mint nálunk az Opera Bál. És mindenki a Hotel de Paris bárjából indul, a nagy sztárok. Ott van az aperitív, és onnan mennek az operaházba. Ez a Bal de Rose. És képzeld, mellettem a VIP asztal mellett a következő emberek ültek egy karnyújtásnyira. Valentino, Karl Lagerfeld, Jerry Scotti, ő olyan volt nálunk a Vágó István, az olasz tévénél, Omar Sheriff, azt hiszem a Claudia Cardinali talán ott volt még, de a Jean-Pierre ott a forma a Ferrari-nak, tehát így ültek így jobbra mellettem, és így mutogattak, meg viccelődtek, úgyhogy ez nagyon nagy élmény ezek.
0: Mondj csak, hol laktatok? Hiszen azért én is voltam egyszer-kétszer Monte Carlóban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy az a luxus, ami ott van, egyszerűen
1: ember felett
0: hihetetlen. Igen, tehát, igen. Hogy ott
1: nehéz ott, fölvágósnak lenni.
0: Ott a csatornába lapátolják az aprót, tudod?
1: Igen, tehát, hogy... igen, tehát ott nehéz fölvágni, ott.
0: Hát a világ leggazdagabb emberei.
1: Hát abban az időben is, tehát olyan kocsikkal járkáltak az emberek, amiket így normális ember nem is látni, mert ezek mind rendelt autók, meg ki se jöttek, őnekik már szóval.
0: És ezek mind ott állnak a kaszinó előtt.
1: Igen, és ugye ott laktunk mi, az a helyzet, hogy mikor játszottunk a De Paris-ban, mi ott laktunk a harmadikon, mert úgy építették a hotelt, hogy külön van 4 zenész szoba egymás mellett a harmadikon. Amúgy egyszer ott ezen az emeleten lakott a folyosó másik végén a Ringo Starr, a Beatlesnek a dobosa. Sőt, hogy elmondjam, a John Lennonnak a fia, a Julian Lennon, ő ott lakik Monte Carlóban. És amíg mi ott játszottunk, minden szombaton, ő egy Grammy díjas zenész, ő is, és minden szombaton nálunk indított az estét. Leült a VIP asztalhoz, piásztak a zenekarral, ölelgettek, csókogattak, van is képen velük amúgy. Képzeld el. Úgyhogy ezek nagy dolgok, nagy dolgok.
0: Ez tényleg a világ közepe, én azt gondolom. Tehát, hogy ennél exkluzívabb
1: szerintem zenésznek, kell képzelni. Szerintem úgymond bár jazz zongoristának, már most inkább úgy mondom, mert ott amúgy ott is, tehát nagyon jók voltak a körülmények, jó hangszerek voltak, úgy azt muzsikáltunk jazzt, amit akartunk, persze, hogyha akartunk keresni még jó kis pénzt mellé, akkor be kellett olyan dolgokat is játszani, amit bekértek, francia számokat, egyébeket, nemzetközi programot, popzenéket. De például ott úgy játszottunk, sőt, nagyon nagy jazzrajongó volt az artistic director, tehát ő kimondottan kérte, hogy amikor megjelenik, akkor úgy játszunk jazz, mintha egy fesztiválon lennénk. Úgyhogy ilyen körülmények között muzsikálni, tehát ugye más helyen rátszólnak, hogy mi az a fülsükítő modern jazz, vagy ott meg kimondottan kérték, tehát, és ilyen helyen, és kinézel az ablakon, és akkor ilyen emberek jönnek vele szembe, hogy hát ez hihetetlen, elmondhatatlan, hogy mekkora dolog volt ez.
0: Kérdezek egy furcsát, jó?
1: Na.
0: Azért is merem megkérdezni, hiszen én is ott lakom a 8. kerület közepén, majdnem a Buzsikus Cigányok parkjánál, és te is két utcára ott laksz tőlem.
1: Igen.
0: Azért van egy kis különbség, egy kis differencia Monte Carlo és hát a 8. kerületnek a közepe között. Mégis ott laksz te is, és persze én is. Mi az oka, hogy...
1: Nézd, hát vannak gyökereink, bár én a 7. kerületben nevelkedtem, aha, csak amikor megházasodtam, átkerültem a 8-ban, de minden ismerősöm, barátom a 8-ban lakott. Kivéve a gyerekkori testvérem, barátom, bőgősöm, a Plutó Horváth Józsit. Mi voltunk ketten szerintem úgy a 7. kerületben. Nem tudom, kik voltak még, nem akarok kihagyni nevek.

0: romás kerület, nem cigány kerület, azt nem mondanám, de romás kerület, ugye, mert nagyon sok muzsikus, nagyon sok roma lakik itt. Ugyanúgy, hát a mint a régi időben. Így van, muzsikus cigányok, ugye annak idején a Mátyás tér volt most. Úgyhogy, ahogy mondtam neked, a hal is a vízben érzi jól magát a saját közegében. Nekünk valójában ez a közegünk.
1: Igen.
0: Vagyis hát, hogy ezek a gyökerek. Persze én jól érzem magam Monte Carlo-ban is, nem arról van szó, de azért a gyökerek ide húznak, persze.

0: Végül akkor 10 év után ott hagytad Monte Carlót, és jelenleg is sok felé jársz a világban, de alapvetően azért utána áttetted a székhelyedet Svájcban.
1: Igen, igen. Ugye miután megvolt 2014-ben a bárzongorista verseny, az egyik fővédnök és a főszponzora a Roland cég volt, aminek a tulajdon, akkori 50%-os tulajdonosa Michael Heuser volt, és ő karöltve a Tollár Mónikával, a Tollár Endre, az ex Roland igazgatónak a lánya, és Tóth Csabával, az aktuális igazgatóval, aki közben nem csak akkor még kelet-európai igazgató, most már az egész európai szekciót ő viszi. Nagy, csodálatos emberek, mind a Mónika, mind a Csaba. Tehát ők voltak a fővédnökei ennek, meg szponzorai ennek a versenynek. És hát a verseny miután megnyertem, a Michael megkérdezte, mivel neki ő eredetileg, tehát ugye kiről beszélünk, a nagy zongora gyártó cégnek, meg a elektronikai gyártó cégnek, az 50%-os világ tulajdonosáról. A másik tulajdonos a japán öreg volt, aki alapította a 70-es évek elején a céget, Rolandot. És ő, mivel ő bárzongoristaként kezdte a pályafutását, és onnan vitte el a Rolandot, képzeld, disztribútornak, és ő onnan küzdötte föl magát 50%-os részvény tulajdonosára. És megkérdezett, hogy lenne kedved jönni Svájcba, mert hallottam, hogy már voltál, mondták, amit itt tudtam ott, hogy hasonló. Látott bennem valamit, és figyelj, nagyon érdekes dolog, amit elmondok most, mert én akkor még nem tudtam, tehát nagyon sokat segített, nagyon protezsált, és buzdított. Nagyon-nagyon kedves volt velem, és tényleg annyi, mint szinte Svájcban nagyon sok mindent köszönhetek neki. És én ez idő alatt nem is tudtam, hogy ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, rákos volt. És ő ezt az egész segítségét, önzetlen, hát úgymond önzetlen, persze volt neki egy kis biznisz átfedés benne, de nem lett volna neki muszáj, ugye?
2: Világos.
1: Tehát az utolsó időit ezzel tölteni, hogy engem tolni, nyomni előre. És azt mondta, mindig mutatta az orrát, hogy jó szimatom van nekem ezekhez a dolgokhoz. Mondtam, de miért, Michael, miért engem? És mutatta az orrát, hogy nekem jó szimatom van. És Svájcban a legnagyobb ötcsillagos hotelekbe végig szervezett, és aztán először a Hotel Montanába kötöttem ki Lucernben, ami egy teljesen zenei beállítottságú hotel. Jam session-ök vannak, jazz piano bar van, hegedűssel lehet muzsikálni, lehetett muzsikálni az étteremben, sajnos nemrég hunyt el a hegedűsök, aki 30 évig volt ott. És képzeld, ő cigány repertoárunk, csárdások, nóták, mindent tudott az öreg. Úgyhogy úgyhogy nagyon jól éreztem ott is magam. És aztán innen átkerültem, ahol mai napig vagyok, szerintem Svájcnak most a legelső helye, amiket mondtam, hogy óriási jó kondícióik vannak egy muzsikus számára. Ez fönn van Bürgens, Luzernnel szemben a Firvalstätterzé, ugye a Luzerni tó, és hogyha átnézünk a túlpartra, van egy pici hegy, egy 800 és 1000 méter közötti hegy, és ez Bürgens tó. Itt házasodott nálunk az Audrey Hepburn, meg itt lakott a Sophia Loren nagyon sokáig ebben a resortban. És ezt 2007-ben eladták a svájci tulajdonosok, és megvette a Qatar Hospitality, tehát a katari herceg. És ő teljesen felújította, húzott még hozzá föl hoteleket, és most itt játszogatok egy gyönyörű szép ilyen lobby bar, úgy hívják, hogy Lakeview Lounge, és csodálatos zongorán, tehát nagyon drága 100 millió forintos koncertzongorán, olyan az akusztika, mint a Műpában, a nagy teremben, tényleg, tehát olyan lépcsőzetesen van a plafon is, a alsó szint is megcsinálom. Úgyhogy nem panaszkodom, a jóisten nagyon bőkezű ilyen szempontból velem, és még annyit hagyd csak egyek el, hogy nem régen volt most, a nem régiben, biztos, hogy olvashattatok róla, ugye most a politikai események kicsit felgyorsultak a világban, és ugye ez a iráni-amerikai konfliktus, ugye az olajárobbanás, nem véletlenül benzin, egyebek, és ezt jöttek tárgyalni, és hát a katariak és a pakisztániak segítségével, ők voltak a közvetítő felek, ugye jött az amerikai kormány és az iráni kormány. És mind nálunk. Tehát teljesen lezárták a hegyet, teljesen hermetikusan. És nagy meglepetésemre, hát ugye ilyenkor nem nagyon szoktak játszani megszórakoztató egységeket, mikor ilyen komoly tárgyalások vannak, és behívtak játszani. Úgyhogy egy ilyen történelmi eseményen játszottam most legutóbb. Úgyhogy kicsit rezgett a nadrág rajtam, de nem tudtam, hogy mit játszok. Síri csönd volt mindenki, tehát olyan feszült volt a légkör, hogy ugye biztos hallottad, hogy a Trump közben be is szólt az irániaknak. Aztán fölálltak, kivonultak, visszajöttek, úgyhogy két napig így egyfolytában tárgyaltak hajnalig, reggelig. És közben nekem játszani kellett. Hát persze nem a tárgyalóteremben, hanem előttekin. De nagy siker volt, úgyhogy tetszett nekik, szerették. Úgyhogy tudod, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy na most ezeknek mit játszok? Egy ilyen szituációban most leülsz, mit játszol nekik? És ez is a mi feladatunk, mint bárzongoristáknak, hogy a megfelelő millióban, hangulatban, atmoszférában, na mi az, amivel betalálsz? Mi az, ami illik oda?
0: Mint egy jó prémás.
1: Így van.
0: De tényleg, tehát, hogy a cigányzenészeink régen ettől voltak annyira híresek, és szerették őket világszerte, mert mindig tudták, hogy mit kell játszani, ki mit szeret, és persze minden a fejükben volt, és mindent azonnal lejátszottak. És hát nem véletlenül imádták a cigányzenészeket világszerte.
3: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a hatodik év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a hatodik év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja, ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dikben. Augusztus 30-a vasárnap van, és 19 óra múlt. Ebben az órában is remek zenékkel és izgalmas beszélgetéssel várom önöket. A Roma szalomban vendégem volt az OSZDI II. János Pál, katolikus általános iskola és óvoda igazgató nője, Kocska Ágnes. A vele készült beszélgetést hallhatják.
0: 100.3 Rádió Dik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
5: És szeretettel köszöntelek, kedves Anni, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is.
4: Nos, akkor először egy könnyed kérdéssel indulok. Mikor kezdődik a suli?
5: Hát a gyerekek számára szeptember 1-én lesz becsengő, ez most egy keddi napra fog esni, és innentől egészen június 10, ha jól emlékszem, 7-ig, péntekig robogunk át ezen a tanéven, ebben a tanében 180 tanítási nap lesz, úgyhogy kedves gyerekek, készüljetek fel. Hosszú lesz, de lesznek szünetek.
4: Ez az elsőjeked lesz a becsengetés most?
5: Igen, igen, ez az első, hivatalos első tanítási nap.
4: Értem.
5: Nyilván vannak olyan iskolák, ahol hamarabb meg lesz a tanévnyitó, van, aki erre a napra teszi, de ez az első tanítási nap.
4: De ti már dolgoztok.
5: Ó, hogyne, mi már készítjük elő a tanévet. Ezen a héten, hétfőn jöttek be a kollégák, mi iskolavezetők egy kicsivel korábban, hiszen rengeteg munka vár ránk, ugye vannak újdonságok is itt a kormányváltás kapcsán, de ha nem lett volna a kormányváltás, akkor is ilyenkor egy nevelőtestületnek elő kell készíteni az évet, tantárgyfelosztást kell készíteni, órarendet kell készíteni. Az iskola vezetésnek meg kell szemlélni, hogy van-e megfelelő számú pedagógus, ugye mi már jó előre gondoskodtunk, ha nem volt, akkor álláshirdetéseken keresztül kerestünk új kollégákat. Tankönyvet várunk, megérkezik pénteken. Rászoruló gyerekeknek tanszert biztosít egy pályázat, már az is az iskolában van, és ezt is a héten ki fogjuk osztani. és hát minden olyat előkészítünk, amivel a gyerekeket várjuk. Ugye az iskolában voltak a nyáron felújítási munkák, voltak eszközbeszerzések, ezeket a gyerekek már úgymond konyhakészen kapják, hiszen minden elő van készítve.
4: Milyen közösség ma a II. János Pál iskola, milyen családokból érkeznek a gyerekek hozzátok?
5: Hát a mi iskolánk 2011-től van egyházi fenntartásban, az Egri Főegyház meg a fenntartónk, de gyakorlatilag az iskolai közösség, ami ebből lőtte ki magát, az mélyen gyökerezik. A mi iskolánkban kb. 330 tanuló jár, és azért nekünk van egy tagovodánk is, ahol 100 kis nebuló nevelkedik. Többségében roma családokból érkeznek a gyerekek. Ez a mi környezetünk, a mi környékünk és a mi tanulóink járnak Hétestelepről, amit ugye biztos, hogy a kedves hallgatók már többször és sok konszenzus vagy sok szöveg összefüggésben hallottak már róla, de vannak tanulóink a közeli Farkasjuk településről, ez egy kis bányász falucska, illetve más utcákból is.
4: Mozdom, milyen sajátos kihívásokkal találkozik ma egy pedagógus a ti iskolátokban?
5: Hát én úgy gondolom, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, amikkel azok a pedagógusok, akik más olyan iskolákban tanítanak, ahol sok a hátrányos helyzetű tanuló, illetve ahol sok a roma tanuló. A szegénység, ugye, amit mindenképpen említenünk kell, ami egyébként nagyon, nagyon széles skálán mozog. Tehát van az az igazi mély szegénység is, amiről amiről sokat cikkeznek és sokat beszélnek, de van olyan szegénység is, ami nem ennyire látványos, de nem mondható egy-egy család gazdagnak. Dolgozik az apuka, esetleg anyuka közmunkába, nevelnek 3 gyereket. Nem mondhatni ezeket a családokat se gazdagnak, de én nekem az a nagyon-nagyon sok éves tapasztalatom, hogy ezek a szülők a gyerekükért mindent megtesznek. Ha valaki nálunk bemegy egy osztályterembe és szétnéz, sokszor nem is gondolná, hogy ezeknek a gyerekeknek a nagy része roma származású. Vagy hogyha még esetleg egy kicsit külsőleg látni is, ugye a bőrük vagy a hajuk színén, de ha ránéz a táskájukra, ránéz a ruhájukra, akkor nem gondolná, hogy ezek a szülők igen kemény maguktól való dolgokat vontak meg, hogy a gyerekeknek is megvegyék a legszebbet, meg a legjobbat. Mert én ezt hiszem és vallom, és ez nem egy reklámszöveg, hogy a mi szüleink, és én azért csak a saját iskolámról tudok igazán beszélni, mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeik rendesen, felöltözve, tisztán, gondozottan járjanak iskolába.
4: Az a furcsa az egészben most, ahogy beszélgetünk, hogy olyan evidensnek vesszük, hogy egy roma gyerek az biztos, hogy szegény, és ezt nem rosszból mondom, hanem hogy ez milyen szomorú.
5: Igen.
4: Ugye?
5: Bár igen, de azért van a mi családaink közül is egy most már azt mondanám, hogy megizmosodó réteg, akiknek jobbra fordult a sorsuk. Ez most azokról a családokról beszélek, ahol az apuka szakmunkás, és van egy jó szakmája, egy keresett jó szakmája, kőműves, heggesztő, asztalos. Ezek nagyon keresett szakmák. Az a szomorú, hogy nem Ózdon találnak munkát, sokszor még nem is az országban, hanem külföldön. Viszont elmennek és jól megfizetik őket, és a családjukra fordítják többségében. Aki többen megpróbálkoztak azt is, hogy elvitték magukkal a családot külföldre, nagyon kevesen ragadtak meg. Tehát azért nagyon nehéz egy családot ott eltartani. De rendszeresen járnak haza, és lehet látni, hogy a család gyarapszik, és az apa szépen és gond nélkül el tudja tartani a családját.
4: Igen. Tud bármit tenni azért az iskola, és ha igen, akkor mit, hogy egy gyermek családi vagy anyagi háttere ne határozza meg előre az iskolai pályáját?
5: Hát nekünk ez egy nagyon fontos és fő törekvésünk. És ugye mindenféle szinten igyekszünk egy jó képességű, vagy akár nem jó képességű, csak egy átlagos képességű gyereket eljutatni oda, hogy a 8. osztályt gond nélkül befejezze, menjen egy középiskolába, és legalább tanuljon egy szakmát. Nyilván nekünk a legfontosabb feladatunk, ugye a tanítás meg az oktatás, de ennél még fontosabb feladatunk a nevelés. Ebben igyekszünk nem magunkra maradni, tehát partner a szülő, partner a gyerek, az iskolai közösség, a tágabb közösség. Amikor szükség van rá, akkor egy karitatív közösség, tehát azért ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy mi egy katolikus iskola vagyunk. Okay. És nekünk ez egy nagyon fontos jézusi parancs is, az, hogy segítsük a szegényeket, és ebben nekünk partnerünk a helyi Karitasz, a Marika nénék, hogy mondjam így, ami az Orzi szülőknek sokat mond, a helyi Karitasz vezetője, az Egri Főegyház megyei Karitasz, Hárvai atya, aki egy nagyon karizmatikus atya, és maga a nagybetű segítőkészség, de itt mi az iskolában is keresünk olyan partnereket, akik tudnak segíteni. Vannak nagyon jó kapcsolataink budapesti iskolákkal, ahová sokkal jobb szociális összetételű ott a közösség, és de ezekkel a kapcsolattáján ők gyűjtenek nekünk például karácsonykor a gyerekeinknek, vagy a nyári hónapokban is ruhát, karácsony tehát természetesen kapunk rengeteg cipős dobozt. Ezekben az iskolákban ez a gyerekeknek érzékenyítés. Mindig megköszönjük nekik, csinálunk egy ilyen kis filmet, ahol megmutatjuk, hogy ezt hogyan adjuk át. A mi gyerekeinknek, meg a mi családjainknak meg óriási segítség, mert azért vannak olyan családok, ahol a gyereknek ez a karácsonyi ajándék az igazi, amit itt kap. Lelki kapcsolataink is vannak, sokat járnak hozzánk Budapestről, például a Fokolár mozgalomnak a tagjai. Ez egy olasz eredetű lelkiségi mozgalom, és Pesten is van egy csoportja, akik létrehoztak egy kis közösséget, aminek az a neve, hogy Kohó, és ez a kapcsolati hálónak a rövidítése, és az Ózdi roma gyerekek segítésére jött létre. Ugye az már az a furcsa fintora a magyar nyelvnek, hogy a Kohó ugye Ózdon mást is jelent, hiszen egykor mi egy virágzó vasgyárral rendelkező kohászváros voltunk.
4: Igen, igen, igen. Tényleg ezt egy találó.
5: Igen, ezeket mi tudatosan keressük és építjük. És ez nagyon fontos a gyerekeink számára is, és amikor nem csak adományok, hanem a vendégek jönnek Pestről, és egy egész napot együtt töltünk, mi ezt családi napoknak hívjuk, és ez a szombati napon szokott lenni, és együtt játszunk, és jönnek a szülők, és együtt készítünk egy szendvics ebédet, és beszélgetünk, akkor ez a gyerekek számára egy óriási feltöltődés. De nem csak a gyerekek számára, hanem a Pestről érkező felnőttek számára is.
4: Szerinted a gyerekek tisztában vannak vele, hogy ők rossz körülmények között vannak, olyan értelemben, hogy van összehasonlítási alapjuk nyilván, hiszen nézik a televíziót, használják az internetet, ők tisztában vannak az ő helyzetükkel, és hogy szoktatok-e erről kommunikálni?
5: Hát szerintem tisztában vannak, főleg itt a kiskamaszok. Ők már nagyon sok mindenre ráébrednek, és sok mindent látnak, de ez úgy ritkán kerül szóba. Amikor így együtt vagyunk, akkor mi inkább az örömünkről, meg a boldogságunkról szoktunk beszélni, hogy együtt focizunk, meg együtt játszunk, meg együtt vagyunk, de azért sokszor van olyan megnyilvánulásaik, amiből lehet látni, hogy igen, ők ezzel tisztában vannak. Főleg, amikor arról van szó, hogy milyen a jövőképük, és mit szeretnék, és akkor mit szeretnének. És akkor el szokták mondani, hogy család, házat szeretnénk, otthont szeretnénk. És hát ugye azt, a roma gyereknek minden a család, meg a roma családoknak is minden a család, és ugye mindig arról van szó, hogy azt szeretném majd az én családomnak olyan életet biztosítani. Tehát amikor egy ilyen tizenéves kisgyereknek vannak ilyen szófordulatai, vagy amikor azt mondja egy pici gyerek, hogy az én asszonyomnak, majd, én majd mindent megveszek, hát akkor az ember nem tudja, hogy összefacsarodik-e a szíve is. És egyszerre mosolyra húzódik a szája.
4: Vannak egyébként olyan roma diákjaid, akiknek a történetére, eredményeire különösen büszke vagy?
5: Hát sok ilyen diákom van. Kisebb-nagyobb eredmények is vannak, vannak egész komoly eredmények. Most például, csak egyet mondok, egy tavaly kiballagott 8-os fiúm, aki a helyi gimnáziumba iratkozott be, és ugye jött a nyáron, hogy 50 óra közösségi szolgálatot szeretne teljesíteni, és ugye meg is beszéltük, hogy mit fog csinálni, és akkor kérdeztem, hogy is Erik, milyen lett a bizonyítvány, és mondta, hogy Ági néni, kitűnő lettem.
4: Az igen.
5: Hát jó tanuló volt nálunk is, utolsó évben kitűnő, na de hát azt tudjuk, hogy azért egy helyi gimnázium az egy nagy ugrás.
4: Bizony.
5: És ott is kitűnő lett.
4: Bizony.
5: Akkor például nagyon büszke vagyok az én, kimondom én az ő nevét, részműves atoszomra, aki amellett ugye most 8-os volt, hogy jó tanuló volt, hát egy nemzetközi szintű ökölvívó bajnok, és boxol, és egy olyan jó fej, jó lélek gyerek volt, aki soha az életébe nem használta ki azt, hogy ő neki nem csak a fejébe van tudása, hanem az ökrébe, és egy nagyon támogató családba lakik. Él. Iker húgai vannak, két nővére van. Édesanyja, édesapja is a diákom volt. Úgyhogy én rá is nagyon-nagyon büszke vagyok.
4: Gratulálunk neki.
5: Meg fogom mondani, mert Galambica fiúk gyerekekre, egy lány és egy fiúra nagyon büszke vagyok. Ugye az ő sorsukban azért a Van Helyed Alapítvány és Bódis Kriszta is igencsak oda tette magát. Ugye a kislány, ő egyetemen van Hollandiába, Péter pedig a görögkatolikus egyháznak egy elkötelezettje. De ott nőttek fel az orrunk előtt, a kezünk között, onnan sarjadtak, onnan indultak.
4: Nagyon sok
5: ilyen diákon van, de olyan is van, aki nem érettségivel, vagy ilyen nagyon jó tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet csak, és itt most nagyon-nagyon idézőjelbe teszem ezt a csakot, csak elvégezett egy szakmunkás képzőt, jó szakmája van, szép felesége van, és a két kicsi gyerekét szeretetben nevelik. És sok, ez is egy sikerény.
4: Bizony, mert jól ez legnagyobb hogy... siker.
5: Igen, igen.
4: Az embernek igen. Családja van, és ezt el igen. Tudja tartani. Hát hogy ne?
5: Igen. Úgyhogy nagyon széles skálán mozognak a siker élményeink, mert pici gyereknél én nekem az is nagy sikerélmény, hogy nyáron a templomba, a vasárnapi misén 5-6-an mindig ott ültek mellettem. Igaz, hogy végig ásítozták ők azt a 10 órási misét, mert biztos, hogy szombaton sokáig nézték a tévét, de eljöttek, és ott voltunk együtt. Pedig éppen senki nem kötelezte rájuk, csak a kis lelkük, de jöttek.
4: Na hát. Az iskolátokban egyébként megjelenik valamilyen módon a roma kultúra, zene, történelem, roma példaképekről van-e szó? Fontosnak tartotta, de ez működik-e, vagy egyáltalán nem nyúltok ehhez a témához?
5: De nálunk ennek nagy hagyománya van. Valamikor, pár évvel ezelőtt, már lassan évtizeddel ezelőtt a cigány népismeret önálló tantárgy volt, de annyira megszaporodtak az óraszámok, hogy beépítettük a többi tantárgyba. Erre azért a Nemzeti Alaptanterv is odafigyel, tehát van ehhez egy kis anyag is. Amit viszont ebből a korszakból megtartottunk, az a városi cigány népismeret vetélkedő, amit minden évben a városi könyvtárral én rendezek meg. Ez egy 20 éves hagyomány, és ugye meghívjuk a környékbeli iskoláknak a csapatait. Ez egy nagyon jó kis játékos vetélkedő, nem kell előre készülni, és ez egy ilyen kiemelkedő eseménye az évnek, de természetesen tanórákon is előjön, énekórán mindenképpen. Én magyar szakos tanár vagyok egyébként, úgyhogy magyar órán is előkerül. Meg azért szoktunk erről beszélgetni, ugye a hétköznapokban is, a roma hagyományról, a roma zenéről. ahol roma gyerekek járnak egy iskolába, ott ez megkerülhetetlen, de nem is kell megkerülni, hanem rengeteg roma példaképet lehet hozni ezeknek a gyerekeknek. Ugye itt van a tehetségkutató versenyen, minden évben most már első-második helyzetet ragyogóan éneklő roma fiatalok érik el, de pár évvel ezelőtt az egyik főzős műsorban második helyzet lett a mi Farkas Mózesünk, aki hozzánk járt iskolába, úgyhogy jó, akkor utána csak úgy nem győztek a nyolcadikosok jelentkezni szakácsnak.
4: Úgyhogy, de jó, fantaszt, hát ez a példakép.
5: Igen, ez a példakép.
4: Szerinted van olyan módszer vagy program, amely kifejezetten jól működik a lemorzsolódás megelőzésében?
5: Hát, vannak módszerek, de én úgy tapasztalom, hogy ahhoz, hogy a lemorzsolódást megelőzzük, oda egy óriási össztársadalmi összefogás kell, mert hogy a lemorzsolódás az nem egy területnek a problémája. Az oktatás, a nevelés, az egészségügy, a munkaerőgazdálkodás, tehát ez egy nagyon, nagyon összetett probléma, úgyhogy kiskörbe is akkor tudunk igazán hatékonyan és jól működni, hogyha összetartunk, és ez itt nálunk Ószon azért nagyon jól megvalósul, és mindenkivel, tehát az információ, a jó információ, az időben hasznos információ aranyat ér, a segítés aranyat ér, de ehhez az kell, hogy mi tudjunk egymásról, és ezt igyekszünk is megvalósítani.
4: Értem. Elfelejtettem a nyáról kérdezni, hogy a nyáron tartottátok-e kapcsolatot a gyerekekkel?
5: Ó, hát természetesen. Na, hát a nyár elején ugye azzal kezdtük, hogy csináltunk egy karitasz tábort, az egy helyi karitasz tábor volt, egy napköz is. Ugye ez azt jelenti, hogy reggel a gyerekek jöttek 8-ra a templomba, és délután 4-kor mentek haza. Kis misével kezdtük, aztán reggeliztünk a karitaszházba, átjöttünk az iskolába, nincs egymástól messze a két épület, és hát itt mindenféle tevékenységek voltak, bár mi bekaptuk, mert ugye ez a júniusi nagy hőkupolába volt, és akkor van egy termünk, egy informatika terem, ahol volt légkondi, úgyhogy oda cuccoltunk be. És nagyon sokat kézműveskedtünk a gyerekekkel, énekeltünk, beszélgettünk. Egyszer-egyszer kiengedtem őket 10 percre focizni is, meg elmentek a strandra, volt egy strandos nap.
4: Jaj,
5: és akkor
4: jó.
5: Ennek az utolsó napja volt, július 4-én, Szent Kúton az országos roma zarándoklat napja, ahová elmentünk egy busszal, ezt a már előbb említett Fokolár mozgalom fizette ki nekünk ezt a buszt, és eljöttek a gyerekek is, meg a szülők is.
4: De gyönyörű hely, hát gyönyörű Szent nagyon, Kút.
5: És hát egy roma zarándoklat, ahol 200-300 cigány ember együtt imádkozik, és együtt énekel, és roma papok és diakónusok szólnak hozzájuk, az egy olyan közösségi élmény, amit nem lehet elmondani. És hát azt tudni kell, hogy van nekünk itt Ószon egy győztes bárány nevű közösségünk, amit Berki Tamás, aki most ugyan Pesten él, de a környékről származik, ő fogja össze. Nagyon sok gyerekünk jár ide a győztes bárány csapatba, és ők is ott voltak, és ők ugye táncoltak is, és hát adtak elő pantomim produkciókat, úgyhogy nagyon jó volt látni őket. Úgyhogy ez volt az első, de ez még csak az első program volt, hiszen Zánkán voltak a gyerekek táborban. Minden évben ugye ez az Erzsébet tábor, ez az államilag megpályázható táboron. Van egy olyan hét, ahol mi kifejezetten katolikus iskolák számára állítják össze a programokat, ahol szentmise is van, egy ökumenikus szentmise, úgyhogy ide 40 gyerek ment el 5 pedagógussal július második hetébe. Ez volt a második program, és hát ugye nyáron azért vasárnap a miséken találkozunk a gyerekekkel, és most is sokat találkoztunk, amik ugye nem mondható egy szervezett programnak, de azért megbeszéltük ott is elején, kivel mi történt, ki merre volt nyaralni, hol voltak, merre voltak, mi történt a családokba. Úgyhogy tartottuk a kapcsolatot. De amúgy is tartom a kapcsolatot a családokkal, mert hogy a Messengeren nekem szinte minden család ismerős, és a gyerekek nagy része is, és a Facebookon, amit ugyan átkozunk sokat, hogy mennyire függerek túl a gyerekek, viszont egy állandó információs felület, ahol például most is milyen jó volt megosztani, hogy mikor lesz a tanszerosztás, figyelmeztetni a szülőket, hogy ne felejtkezzenek meg arról, hogy a gyermekvédelmi határozatot újítsák meg. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos
4: igen. dolog. Ez jó, ez az állandó kapcsolattartás.
5: Én nagyon várom az évet, és én erre nagyon büszke vagyok, mert hogy most már lassan a nyugdíj előtt állok, de ugyanazzal az izgalommal várom, hogy találkozzak a gyerekekkel, hogy a nyolcadikosokkal, most nyolcadikosokat tanítok magyarra, hogy velük mi történt a nyáron, hogy hogyan fogom tudni őket majd a utolsó éven úgy átsegíteni, hogy mindenki abba a középiskolába menjen, ahol meg is marad. És én ezt most már kollégákkal úgy találkoztam, és többségében ezt látom a kollégákon is. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert hogy én azt tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek egyébként nagyon szeretnek iskolába járni. Most a nyáron is azt mondták, hogy Ági, én már alig várjuk, mondom, fogadjunk, hogy csak a haverok miatt azért, nem, már várjuk az iskolát. Tehát fontos a kompetencia mérés eredménye, jaj, nagyon-nagyon fontos. Fontos a tanulmányi eredmények, azok is minden fontos. De a legfontosabb az, hogy egy gyerek szeressen iskolába járni, hogy ott, ha nem is minden nap, de minden héten azt a kis sikerélményét, azt csippentse, vigye haza. És ez ugyanúgy vonatkozik gyerekre, tanárra, takarítónénire, irodai dolgozóra. Én mindig büszke voltam arra, hogy a mi iskolánk egy jó iskolai közösség. És ez a legfontosabb, szerintem.
4: Említetted, hogy a kormányváltás miatt vannak hát újféle dolgok az iskolákban. Mivel fogalmam sincs, miről van szó, nem tudom ezt máshogy megfogalmazni. Van olyan dolog, ami ezek közül számunkra, vagy a hallgató számára egyértelmű, érthető, és publikus is? Tehát milyen változás?
5: Persze. Publikus itt végül is szinte minden. Hát eleve itt ezek főleg ilyen jogi dolgok, tehát az iskolai igazgatóknak és az iskolai közösségeknek nőtt a jogkörük. Itt arra gondolok, hogy egy-egy iskolai dokumentumnak az elkészítésében pedagógiai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat nagyobb jogkört kapnak. Akkor vannak ilyen iskolai napok, ugye, ilyen iskolai hetek, amikor ugye tanulán kívüli programokkal is rá lehet fókuszálni egy-egy területre, például a fenntarthatósági témahét, ugye az mindig április táján van, amikor egy kicsit a környezetvédelemmel jobban foglalkozhatnak az iskolák, ugye itt az a fenntarthatóság, ez a természeti környezet fenntarthatóságára vonatkozik. Ennek nálunk katolikus iskolákban van egy sokkal szebb neve, teremtésvédelem, ugye a teremtett föld védelme. Vannak még ugye ilyen pénzzel kapcsolatos tematikus hetek, és akkor ami újdonság, és ezt most az új kormány vezette be, a diákok hangja, van egy ilyen napra lehetőség, amit meg lehet szervezni ősszel. Hát megmondom őszintén, hogy már bogoráztam és keresgettem ajánlásokat, hogy ugye mi mindent lehet. Itt ugye egy kicsit itt a diák önkormányzatra fókuszál ez, ugye a diákoknak az önállóbb iskolai életbe való, hát durván fogalmazva, vagy csúnyán beleszólására, ezt még annyira nem láttam, hogy de kíváncsian várom, hogy ez mit takar. Egy kicsit változott, egy nagyon keveset az iskola a tanóráknak, a tanítási napoknak a száma egyel kevesebb lett, és itt a kompetencia mérés terén is van egy kicsi könnyítés, tehát egy-két tantárgyal kevesebből lesz a tavaszi kompetencia mérés, ami egyébként nagyon megterhelő az iskolák számára. Ez egy óriási nagy felmérés, amire sokat kell készülni, nagy izgalommal várjuk, és ennek az eredménye, hogy ez egy mutatója az iskolák, a tanárok, a tanulók fejlődésének és teljesítményének.
4: Tankönyveket ugyanazokat kapjátok, amit a múlt évben kaptak, mondjuk egy hetedikes ugyanazt a könyvet kapja, amit a múlt évben egy hetedikes, így akartam kérdezni.
5: Igen, igen, egy kicsit bővült a tankönyvpiac, ugye ezt is nagyon várjuk. Vannak olyan tankönyvek, amiből szívesebben tanítanánk, mint azokból, amik most ingyenesek, és ezt nagyon várjuk, hogy a későbbiekben ez bővítsék. Tehát régen, nagyon régen azért sokkal szívesebb volt a paletta, tehát jobban lehetett válogatni a meglevő tankönyvekből. Ez az utóbbi években beszűkült, úgyhogy én ezt kimerem jelenteni, hogy én például nagyon várom, magyar tanárként szívesebben tanítanék, hogyha bekerülne egy pár olyan könyv, amit én ismerek, és amit amúgy is használok a munkám során, szóval nyilvánvalóan ugye, hogy a

0: ember, és ő nagyon szereti az ózdi gyerekeket és a roma gyerekeket. És ő azt mondta egyik igazgató értekezleten, hogy egy iskolaigazgató, amikor reggel bemegy az iskolába, teljen bárhogy az éjszakája, meg az előző napja is mosolyogjon, mert hogy mindenki rá fog nézni, és ahogy ő viselkedik, úgy fognak viselkedni a kollégák is és a gyerekek is. És nálunk minden reggel azzal kezdődik a nap, hogy az iskolaudvarról bejövő gyerekek megállnak az aulába, én ott a fél emeleten köszöntöm őket, mondok egy pár szót, és imádkozunk egyet, és így kezdjük a napot. És én minden reggel azzal köszöntöm a gyerekeket, hogy szeretettel köszöntelek bennetek gyereke. És ez így is van. Én azt szeretném, ha a gyerekek úgy szeretnének engem, ahogy én őket. És én most ezt mindenféle nagyképűség nélkül, én úgy gondolom, hogy ez többségében így is van.
1: Kocska Ágnes, az Ózdi II. János Pál katolikus általános iskola és óvoda főigazgató nőjével beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt az interjút. Csodálatos iskola kezdést kívánok nektek, és beszélgessünk máskor is.
0: Hát köszönöm szépen én is mindenkinek, aki a iskolához bármilyen módon kötődik, tanuló, szülő, gyermek, pedagógus, kívánok egy nagyon jó tanévet. A kedves rádióhallgatóknak pedig nyugodalmas jó éjszakát.
1: Az iskola kezdés minden családban egy kicsit újrakezdés is. Új füzetek, új feladatok, új remények, és persze sokszor új aggodalmak is. De talán a legfontosabb az, hogy minden gyerek úgy léphessen be az iskola kapuján, hogy érezze, van ott helye, számít. És van, aki hisz benne. Különösen fontos ez azoknak a gyerekeknek, akik nehezebb körülmények közül érkeznek. Köztük sok roma diáknak is. Egy jó iskola nem csak tanít, hanem esélyt, biztonságot és kapaszkodót is ad. Épp úgy, mint az Ágnes vezette Ózdi általános iskola. És már tényleg csak egy hét van arra, hogy ne csak átszoktassuk a gyerekeket a korai kelésre, illetve megteremtsük a körülményeket az iskola kezdéshez, hanem egy picit lelkileg is felkészítsük a nyár szabadsága után a kötöttségekhez a gyermekeket. Én ehhez kívánok minden szülőnek bölcs okos gondolatokat, kitartást, és kicsit könnyedebb téma, ha valaki még szeretne picit a nyárból szippantani a pénteki napot. Ajánlják a meteorológusok, az még egy meleg nyári nap lesz, akár strandolásra is alkalmas. Mi pedig most elmegyünk muzsikálni, és 21 órakor folytatódik a Roma Szalon. Maradjanak velem!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozó ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Zsebe, reggaeton, Dérheni, Bulai.
1: 100.3 Rádiódik.
2: GBM Music Production.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Romafolk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Romafolk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabály talán parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió D-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak. Ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatásán elhangzottak kapcsán ért kritikákra kifejtette, nem azt mondta, hogy a 6. év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a 6. év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A közlemény szerint a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja, ugyanakkor az elmúlt évek társadalmi egyeztetései és szakmai vizsgálatai egyértelművé tették, hogy a József körút egyes szakaszain már rövid távon is szükség van beavatkozásokra. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a Biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket. A költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-ik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió D.

dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dick. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyben. Jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalöki vízerőművet. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozása, az energiatermelés csak másodlagos funkció. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel, írt a Facebook oldalán Szakács Péter Lajos helyi képviselő. A tiszalöki vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémiai Alapítványt, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mindegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre. A forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a beteg utak átláthatóbbá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bár Amerikában. Köszönöm szépen, Dezső, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
5: Köszönöm a meghívást, Andriskám, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, mert régóta ismerjük egymást természetesen, főleg édesapáink révén, hiszen apukám és a te apukád, ők nagyon-nagyon jóba voltak, még a Rajkóban, meg a Száztagúban is közeli barátok voltak, úgyhogy mi is ismerjük egymást évtizedek óta, ne is mondjuk még egyelőre, hogy mennyi, de már nagyon vártam ezt a beszélgetést veled. Bemutatlak. Jazz, bárzó. Zongorista. És mondtad, hogy te klasszikust is játszol, tehát hogy beszéljünk például az utóbbi koncertjeidről, ahol aztán tényleg különlegesen állítodott össze a műsort. Mit játszottál? Hát ez is majd demonstrálja, gondolom, a széles repertoárt, amit szoktál
5: általában. Igen, hát
4: játszani.
5: Törekszem arra, hogy lehetőleg a legmagasabb szinten, ami tőlem telik, tehát hallgatható állapotba hozni azokat a zenéket, stílusokat, számokat, tehát egy olyan repertoárt, amit az emberek szeretnek. Ugye nagyon fontos számomra, hogy elsősorban a közönségnek muzsikálok, ugye nem magamnak, persze én ugyanúgy élvezem, de őket szeretném elsősorban érzelmileg megmozdítani, szórakoztatni. És ugye mindenkinek más a stílusa, mást szeret, más zenét szeret. Van, aki a klasszikus felé hajlik, van, aki a jazz felé, van, aki a popzene felé, valaki a slágereket, van, aki a valcerokat, most úgy tudom már, mit mondják. És megpróbálok mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha most volt egy pár nagyobb ilyen szólókoncertem, és ezt most kezdtem el körülbelül egy éve, másfél éve, és és nagyon nagy siker volt, hála a jó Istennek. Uh-huh. Olyan jól sikerültek. Egyrészt meg voltam lepődve, mert jó, hát nagyjából ismernek azért külföldön is, és, de annyira nem, hogy egy teljes komplett telt házat, sőt, nem volt elég hely. Tehát mikor megérkeztem a helyre, akkor mondták, hogy hát még a mai napon is vissza kellett 30 embert utasítaniuk, mert már nem fértek be. Uh-huh. És ez nagyon jó érzés volt. Egyáltalán az emberek érdeklődnek ez iránt. Uh-huh. Ugye ők is érzékelik, hogy ez egy széles paletta, és hogy itt mindenki megtalálja a magához közel álló zenét. Úgyhogy minden szólt. A klasszikus, hát a fő stílusom, ami hozzám ugye az alapok számomra a klasszikus és a jazz zene. Uh-huh. De minden szerintem ebből jön. Tehát ugye, ha ez a kettő valakinél megvan, akkor tudja ezt a két nyelvet beszélni, akkor valójában olyan, mint a latin, hogy utána minden nyelv könnyebb.
6: Nagyon jó.
5: És akkor utána minden, mondom, ami belefért. A pop zene, a külföldi régi új slágerek, a klasszikus zene.
7: És akkor ilyenkor van mondjuk egy Lady Gaga szám, tegyük föl, és akkor azt mondjuk átalakítod a saját stílusodra, jazzesebbre, vagy egy kicsit klasszikusabbra, vagy egy picit az, ami belőled jön?
5: Igen, igen. Kialakult egy ilyen egyéni stílusom, mondhatom azt, ami jó, hát persze sok mindenkinek van, aki így szórakoztató zeneiparban, vagy bárzongoristaként említheti magát. Én úgy érzem, hogy én amikor játszom, abban ki lehet hallani a jazz alapokat, a klasszikus alapokat, és egy egyéni ízlést, uh-huh. egy egyéni tastinget. Tehát, uh-huh. És ezt az emberek nagyon szeretik. Uh-huh. Hál' Istennek azok a visszajelzéseim, hogy meglepődnek, hogy most akár például, amit te mondtál, hogy Lady Gaga számot, ugye én folyamatosan fejlesztem magam, tehát amik vannak, meg hát kérik is, ugye többnyire én ilyen öcsillagos szállodában játszom, a koncertek vagy klubozások mellett, amit én nagyon szeretek, mert megadta Jóste most a lehetőséget, hogy olyan körülmények között és olyan zenei eszközök mellett, olyan kondíciók mellett muzsikálhatok, mint hogyha minden nap egy elég magas szintű koncertet adhatnék. Ugyanis mind akusztikailag, mind hangszerügyileg, mind közönségügyileg ez egy magas szintű hely, ahol játszom. És ott az emberek értékelik ezt, tehát nagyon sok visszajelzés van, nagyon sokszor odérnek hozzám. Ugye nekem fejlesztenem kell magam, be is kérik ezeket a számokat, mm-hmm. zenéket, mm-hmm. nagyon sok mindent, el se hinnéd, hogy miket bekérnek manapság az emberek. Persze elmegy egy rossz irányba is mostanában sajnos az új generációnak a színvonala. Tehát ugye ezek a uh-huh. social médiában, ezek a
7: amik terjengenek
5: zené, igen, ezek a 3-4 akkordos, meg ezek az altató zenék, igen. amikért egyszerűen rajonganak, és amik nagyon szépek, csak hát most eddig, amik bekértek egy nagyon ritka Sinatra számot, vagy uh-huh. ilyesmi, most ezeket kérik uh-huh. de sokszor. De bekérnek ugyanúgy ilyen mostanában tehát pár hónapos popzenéket is, és azt én megtanulom, és úgy formálom, hogy utána nagyon meg vannak lepődve, hogy fú, hát ez a zene, ez ugyanaz, de hogy ilyen stílusban még ők ezt nem hallották, és hogy mennyire tetszik. És ezek köré építek sokszor koncertet is, tehát, mert tudom, hogy az emberek ezt szeretik, és minőséginek találják.
7: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész bárzongorázás, hiszen ez valójában arról szól, hogy akkor vannak bizonyos dalok, számok, és ezt a te saját stílusodban előadod. Egyébként ettől jó egy igazán kiváló művész, hogy ráismerünk az ő stílusára. És lehetséges, hogy még a régebbi generációból, tehát az idősebb korosztályból időnként azt gondolhatják egyesek, hogy hát a bárzongorista feladata azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy klasszikus zongora művészé, vagy egy jazz zongoristáé, de hát ilyenkor jön egyből a példa, hogy hát ott volt Cifra György is.
5: Így van.
7: Aki viszont a 20. század legnagyobb klasszikus zongoristája, és én azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb bárzongoristája is lehetett.
5: Bizony.
7: Habár így ez még nem lett kimondva, de biztos vagyok benne,
5: mondták,
7: hogy...
5: mondták őt abban az időben, igen, tehát őt ugye mondták, hogy ő volt egy bárzongorista időszaka is.
7: Bizonyám.
5: Ebből kereste a kenyerét, és hát igen. Az esti füstös éjszakában ő bizony-bizony elég keményen nyomta órák hosszan át hajnalig, reggel 4-ig ezek, amit ő imádott.
7: Nagyon szeretett. És nem is akár milyen minőségben.
5: Bizony.
7: Tehát, hogy itt a lényeg.
5: És pont ezért mondom azt, hogyha te is kérdezted, sokan kérdezik, hogy most te végül is akkor mi vagy? Jazz zongorista, klasszikus zongorista, bár zongorista, vagy mi? Hát, hogyha ugye szerintem az egyik legösszetettebb műfaj a bárzongorás.
7: Így van.
5: Bárzongorázás.
7: Így van. Így van.
5: Csak nem mindegy, hogy melyik aspektusból nézzük. Ha most a régi időknek a bárzongorázását nézzük, az megint egy más jellegű volt, bár az is a jazzen alapult. Azt is nagyon sokan magas szinten művelték.
7: Így van. Tehát, hogy még a klasszikus zenészek is egy jó bárzongoristára azért felnéznek. Mert az egy olyan speciális tudás, amit ők tudnak, amivel nem mindenki rendelkezik. Tehát ez egyáltalán nem degradáló, sőt, itt a minőség, hogyha olyan, az.
5: Én úgy gondolom, hogyha valaki jó klasszikus zongorista és jó jazz zongorista, abból lesz a legjobb bárzongorista.
7: Ez így van. Szóval az még egy harmadik.
5: Ha még van hozzá egy harmadik jó ízlése is,
7: az nem árt.
5: Egy zenei, jó zenei ízlése is, ami tudja, hogy mikor mit szabad eldurrantani. Akkor az szerintem az nagyon jó dolog, nagyon tetszetős dolog lesz.
7: De valahol ez a bárzongorázás kicsit hasonlít arra, mint amikor egy cigány zenekarban a jó prémás, mondjuk egy Lakatos Sándor, és szórakoztatja a vendégeit. Hát azért az
5: persze,
7: egészen
5: nagyon fontos.
7: Más. Persze,
5: nagyon
7: mint
5: fontos.
7: Amikor a koncertteremben hallgatunk egy hegedű művészt, de mind a kettőnek megvan a létjogosultsága és a helye is. És ha mind a kettő a legmagasabb minőséget képviseli, hát az felülmúlhatatlan.
5: Hát ugye ezt tehát ugyanez, és ez az egyik gól, úgymond gólom, tehát célom, hogy most pár éve dolgozok ezen a szólókoncertes. Eredetileg két zongorával akartam, aztán ez átalakult a lehetőségek alapján, meg ahogy az emberek reagáltak, most szólóvá, hogy ezt a fajta stílus, tehát amiben minden meg, tehát most azt mondom, hogy Stevie Wonder, ha azt mondom, hogy minden megharmonizálva szépen, de ugyanakkor improvizatív van, tehát nem hangról hangra lejátszva, ahogy le van írva, tehát hogy legyen egy szabadság ugyanúgy dolognak. És ugyanúgy egy széles repertoárral lévő koncerteket. És ugye én ezért mondtam, hogy ha most a Cifra György bárzongorista volt, akkor nem azért, mert én olyan jól játszom, mint a Cifra György, de ő egy magas színvonalat képviselt a bárzongorázásban. Akkor nyugodtan engem is hívjanak bárzongoristának, mert én nekem az a célom, hogy egy színpadi muzsikává alakítsam át ezt a műfajt. És úgy, hogy mindenki megtalálja benne a maga örömét. Tehát sokszor például, hogyha hotelben játszom, nagyon sokszor jönnek be úgy vendégek, hogy rám néznek, ugye csak látják a nagy zongorát, megijednek. Tehát gondolom, hogy sok rossz élményű tapasztalatuk van előzőleg, és egyszer csak azt látom, hogy sírva fakad valamelyik vendég, de ezt komolyan mondom, és ez olyankor jó érzés, és utána úgy állnak föl, hogy órákig köszöngetik. Tehát egy fanyolú arca jönnek be, és még köszönni sem akarnak. És utána úgy állnak föl, hogy azt mondják, hogy you made my day, vagy ez volt a nap fénypontja, hogy téged hallgattunk. És ez jól esik, mert akkor azt gondolom, hogy van értelme, meg ez is egy célom, hogy érzelmet kiváltani az emberekből. Tehát nekik játszom, és ha őket megérintem bármilyen szempontból, a zenémmel, akkor már
7: volt értelme.
5: Már volt értelme, igen.
7: Most hallgassunk meg egy dalt, a YouTube Advantage of Me, Balogh Dezső előadásában.

0: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol te is, ami nagyon-nagyon sokat jelent természetesen.
1: Bizony, hát nem csak nagyszülőkig, nagyszülőkön túl is visszamenőleg, de akit említenék, ugye elsősorban az édesapám és az anyai nagypapám, aki egerdíszpolgára volt, a Grand Hotel Egernek és a szolnoki primás versenynek a győztese volt a zenekarával, és a Grand Hotel Egerben 25 évig muzsikáltak ezzel a bandával, és nagyon híresek voltak, cigánybálókat is muzsikáltak, és nagyon nívós eseményeken ők voltak a zenekar. Egy elismert ember volt, egy fantasztikus, humorú és zenei stílusú muzsikus volt. Ő is nagyon felkészült volt, és nagyon jó bandája is volt. Ő volt az egyik felmenőm, akit úgy említenék, a másik pedig édesapám, ugye sajnos ő sincs már köztünk 2020 óta, aki az Állami Népi Együttes klarinétosa, szólistája volt, ugye szintén 25 évig, és a 100 tagú cigányzenekar egyik alapító tagja, 84-es, 85-ös alapításkor ő volt az egyik, aki és szintén a szólistája volt 30 évig. És
0: persze ő is a Rajkó zenekarban kezdte.
1: És ő is a Rajkóban kezdte, nagyon sok mindenkivel, a te édesapáddal együtt, és még nagyon sok jó cigánnyal együtt, akik mind, az a generáció az mind legenda lett. Igen, úgy gondolom, hogy akik ott abból a nehéz időszakból kikerültek onnan, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és hogy kell muzsikálni.
0: Meg hát aki Farkas Gyula szárnyai alatt nőtt fel, hát ez már eleve egy válogatott társulat volt, hiszen a felvételi is, a bekerülés a Rajkó zenekarba, mekkora válogatás volt.
1: Igen, azt tudni kell, hogy ugye édesapám egy szál klarinéttal érkezett föl, 11-12 évesen Ózdról, ugye mint kollégiumba bekerült, tehát teljes családi, távol a családtól, tehát úgymond családi támogatottság nem volt a közvetlen közelében. És hát azért a világ hírnévig vitte. Tehát innen a semmiből, és lehet azt mondani, hogy akkoriban ugye csórók voltak a gyerekek, hiába támogatták a szülők őket. Hát tudjuk, hogy milyen idők voltak akkor, és milyen nehéz volt megmaradni abban az időben. De ő tényleg, tehát fölépített valamit a semmiből, ami nagyon példaértékű, és szerintem hagyott az utókornak nagyon sok minden. Több ezer rádió, tévé felvétele van, és bejárta a világot. Így, lehet azt mondani, hogy a világ majdnem összes országában volt koncertesztek.
2: Most hallgassuk meg idősebb Balogh Dezsőtől a Párizsi Nyár című számot a 100 tagú cigány zenekar kíséretében.

0: És még a családi felmenőimhez meg szeretném említeni Lakatos Miklós nagybátyámat, a nagyszerű Prímást, aki úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye a cigányzene terén is. Ugye, hát nekem rokonság, mert az én anyai nagymamám Lakatos Margit, tehát a Lakatos család ugye innen van.
1: Egy ilyen családban felnőni egyrészt nyilván felelősség is, kihívás is, és hát azért óriási támogatás.
0: Igen.
1: De hogy érzed? Tehát, hogy nyilván akkor édesapád kezdett el veled foglalkozni zeneit.
0: Az az igazság, őszinte vagyok neked, hogy ő mindig büszke volt rá, hogy ugye mindig azt mondogatta az elején, hogy gyakoroljál, mert tróger leszel, nem gyakorolsz. Ugye ezt nagyon sokáig hallgattam, aztán ugye amikor elértem egy szintet, hát mint mindenki már.
2: Így van.
0: És amikor elértem egy szintet, utána meg már büszkén mondta mindenkinek, hogy ezt a gyerek magától ért el. Persze segített, tehát meg nagyon, nagyon, nagyon sokat köszönhetek annak, ahova, tehát a tanárokhoz, ahova beprotezsált, beiratott. Uh-huh. Tehát ugye megadtam az utamat. De az az igazság, hogy a zongorát elsősorban a nővéremnek vették. Én 5 éves voltam, mikor a nővéremnek vettek egy zongorát, egy Zimmermann pianinót, egy vadonatú gyönyörű szép zongorát, de ő állandóan táncolni akart. Aztán ő belőle az Állami Népi Együttes szólistája, és elismert koreográfusa lett azóta, és én lettem a zongorista, mert én meg 5 évesen nem hagytam a családot aludni már, kora reggel ütöttem a zongorát, és fülből játszottam, amiket a tévében hallottam. És nem tudták elképzelni, ki zongorázik. És ment egy kis 5 éves gyerek ott két kézzel zongorázgatott, és mondta, azonnal be kell iratni.
1: És akkor utána... És hogy kerültél végül is akkor az állami zeneoktatás keretébe?
0: Hát ugye beiratta, ugye én az Alsóerdősor utcai általános iskolába jártam, és ott tanított a Molnár Antal zeneiskolából, ott voltak, pont ebben az iskolában voltak a kirendeltségek, és ez ugye ez egy 7. kerületi nagyon erős és nagyon jó tanárokkal megáldott iskola volt, zeneiskola.
1: Jaj.
0: Sokat köszönhetek nekik, és a nagyszerű tanárnőhöz, Iccés Vilmához kerültem, ő klasszikus zongorista volt. Ő ott tanított, tehát végül csak iskola után be kellett mennem hozzá órára.
1: Na jó, de azért ez is egy kiváltság volt, hiszen azért, aki Iccés Vilmától tanult, azok a növendékek azért kiemelkedők lettek gyakran.
0: Igen, igen, nagyszerű pedagógus, sőt, tanárnő, egy nagyszerű ember.
1: Igen.
0: Te személyesen is ismerted őt.
1: Sőt, hát én jártam hozzá a zeneakadémiai idő alatt hospitálásra, tehát a zeneakadémisták nála tanulták azt, hogy hogyan kell tanítani a kicsit. Tehát igen, azért ez egy
0: csodálatos stílusa volt hozzá. Tehát megszerettette a hangszert. Uh-huh. Nem mint sajnos pár rossz tanár, akik miatt sok tehetséges gyerek lerakta a zongorát, hallottam olyat, a hangszert. Nem, ő megszerettette, és mind technikailag, mind stílusérzékileg nagyon bele súlykolta az emberbe, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Tehát ez egy jó indulás volt, ez egy jó alapeleve.
0: Igen, igen, igen. Ő nagyon szerette volna, ha klasszikus pályán maradok, mert gyorsan haladtam, és már kisgyereknek elég jó technikám volt, és nagy technikás darabokat adott, már kicsinek is emlékszem. De hát észrevettem, mivel én állandóan beleimprovizáltam, meg szerettem improvizálni, meg elferdítettem a darabokat egy kicsit ilyen jazz akkordokkal, és akkor már látták ők is, hogy nekem ez nem lesz olyan módon elég, hogy nem tudom annyira kifejezni. Persze, hogyha játszom a darabot, akkor ki tudom fejezni a saját elgondolásomat a darabra, de az egyéniségemet és lelkivilágomat inkább, amikor a saját harmóniáimmal, a saját dallamaimmal, a saját improvizációmmal, az adott szituációban, az adott pillanatban, az adott hangulatban, hogy mi jön ki az emberből. Mert mindig máshogy ki. Ugyanaz a szám, amit mondjuk én játszom 30 éve, mai napig nem tudom ugyanúgy eljátszani. Mert attól függ, milyen hangulatban vagyok.
1: Igen. Most következzék egy dal Kawano Nagareno Yo-nyi, Balogh Dezső előadásában.

0: Hát ez az alkotói folyamat, ami az előadás közben megszületik, ez lényegében a jazznek is, meg persze a bárzongorázásnak is a lényege. A klasszikus zongorában is azért az tetten érhető, de más szempontokból. Úgyhogy vannak, akik pont ezért szeretik a klasszikus zenét, vagy pont ezért szeretik a jazz zenét, akár játszani, akár tanulni. De te hogy ismerkedtél meg a jazz zenével? Ezt egyébként mindenféleképpen említsük meg, hogy azért neked vannak olyan rokonaid is, akik kiemelkedőek jazzben is. Esetleg rajtuk keresztül? Mondhatnám itt Csík Gusztávot például.
1: Igen, a Guszti bátyám, igen. Az a helyzet, hogy én mindig tudtam róla, és ugye gyerekkoromban meg láttam a tévében, a jazz koncerteket adtak még akkor az M1-en, M2-n mentek jazz pódium, meg nem tudom micsodák, és akkor ugye tátott szájjal néztem még, tehát még teljesen az elején voltam, hogy mekkora sztár is, hogy zongorázik, tehát úgy kuriózunk. De mi nagyon sokáig nem találkoztunk. Sokszor beszéltünk telefonon, de mivel ő is Svájcban volt többnyire, mikor ő Magyarország

0: az énekesével is. Uh-huh. És így akkor találkoztunk így először.
1: És akkor a jazzzel viszont hogy ismerkedtél meg? Tehát nagyon érdekes. Nyilván a családon keresztül, vagy így a...
0: Nem, képzeld, nem, mert ugye én ilyen nappal a cigányzenét hallottam otthon, apujékat a rádióban, a lemezeken, a Horváth Pista lemezek, a Berki László lemezek állandóan szóltak otthon, meg a rádióban jó ebéti szólónat adtak, akkor mind abból is ők folytak.
1: Így van, így van.
0: De nem tudom neked megmondani, egyszerűen mikor meghallottam egy swinget, de ugyanígy voltam a latin zenével. Tehát mai napig a swinget, jazz zenét, egy szalzát meghallok, és elkezd forni a vérem, nem tudom ez hogy. És tudod, akkor még más lehetőségek voltak, nem volt YouTube, nem voltak letölthető dolgok, kiskazett, és bizony, hogyha ment a tévébe valami azon a pár csatornán, akkor én oda tettem a két kazettás magnót, aki abban a korban van, az emlékszik. Lenyomtam a rekordgombot, és fölvettem kazettára a tévéből, fölvettem kazettára a zenét, hogy így tudtam az első zenéimet szerezni. Vagy amikor nyertem az iskolában egy könyvutalványt, akkor bementem az akkori Libribe, és nem könyvet vettem, hanem lehetett kapni jazz kazettát.
1: Hát igen. Ezek a régi szép idők, amikor még így hallgattuk a zenét.
0: De az is igaz volt, mondjuk, vettem egy kazettát belőle, a Wayne Shorternek a tribut lemezét, a kazettán megvettem, és hát még nagyon az elején voltam, és még csak a melódikus dolgokat hallgattam, szeretem, és beraktam, és mondom, mi ez, hát állatmódra muzsikáltak, olyan modern jazz, hogy mai napig is kevesen. Fú, mondom, mi ez? Hát ezt nem is lehet hallgatni. Aztán ma meg az egyik kedvenc albumom, hogy mennyit változik az ember.
1: Persze,
0: hát
1: igen.
0: Imádni való, hogy muzsikálnak.
1: Ezekre meg kell érni.
0: Igen.
1: Kik voltak még a meghatározó tanárok, akik az életedben úgy a pályádat segítették?
0: Ugye a klasszikus után elég korán, 11 évesen bekerültem, a édesapám beiratotta az OSK-nak a másik kirendeltségébe, tehát nem a Szófia utcában, hanem a Rózsa Ferenc utcában, ami a vasutas szervezetek szakszervezet zeneiskolája volt papíron, de ugyanazok tanítottak, mint az OSK-ban többnyire. Garai Attila ugye egy ajtóval arrébb volt, mint ahol én tanultam. Én a Csonka Emil tanár úrhoz kerültem. Áldja meg az emlékét a jóisten, mert csodálatos tanár volt, és tudod, abban az időben úgy folytak az órák, hogy volt egy nagy album, oda le voltak kézzel írva a slágerek, ugye, mert manapság hogy tudsz mondjuk egy, most azt mondom, hogy egy, nem is tudom, most csak egy hülyeséget mondom, Guantanamera, vagy egy Feelings, jó, most már le tudod tölteni, de akkoriban az volt, hogy le kellett ezt írni kézzel, és ezek le voltak írva kézzel egy albumba, és neked azt ki kellett másolni minden órán. Szegény édesanyám, ő, amíg én zongoráztam, órán voltam, ő addig másolta a következő órára már a kézzel, úgyhogy ő szépen kottázik mai napig. Úgyhogy ő volt, és közben vettük föl kazettára a tanulnivalót, tehát amit fölzongorázta nekem a Csonka Emil kazettára, hogy halljam, hogy miről van szó. És aztán ez is szerintem nagyon ízléses, nagyon felkészült zongorista volt, nagyon sokat Hollandiában zongorázott, nagyon sokat kiállt. Sajnos nem tudom, mi van vele, ezúttal is, hogyha valaki tud esetleg információval, nem tudom, hogy éle még, vagy hogy mi van vele, mert abszolút nem látom, nem hallom sehol. Tehát, de ő egy nagyszerű zongorista volt, és sokat köszönhetek neki is. És aztán utána, még az általános iskola után a postázeneiskolában a híres Márkus Tibor tanár úrtól tanultam. Őtőle is nagyon, nagyon sok mindent, elméletet, jazz elméletet, jazz történelmet, és persze jazz zongorázást is. És akkoriban már én elkezdtem járni privát úton a Kácsihoz, az Olá Kálmán nagyszerű mesteremhez, és őtőle nagyon sokat tanultam. Őtőle azt hiszem 2 évig jártam hozzá, de szerintem ez dobott a legtöbb. Ő nyitotta meg a szememet, az egész rálátásomat a jazz zongorázásra a legjobban. És egy pár alkalommal az idősebb Szakcsillakatos Béla bácsihoz is volt szerencsém elmenni tanulni, aki egy tündér és fenomenális koponya és zenész, és egy teljesen komplex zenei művész volt. Sajnos, hogy őróla is múlt időben kell beszélnünk. De hát

0: annyi mindent hagyott hátra a következő generációnak zenéileg, hogy hál' Istennek van mit hallgatni tőle, úgyhogy.
1: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is, az interjú folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Súki András volt. A viszonthallásra.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Csondor Kata és a Gypsy Jazz Band. Különleges találkozás a jazz és a magyar könnyűzene világában. Augusztus 30-án különleges zenei eseményre kerül sor Budapesten. A Gypsy Jazz Band koncertjén két ismert magyar előadó művész, Csondor Kata és Horváth Charlie lesznek a vendégek. A koncert vasárnap este 19 óra 30-kor kezdődik, a Kultúrkúria Színház termében a Templom utca 2-10 szám alatt. A fellépés azért is érdekes, mert három különböző zenei világ találkozik egymással. A jazzmanus, a magyar könnyűzene és a Csondor Kata sokoldalú énekesi, színpadi előadói világa. Csondor Kata pályája. Csondor Kata a magyar zenei élet közismert és sokoldalú előadója. Énekesnőként, színésznőként és leginkább szinkron színészként is dolgozik, ezért nem csak zenei, hanem színpadi előadásában is otthonosan mozog. Hangját sokan különböző filmekből, reklámokból és szinkron szerepekből is ismerhetik. Énekesnőként különösen az ünnepi időszakban vált ismerté a nagy közönség számára. Az Add tovább című dala és annak karácsonyi hangulata sokak számára összefonódott az ünnepi időszakkal. Pályája során azonban nem kizárólag egyetlen zenei stílusban mozgott, előadói munkásságában a pop, a jazzes hangzás és a színházi előadásmód is megjelenik. A Gypsy Jazz Band története. A Gypsy Jazz Band 2018-ban alakult Kárpáti Róbert gitárművész vezetésével. A zenekar létrehozásában fontos szerepet játszott a világhírű magyar hegedű művész Robi Lakatos, aki szakmai mentorként segíti a formáció munkáját. A zenekar egyik legfontosabb célja a jazzmanus, vagyis a Gypsy Jazz hagyományának bemutatása és tovább gondolása. Ez a zenei irányzat az 1930-as években vált önálló stílussá, elsősorban Django Reinhardt munkásságának köszönhetően. A műfajra jellemző a lendületes ritmus, a gitárközpontú megszólalás, a virtuóz hangszeres játék és a jazz improvizáció szabadsága. A Gypsy Jazz Band azonban nem egyszerűen régi hagyományokat másol. A zenekar saját hangzásvilágot alakított ki, amelyben a Django Reinhardt által megteremtett hagyományok és Robi Lakatos sajátos, unortodox, cigány fúziós zenei szemlélete is találkozik. Ezáltal a zenéjük egyszerre képes megőrizni a hagyományos manus jazz hangulatát, miközben modern, friss és rendkívül energikus megszólalást hoz létre. A zenekar tagjai és a világa. A formáció központi alakja Kárpát Róbert, aki gitárművészként és zenekarvezetőként is meghatározó szerepet tölt be. Mellette több kiváló muzsikus dolgozik a produkcióban. A zenekarához kapcsolódóan többek között Lakatos Mirjam énekes, Flór Noémi nagybőgőművész, valamint Kökény László gitárművész neve is szerepel. Robi Lakatos hegedűjátéka pedig különleges színt ad a produkciónak. A Gypsy Jazz Band egyik különlegessége, hogy koncertjeikkel rendszeresen helyet kapnak vendégművészek is. A zenekar vezetője tudatosan törekszik arra, hogy különböző zenei hátterű előadókat kapcsoljon be a produkciókba. Ez azért is fontos, mert így minden koncertnek lehet egyedi hangulata.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő, műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Mai vendégem Balog Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Fiatalon azért részt vettél versenyeken is. Melyik volt az, amelyiket kiemelnéd ezek közül?
4: Hát 16 éves voltam, amikor a Magyar Rádió megrendezte az első Magyar Rádió, azt hiszem
3: Füsti Balog Gábor jazzzongora tehetségkutató verseny.
4: Igen, hát ugye én akkor kezdtem úgy igazán belemenni a jazzbe, tehát még akkor voltam ugye átalakulóban, és ott amúgy egy fordulóban voltam, emlékszem, a Gitánó Nagy Lacinak a bátyja, a Nagy Lajoskával, és a Balázs Elemérnek az öcsével, a Balázs Józsikával. Úgyhogy egy fordulóban voltunk így hárman barátok, úgyhogy aztán, ha jól emlékszem, a Józsika jutott tovább, hát ő már akkor nagyon jól zongorázott, és megérdemelten ő jutott tovább. Tehát utána volt a Postás Zeniskolának egy ilyen országos versenye, azt megnyertem a Triommal, Jazz 2000 néven. Ott a Gonda tanáról volt az egyik főzsűri. És hát legközelebb pedig az meg nem olyan régen volt, a 2014-es bárzongorista verseny, az országos bárzongorista verseny, amit sikerült megnyernem.
3: Akkor azért már idősebb voltál. Persze. Fontosnak tartottad, hogy nem csak fiatalon, hanem azért már érett korodban is megmutasd a tehetséged? Vagy kipróbáld magad?
4: Igazándiból úgy alakult, hogy milyen érdekes, pont a Zökrös Ottóka barátom, zongorista kollégám, ő osztotta meg a Facebookon a bárzongorista versenynek a felhívását. Uh-huh. És én emlékszem, hogy pörgettem, és látom, hogy és ki volt írva, hogy fordulók hétfőnként. Nem hétfőnként? Hát én nem muzsikálok hétfőnként, az volt a szabad napom. Nem mondom, már csak Diliből is, mert láttam, hogy nagyon sok ismerős jelentkezett. Hát mondom, ott nagyon nagy hangulat lesz, ott akkora millió lesz, hogy ott meg kell jelenni. És elmentem igazándiból, tehát ez egy ilyen bulinak indult. Aha. Az egész. Aztán sikerült megnyerni. Nagyon érdekes volt, mert a döntőre pont előtte való éjszaka értem haza Japánból. Kint voltunk egy 3 hetes turnén, és ugye jetlag, ugye nem voltam még átállva, de ez annyiban volt jó, hogy olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm izgulni. Nem voltam abszolút stresszes, tehát nem. Mondom, lesz, ami lesz. És hát sikerült megnyerni, hála Istennek.
3: Amikor 10 évesen elmentél ezekre a versenyekre, akkor már tudtad, hogy a jazz lesz a fő irány, és ez lesz a te utad.
4: Igen, hát mondom, egy ilyen láthatatlan erő mindig húzott a jazz felé. Már mondhatom azt, hogy 6-7 éves korom óta. Pedig, ami azért érdekes, mert ugye mi elsősorban ugye a színpadi zenekari zene, ugye a vonós zene, és a cigány zene irányába voltunk. Ugye millió koncertet, előadást hallottam a Magyar Állami Népégyüttesbennek a közönségében ülve, amikor édesapámék muzsikáltak a nagyzenekarral, ugye táncosok, ugye a Magyar Állami Népégyüttesről beszélünk. És ugye én igazándiból, tehát ezt hallottam otthon, ez volt előttem. Hogy nekem a jazz, hogy honnan jött, igazándiból nem tudom megmondani. Volt egy affinitásom mindig felé, és én azt mondom, hogy mindenkinek a sorsa megvan írva, megvan pecsételve, nekem ez volt. Tehát, mert én tényleg valamelyik riportban mondtam, hogy vagy írták le, hogy 12 éves korom óta céltudatosan megyek ez a műfaj felé. És ez igaz. Tehát én nem véletlenül, én amikor otthon gyakoroltam a kis szobában, és mindig azt mondtam magamnak, hogy néha, amikor elfáradtam, tudom, amikor már órák hosszat gyakorol az ember, és leül, és megfáradva háta leszakad, akkor minek csinál, és akkor mindig egy hang mondta, hogy csináld, mert lesz értelme, és te ki fogsz kerülni ebből a kis szobából, és olyan helyekre fogsz eljutni, ahova más nem nagyon. De ezt komolyan mondom neked, de nem viccelődök. Egy hang mindig ezt mondogatta nekem, és mondom, jó, hát akkor csinálom. És toltam, és nem azt mondom, hogy egy kicsit azért rögös volt az út, tehát mindenkinek vannak ugye hullámvölgyei, de a Jóisten segedelmével úgymond sikerült megvalósítanom az elképzelésemet.
3: Az Szóval beszéljünk egy picit a tanulási folyamatról, hiszen aki klasszikus zenével kezd, azért azt tudja, hogy egészen másfajta tanulási módszert igényel a klasszikus zene tanulása, mint akár a jazz, vagy a tánczene, vagy a bárzene, mondjuk így, a szórakoztató zene összefoglaló néven, illetve ezeknek a tanulása. Hiszen amikor mondjuk jazz vagy szórakoztató zenét tanul az ember, akkor az többnyire kézről. Amikor viszont klasszikus zenét, az viszont csakkottából. Tehát gondolom, hogy azért Itz és Vilma néni biztos rád szólt, amikor nem kottából akartad tanulni mondjuk a darabokat.
4: Persze, megesett egy jó néhányszor. Aztán, mert sokszor mondtam neki, emlékszem kisgyereknek, hogy Vilma néni, nem értem ezt a részt, hogy most ez hogy van, akkor meg tudnám mutatni? Igen, és akkor lejátszotta nekem, és akkor fülből is megnéztem a kezét, és utána ponyára lejátszotta. Nem szerettem kottát olvasni gyerek. Uh-huh. Nem tudom, valami gyerek, aki szeret.
3: Hát pont erről van szó.
4: És aztán már nem tudom, a tizedik alkalommal, amikor ezt megcsinálta, hát ugye levágta, hát rájött, hogy hogy? Én ezt miért kérdezem? Aztán azt mondja, legközelebb, amikor kértem, mi van, én meg tudnám utatni, az életbe többet, azt mondja, ha itt ülünk 10 óráig, akkor is ki fogod bogarázni, este 10-ig ki fogod bogarázni a kottát, azt mondja, én meg nem mutatom neked. Persze, klasszikus zenében, hát nem tudom, hát persze működhet, működik ott is, tehát akinek van erre tehetsége, füle, szeme.
3: Hogy, de ez nem jellemző a klasszikus zenei oktatásra, ha bár én azért szoktam kézről tanítani, de alapvetően nem jellemző. Viszont a jazznek és a szórakoztató zenének ez a természetes közege, amikor apáról fiúra száll a tudás például a cigány zenészeknél. A jazznél pedig természetesen a mesterről.
4: Igen. Meg hát azért itt a jazznél is ugye meg a cigányzenén is az alapokat, de a jazznél főleg az ember az akkordokat, a szisztémát, ugye van elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán onnantól kezdve mindenki a saját maga útját járja, tehát hogy ki mit hoz ki ebből az alapból, hogy melyik úton indul el, mit gyúr belőle ebből az alaptudásból, az már rajta múlik az emberen. Azért kell, ugye nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kell jazzt hallgatni, felvételeket, különböző stílusokat, régi zené, a régi 60-as, 70-es évek jazz, 50-es évek jazz zenéjét, ugye el kell indulni egy úton. Aztán mindenki kisajátítja belőle az, ami hozzá közel áll. Így alakulnak ki a egyéni stílusok, úgy gondolom.
3: Szóval mit lehet tulajdonképpen megtanulni kottából, és mit csak úgy, hogy az ember hallgatja a másikat?
4: Ez mind a kettő. Most inkább úgy mondom, hogy ez a klasszikus és jazz zenére is igaz. Mert mondd meg, ha hazudok, hogyha te megtanultál kottából egy darabot, de nem hallgattad meg mondjuk a legnagyobb zongoristáktól.
3: Kell az inspiráció.
4: Az inspiráció, hogy ő hogy veszi.
3: Hogy mások hogy játsszák, igaz?
4: Így van. Tehát ugyanez a könnyebb zenénél, a jazznél. Tehát le van írva, a téma le van írva, az akkordok. És aztán, hogy ki hogy veszi, azt meríteni lehet, ugye, persze bizonyos szint fölött már az ember a saját elképzeléseit használja, de hogyha mondjuk megfeneklik egy picit az ötlet, akkor lehet. Ez nem ciki.

0: 21 évesen kerültél be a Monte Carlo-i Hotel de Paris La Bar Americaine nevű bárjába, ahol 10 éven keresztül dolgoztál és játszottál. Ez egy hihetetlen megtiszteltetés is, egy óriási dolog egy fiatal művész életében, hiszen Budapestről kikerülni Monte Carlo-ba, hát a világ közepe, én azt hiszem, ha szabad ezt mondani.
1: Hát igen, ez egy nagy büszkeség, és egy nagyon kalandos periódusa volt az életemnek, és tényleg fiatalon, mert lehet azt mondani, hogy még gyerekként, hát 21 évesen szinte fel se fogtuk, hát emlékszem, amikor megérkeztünk oda, és be kellett kezdeni első nap a bárba, tehát izgatott is voltam, meglepődött is voltam, és csak ámultam, káprázott a szemem, hogy hol vagyok, mi ez itt körülöttem. Aztán otthonunká vált igazándiból, a kvártettemmel játszottunk 10 éven keresztül. Az SBM-nek, a hercegi szervezetnek, a Société de Bohème de Mer-nek az egységeiben, tehát hoteljeiben, színpadain, klubjaiban, a Monte Carlo kaszinóban, a Cabaret du kaszinóban, sok hotelben, és hát nagyon sok élményünk volt. Uh-huh. Reggelig tudnám mesélni, hogy mik voltak ott, miket láttunk, miket mentünk keresztül.
0: Hogy kerültél ki egyébként? Ezt azért meséld el neki, ez nagyon érdekes.
1: Ebben is nagy szerepe volt édesapámnak.
0: Uh-huh. És az hát akkori... a száztagú sokat muzsikált akkoriban.
1: Igen, és azt tudni kell, ugye, hogy a száztagúnak a legelső nagy turnémenedzser, Xavier Dubuc.
0: Így van.
1: Francia lyoni ember, férfi volt, és ő neki nagyon nagy kapcsolata volt Franciaországban, és hozzá kapcsolódott Monte Carlo-ban. Ment is a száztagú, sőt, szilvesztereket muzsikált a nagy kaszinó lépcsőzetén. A híre, amit most, ugye akkoriban nem volt okos telefon, hogy ezt annyira publikálni lehetett volna, de hát most ugye mindenki a Reels videókban, mindenhol nagy Monaco, Luxury, és olyan ott szállnak ki a kocsiból. Na most erről a térről beszélünk, a kaszinóról, és a hotel, ahol én játszottam, tehát, hogy ez mekkora dolog most, igazán most mennyire virál az egész, hogy mennyire,
0: igen,
1: mennyire híres lett az egész. És ugye édesapám, csináltam 2000-ben egy demoanyagot. Bementünk a Tonton stúdióba, Dorozsmaihoz. Nem tudom, hogy miért, mondom, itt az ideje, a Horváth Pultó József Bőgőssel, Petényi Gábor dobosommal, és meghívott vendégként volt ott gitározni a Gitánó, akkor még csak Nagy Lacika, a Pecek Lakatos András Andiska dobolt még, ők voltak a meghívott vendégek, és csináltunk egy 10 számos egy ilyen házi albumot. És igazándiból ez nem került kiadásra, mai napig megvan, viszont apám azt mondta, add ide, megmutatom a Dubuc-nek. Ugye a száztagú
0: menedzserének.
1: Igen. És megmutatta, és milyen a jó Isten, annyira tetszett neki, azt mondta, hogy azóta az szól a kocsijába, bármerre követi a turnét, tehát jó, hetekig az egész úton oda-vissza hallgatta lemezt. És jött az ötlete, hogy őnek jó barátja volt a Monte Carlo-i artistic director, a Jean-René Palacio, és megmutatta neki a lemezt, és neki is nagyon tetszett. Szóval hallgass már meg, fiatal gyerekek, hogy milyen érzéssel muzsikálnak, és meghallgatta, szóval ez fantasztikus. Nem tudnád őket idehozni, játszani? Szóval dehogy nem. És sose felejtem el, képzeld el, ugye akkor még vonalas telefon volt, és csörgött a vonalas telefon valami éjjel 1 órakor. Mondom, ki már aludtam, ki volt az, akkor téged. És hívtak, hogy Monte Carlo-ból hívtak, mert valami közös rendezvényen voltak, és apám mondta, hogy nem, most hívjátok fel a gyereket azonnal, hogy akart, hogy örüljek kicsit. És mondtam, hogy természetesen ráérek, és akkor úgy így alakult, hogy 2001-ben karácsony-szilvesztert már, tehát december-januárt kimuzsikáltuk, és utána pedig 2004 volt egy kis kihagyás, viszont arra büszke vagyok, hogy elmondhatom azt, hogy a Hotel de Paris történelmében, amióta megépítették ezt a hotelt, én voltam az első, aki énekessel kezdett be oda. Előtte csak akusztikus triók, hangszeresek muzsikáltak ott. És mikor képzeld, bekezdtünk 2004, először januárban a kabaréban játszottunk, ott lecsekkolták, hogy szól ez az egész énekessel, és onnan átmentünk februártól a de Paris-ba, 3 hónapra, képzeld el, hogy három akkora siker volt az embereknek, hogy énekes van, hogy hétfőtől vasárnapig szünnap nélkül muzsikáltunk amúgy, hogy nem ürült ki a bár. Tehát teljes teltház volt. Hétfőn is, kedden is, teljesen mindegy volt, hogy hétvége van, hétközben. És ez nagy dolog volt, jó, hogy kimerítő volt nagyon, de nagyon élveztük, nagyon szerettük, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez napig. Óriási dolog.
1: Igen.
0: És mesélj, kiknek játszottál ott? Akár itt a hotelben, akár a bárokban.
1: Fú, hát nagyon, nagyon sok színész, sportembernek, politikusoknak, Forma 1-eseknek, nagyon sok Forma 1-esnek.
0: Persze. Ott tartják a Monaco.
1: És sose lehetett tudni, hogy komolyan, hogy kitoppan be. Volt olyan, hogy mit tudom én, egy olyan nap, ez talán amikor a Cannes Filmfesztivál volt, az utolsó napja volt, és olyan 2 óra fele volt, már zárni akartak a bárban, és egyszer csak egy szemüveges sapkás emberi bejött egy magas szőkenővel a hátsó bejáraton, leült oda, és akkor nézzük, hogy ki lehet ez, és akkor mondják, hogy itt van a Robert De Niro. És akkor elkezdtük játszani a keresztapát.
0: Jó,
1: és fölállt, odajött, levette a napszemüveget, odajött, mutatta, hogy mondta, hogy thank you very much, köszönöm szépen, jutötte így a szívére, mutatott, hogy ez nagyon jó volt. Kezet csókolt az énekesnek, és visszament a... De sok ilyen jelenet volt amúgy. Hát ugye a monakói herceg, az Albert herceg, neki ő nagyon sokat játszottunk. Tehát ő személyesen névről ismert minket, mindig kész csókommal köszönte az énekesnek. És ami szintén kuriózum, hogy az ő édesapja, a Ranier herceg, aki végül is egész Monte Carlót létrehozta. Mikor meghalt, én játszottam az ő memóriáján. Tehát a Salempirbe a Chopard, az XL márkának a GM-je, ő festőművész is, és ő csinált egy kiállítást, és ott játszottunk a Bőgösömmel, amúgy Orbán Györgyel, Gyurival, duóban. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy a Prince Ranier-nek a megemlékezésén magyar zenészek játszottak. Ezt szerintem sokan nem is tudják itthon. És az Albert Herzegnek a születésnapját is mi muzsikáltuk. 2012-ben, mikor már gyűrűs mennyasszonya volt a Prince Charles, akitől most már gyerek is vannak, család, akkor még csak mennyasszonya volt, és de sok mindenkinek, képzeld, a Bal de Rose-t rendezték, ugye azt minden évben megrendezik, az olyan, mint nálunk az Opera Bál. És mindenki a Hotel de Paris bárjából indul, a nagy sztárok. Ott van az aperitív, és onnan mennek az operaházba. Ez a Bal de Rose. És képzeld, mellettem a VIP asztal mellett a következő emberek ültek egy karnyújtásnyira. Valentino, Karl Lagerfeld, Jerry Scotti, ő olyan volt nálunk a Vágó István az olasz tévénél, Omar Sheriff, azt hiszem a Claudia Cardinali talán ott volt még, de a Jean-Pierre ott a Forma a Ferrari-nak, tehát így ültek így jobbra mellettem, és így mutogattak, meg viccelődtek, úgyhogy ez nagyon nagy élmény ezek.
0: Mondd csak, hol laktatok? Hiszen azért én is voltam egyszer-kétszer Monte Carlóban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy az a luxus, ami ott van, egyszerűen
1: emberfeletti.
0: Hihetetlen. Igen, tehát, igen. Hogy ott
1: nehéz ott, fölvágósnak lenni.
0: Ott a csatornába lapátolják az aprót, tudod?
1: Igen, tehát hogy... igen, tehát ott nehéz fölvágni. Ott
0: a világ leggazdagabb emberei.
1: Hát abban az időben is, tehát olyan kocsik járkáltak az emberek, amiket így normális ember nem is lát, mert ezek mind rendelt autók, meg ki se jöttek, őnekik már megvan.
0: És ezek mind ott állnak a kaszinó előtt.
1: Igen, és ugye ott laktunk mi, az a helyzet, hogy mikor játszottunk a De Paris-ban, mi ott laktunk a harmadikon, mert úgy építették a hotelt, hogy külön van 4 zenész szoba egymás mellett a harmadikon. Amúgy egyszer ott ezen az emeleten lakott a folyosó másik végén a Ringo Starr, a Beatlesnek a dobosa. Sőt, hogy elmondjam, a John Lennonnak a fia, a Julian Lennon, ő ott lakik Monte Carlóban. És amíg mi ott játszottunk, minden szombaton, ő egy Grammy-díjas zenész, ő is, és minden szombaton nálunk indított az estét. Leült a VIP-asztalhoz, piásztak a zenekarral, ölelgettek, csókogattak, van is képen velük amúgy. Képzeld el. Úgyhogy ezek nagy dolgok.
0: Ez tényleg a világ közepe, én azt gondolom. Tehát, hogy ennél exkluzívabb
1: helyet tudok elképzelni. Szerintem úgymond bár jazz zongoristának, már most inkább úgy mondom, mert ott amúgy ott is, tehát nagyon jók voltak a körülmények, jó hangszerek voltak, úgy azt muzsikáltunk jazzt, amit akartunk, persze, hogyha akartunk keresni még jó kis pénzt mellé, akkor be kellett olyan dolgokat is játszani, amit bekértek, francia számokat, egyébeket, nemzetközi programot, popzenéket. De például ott úgy játszottunk, sőt, nagyon nagy jazzrajongó volt az artistic director, tehát ő kimondottan kérte, hogy amikor megjelenik, akkor úgy játszunk jazz, mintha egy fesztiválon lennünk. Úgyhogy ilyen körülmények között muzsikálni, tehát ugye más helyen rátszólnak, hogy mi az a fülsükítítő modern jazz, vagy ott meg kimondottan kérték, tehát, és ilyen helyen, és kinézel az ablakon, és akkor ilyen emberek jönnek veled szembe, hogy hát ez hihetetlen, elmondhatatlan, hogy mekkora dolog volt ez.
0: Kérdezek egy furcsát, jó?
1: Na.
0: Azért is merem megkérdezni, hiszen én is ott lakom a 8. kerület közepén, majdnem a Buzsikus Cigányok parkjánál, és te is két utcára ott laksz tőlem.
1: Igen.
0: Azért van egy kis különbség, egy kis differencia Monte Carlo és hát a 8. kerületnek a közepe között. Mégis ott laksz te is, és persze én is. Mi az oka, hogy...
1: Nézd, hát vannak gyökereink, bár én a 7. kerületben nevelkedtem, aha, csak amikor megházasodtam, átkerültem a 8-ban, de minden ismerősöm barátom a 8-ban lakott. Kivéve a gyerekkori testvérem, barátom, bőgősöm, a Plutó Horvát Józsit. Mi voltunk ketten szerintem úgy a 7. kerületben. Nem tudom, kik voltak még, nem akarok kihagyni neveket. De aztán átkerültem, és minden, ő is azóta átkerült a 8-ban amúgy. És minden, ugye minden... A feleségem sokszor mondta, hogy leugrottam a közérbe egy kenyérért, vagy egy tejfölért, és másfél óra múlva jöttem vissza, mert annyi emberrel találkozik az ember.
0: Ez az, igen.
1: Ugye barátok, igen, ismerősök,
0: hát ennek zenészek. Megvan a varázsa. Hát tehát én úgy szoktam hívni, hogy egy kis falu. Tudod? Tehát, hogy ami ott van a 8. kerület közepén, az
1: igen,
0: egy hihetetlen,
1: hát persze,
0: kis közösség.
1: Mi itt érezzük otthon magunkat, most lehet azt mondani, hogy most romás kerület, romás kerület, nem cigány kerület, azt nem mondanám, de romás kerület, ugye, mert nagyon sok muzsikus, nagyon sok roma lakik itt. Ugyanúgy, hát a mint a régi időben. Így van, muzsikus cigányok, ugye annak idén a Mátyás tér volt, most. Úgyhogy, ahogy mondtam neked, a hal is a vízben érzi jól magát, a saját közegében. Nekünk
0: van,
1: valójában ez a közegünk.
0: Igen.
1: Vagyis hát, hogy ezek a gyökerek. Persze, jól érzem magam Monte Carlóban is, nem arról van szó, de azért a gyökerek ide húznak, persze.

0: végül akkor 10 év után ott hagytad Monte Carlót, és jelenleg is sokfelé jársz a világban, de alapvetően azért utána áttetted a székhelyedet Svájcba.
1: Igen, igen. Ugye miután megvolt 2014-ben a bárzongorista verseny, az egyik fővérnök és a főszponzora a Roland cég volt, aminek a akkori 50%-os tulajdonosa Michael Heuser volt, és ő karöltve a Tollár Mónikával, a Tollár Endre, az ex Roland igazgatónak a lánya, és Tóth Csabával, az aktuális igazgatóval, aki közben nem csak akkor még kelet-európai igazgató, most már az egész európai szekciót ő viszi. Nagy, csodálatos emberek, mind a Mónika, mind a Csaba. Tehát ők voltak a fővédnökei ennek, meg szponzorai ennek a versenynek. És hát a verseny miután megnyertem, a Michael megkérdezte, mivel neki ő eredetileg, tehát ugye kiről beszélünk, a nagy zongora gyártócégnek, meg a elektronikai gyártócégnek, az 50%-os világtulajdonosáról. A másik tulajdonos a japán öreg volt, aki alapította a 70-es évek elején a céget, Rolandot. És mivel ő bárzongoristaként kezdte a pályafutását, és onnan vitte el a Rolandot, képzeld, disztribútornak, és ő onnan küzdötte föl magát 50%-os részvénytulajdonosát. És megkérdezett, hogy lenne kedved jönni Svájcba, mert hallottam, hogy már voltál, mondták, amit tudtam ott, hogy hasonló. Látott bennem valamit, és figyelj, nagyon érdekes dolog, amit elmondok most, mert én akkor még nem tudtam, tehát nagyon sokat segített, nagyon protezsált, és buzdított. Nagyon-nagyon kedves volt velem, és tényleg annyi, mint szinte Svájcban nagyon sok mindent köszönhetek neki. És én ez idő alatt nem is tudtam, hogy ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, rákos volt. És ő ezt az egész segítségét, önzetlen, hát úgymond önzetlen, persze volt neki egy kis biznisz átfedés benne, de nem lett volna neki muszáj, ugye?
2: Világos.
1: Tehát az utolsó időit ezzel tölteni, hogy engem tolni, nyomni előre. És azt mondta, mindig mutatta az orrát, hogy jó szimatom van nekem ezekhez a dolgokhoz. Mondtam, de miért, Michael, miért engem? És mutatta az orrát, hogy nekem jó szimatom van. És Svájcban a legnagyobb ötcsillagos hotelekben végig szervezett, és aztán először a Hotel Montanába kötöttem ki Lucernben, ami egy teljesen zenei beállítottságú hotel. Jam session-ök vannak, jazz piano bar van, hegedűssel lehet muzsikálni, lehetett muzsikálni az étteremben, sajnos nemrég hunyt el a hegedűsök, aki 30 évig volt ott. Hm. És képzeld, ő cigány repertoárunk, csárdások, nóták, mindent tudott az öreg. Úgyhogy úgyhogy nagyon jól éreztem ott is magam. És aztán innen átkerültem, ahol mai napig vagyok, egy szállt szerintem Svájcnak most a legelső helye, amiket mondtam, hogy óriási jó kondícióik vannak egy muzsikus számára. Ez fönn van Bürgens Luzernnel szemben, a Firvalstättersee, ugye a Luzerni tó, és hogyha átnézünk a túlpartra, van egy pici hegy, egy 800 és 1000 méter közötti hegy, és ez Bürgens tó. Itt házasodott nálunk az Audrey Hepburn, meg itt lakott a Sophia Loren nagyon sokáig ebben a resortban. És ezt 2007-ben eladták a svájci tulajdonosok, és megvette a Katara Hospitality, tehát a katari herceg. És ő teljesen felújította, húzott még hozzá föl hoteleket, és most itt játszogatom, játszogatok egy gyönyörű szép ilyen lobby bar, úgy hívják, hogy Lake View Lounge, és csodálatos zongorán, tehát nagyon drága 100 millió forintos koncertzongorán, olyan az akusztika, mint a műpában, a nagy teremben, tényleg, tehát olyan lépcsőzetesen van a plafon is, a alsó szint is megcsinálom. Úgyhogy nem panaszkodom, a jóisten nagyon bőkezű ilyen szempontból velem, és még annyit hagyd dicsekedjek el, hogy nem régen volt most, a nem régiben, biztos, hogy olvashattatok róla, ugye most a politikai események kicsit felgyorsultak a világban, és ugye ez a iráni-amerikai konfliktus, ugye az olajárobbanás, nem véletlenül benzin, egyebek, és ezt jöttek tárgyalni, és hát a katariak és a pakisztániak segítségével, ők voltak a közvetítő felek, ugye jött az amerikai kormány és az iráni kormány. És mind nálunk. Tehát teljesen lezárták a hegyet, teljesen hermetikusan. És nagy meglepetésemre, hát ugye ilyenkor nem nagyon szoktak játszani megszórakoztató egységeket, mikor ilyen komoly tárgyalások vannak, és behívtak játszani. Úgyhogy egy ilyen történelmi eseményen játszottam most legutóbb. Úgyhogy kicsit rezgett a nadrág rajtam, de nem tudtam, hogy mit játszok. Síri csönd volt mindenki, tehát olyan feszült volt a légkör, hogy ugye biztos hallottad, hogy a Trump közben be is szólt az irániaknak. Aztán fölálltak, kivonultak, visszajöttek, úgyhogy két napig így egyfolytában tárgyaltak hajnalig, reggelig. És közben nekem játszani kellett. Hát persze nem a tárgyalóteremben, hanem előttekin. De nagy siker volt, úgyhogy tetszett nekik, szerették. Úgyhogy tudod, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy na most ezeknek mit játszok? Egy ilyen szituációban most leülsz, mit játszol nekik? És ez is a mi feladatunk, mint bárzongoristáknak, hogy a megfelelő millióban, hangulatban, atmoszférában, na mi az, amivel betalálsz? Mi az, ami illik oda?
0: Mint egy jó prémás.
1: Így van.
0: De tényleg, tehát, hogy a cigányzenészeink régen ettől voltak annyira híresek, és szerették őket világszerte, mert mindig tudták, hogy mit kell játszani, ki mit szeret, és persze minden a fejükben volt, és mindent azonnal lejátszottak. És hát nem véletlenül imádták a cigányzenészeket világszerte.
3: Balog Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
4: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádió Dik.
4: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Biztonságosabb lett a József körút, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körúton. A BKK, a Budapest közút és a Fővárosi Önkormányzat Európai Uniós forrásból a nagy körút megújításának jövőbeni forgalmi rendjét teszteli, hogy minél pontosabb tervek alapján alakuljon át Budapest egyik legemblematikusabb köztere. Ennek része a szabálytalan parkolás helyett az áruszállítás rendezése, a járdák felszabadítása a kerékpáros forgalomtól és a biciklisávok fizikai elválasztása a többi közlekedőtől. Lezárult az Országos Mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született, szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írt a közösségi oldalán a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, Filódi, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben.
0: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
5: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Mesélj, merre jártál még a világon? Mi az a hely, ahova szívesen visszamennél, és eltöltenél akár még néhány évet ott?
6: Hát ugye Monte Carlo-t azt mondtam, amúgy ez tervben van, ugyanis most akkor ide bekötök egy gyors történetet. Szokott nálunk lenni egy ilyen Chefs United, az a neve az eventnek, és a világ legjobb séfeit hívják, és most a legutolsó alkalommal az Ellen Ducassé volt a fővédnöke, aki 30 éve a Hotel de Parisnak az elsődleges séfe. Ő egyedül kapta meg Monte Carlo-ban a hercegtől a Monagask, tehát az állampolgárságot. Tehát nem kaphatja meg senki amúgy, csak úgy, aki nem oda született, vagy nem családi leszármazás van. Ő megkapta, olyan, mint egy hercegi kegyelemből, megkapta az állampolgárságot.
5: Óriási dolog.
6: 22 Michelin csillagos séf. És képzeld el, hogy ennyi idő után oda mentem hozzá, mondom, Monsieur Ducassé, megismerés, de már öreg, már tiszta ősz. És nézett rám, és akkor mutatta, hogy szomkörösszet, mondom, persze. Igen. Ja, és kérdezett, megölelt. És mondta, hogy itt van, hogyha vissza akarsz jönni bármikor, mert az ő menedzsmentje, ugye a De Parisnak, ugye, saját stábja van. És odaadta a kártyát, ha vissza akarsz bármikor jönni, akkor csak eresz meg egy telefon. Úgyhogy nagyon gondolkozom rajta.
5: A Monte Carlo.
6: Igen, azon. Hát, igen. De közben volt ugye a sógorommal, a híres csellistával, Kovács Karcsikával, Károlya, jó ideig kijártunk Japánba. Az egyetlen japán eredeti japán származású, magyar cigányzenét muzsikáló hegedűs lányához, Yukako Furudatéhoz, aki egy kuriózum, mert ugye japán létére egyrészt folyékonyan beszél magyarul,
7: igen.
6: Másrészt pedig, hát ő tanult, ide járt, vette a fáradtságot, itt és van. Itt tanult magyar cigányzenét itt Budapesten, ment a Lajos bácsihoz, ment ehhez, ahhoz a legjobb primásokhoz följárt, és akikkel játszott, a klarnétos is jött apámhoz tanulni, az amaszkhoz, tehát, és akkor egy véletlen folytán egyszer kint ragadtunk a sógorommal, a Karcsikával Japánban, mikor kitört a vulkán Izlandon, és nem tudtunk hazajönni. Üzleti szempontból voltunk kint, és nem tudtunk hazajönni. És azt mondta, na ha már itt vagytok, mondták, hogy 3 hét múlva lesz a légtér megnyitva, de legalább 2 hét. És akkor mit csinál? Jó, hát gyorsan szervezett ilyen házi koncerteket. És csak ugye semmiből elkezdtünk muzsikálni, így hárman. És képzeld el, hogy annyira nagy sikere lett, hogy onnantól kezdve turnék lettek szervezve. Úgyhogy ez ment, 20-szor voltunk kint, 10 évig jártunk ki. Aztán a korona ezt most úgy ketté vágta. Ő még járkál ki, én már most, ugye most már le vagyok kötve, tehát nem tudok, sajnos. De még oda is szívesen visszamennék, majd ha, lehet, hogy csak látogatóba, de majd a Yukát meglátogatjuk.
7: Igen, hát Japán az a keleti félteke közepe, az kétség.
6: Tehát az is egy teljesen Monte más világ.
7: Pedig, hát, az pedig a nyugati
6: Japán,
7: félteke.
6: Amúgy tényleg, tehát azokon a helyeken, ahol voltam.
7: Merre voltál egyébként?
6: Mindegy. Hát egész Japán bejártuk, de főleg Tokióban. Tehát ez úgy érzed magad, mikor bemész egy Shibuyába vagy egy Tokyo Stationre, mintha egy más bolygón lennél. Az emberek is ennyi, ilyen sok ember is ilyen fegyelmezettek, de közben bohémok, mert és jó humoruk van, és a tisztelet, hát az ami legfontosabb, hogy olyan tisztelet van egymás iránt az embereknek, hogy ezt még nagyon sokáig fogja az összes ország tanulni. És tudod, mi az érdekes, hogy nem tudom, jó Isten, hogy mit szánt nekem, de Japán és Svájc nagyon hasonló mentalitás. Nem véletlenül működik olyan szempontból, de a kettő tisztaság van, fegyelem, tisztelet van. Tehát, hogyha megnézed, nagyon hasonló az elképzelés.
7: Tehát a mentalitás, a mentalitás
6: nagyon, nem hinnéd el, hogy, aha, de nagyon hasonlóak a japánok és a svájciak, nagyon hasonlóak. Nagyon. Persze egy kicsit, nem azt mondom, hogy merevnek kell lenni, de nagyon szabálykövetőnek kell lenni ahhoz, hogy ez mindkét népcsoportnak, hogy ezt meg tudja valósítani. Tehát aki volt Svájcban, az tudja, hogy tehát az országút szélén is, vagy az erdő közepén is derékszögbe van a fűvágva. De komolyan is nem tudom, hogy ki csinálja. Fogalmam sincs. Tehát a földről lenni lehet. Japánban, ahol egyszerre egy oktaéderes zebrán, mondjuk Shibuyában, átmegy egy zebrán 4000 ember, és a földről enni tudsz. De szó szerint mondom, enni tudsz, vagy bemész Ginzába. Tehát aki volt már ott, az tudja, hogy miről beszélek. És nem dobnak el egy szemetet, egy csikket, egy porszemet nem dobnak el. Összegyűjtik, egész nap úton vannak, egy zacskóba, hazamennek és kidobják. Tehát olyan fegyelmezettség van, tisztelet van, megadják egymásnak. Nagyon, nagyon nagyszerű emberek.
7: És nagyon szeretik a zenét. Ez is nagyon fontos kérdés.
6: Nagyon. Képzeld
7: imádják.
6: El, hogyha olyan helyen játszottunk, ami vacsorával egybekötött volt, ugye óriási, mint egy koncertterem, de voltak körösztalok, lehetett vacsorázni. Ahogy elkezdtünk, az első hangot meghúztuk, lerakták a kést, villát, és hozzá nem nyúltak csak a szünetbe legközelebb. Tehát ott nem hallottál tányércsörömpölést, vagy köhögést, vagy ott semmi, síri csönd. És így ültek, így mereven, és figyeltek, és koncentráltak a zenére.
7: A tisztelet.
6: Ez nagyon nagy tisztelet, csodálatos dolog.

0: És mi a helyzet a bárzongorázással itthon Magyarországon? Játszottál legutóbb a zeneházában is.
1: Így van.
0: Egyébként itt hadd említsem meg, hogy a zeneházában azért szokott ilyen rendezvény lenni.
1: Igen, igen.
0: Egy egész sorozat van, ami a bárzongoristáknak ad lehetőséget arra, hogy megmutassák a tudásukat. De azért a bárzongorista műfaj, bocsánat, inkább így mondom, hogy a bárzongorázás az már egy kicsit kezd kikopni itthon, én ezt érzem. De minthogyha valamit fel akarnának ezzel éleszteni. De hogy érzed?
1: Igen, ugye úgy, mint minden más élőzene. Tehát nem csak a bárzongorázás kezd kikopni, hanem úgy gondolom, hogy a szórakoztató egységeknek, hoteleknek, teraszoknak, bároknak nem tudom, hogy anyagi vonzata van ennek, vagy politikai háttérhiánynak, de hát ugye most felhozhatnám ugyanazt, mint a régiek mondják, hogy nézd meg, hogy hittól hídig a körúton annak idején összeszámolták. Ki mondta ezt, hogy összeszámolták, és 86 helyen volt élőzene. És most 3 helyen van. Tehát ez is mutatja azt, hogy valami megváltozott, hogy igény nincs rá. A külföldiek számára biztos, hogy van rá igény, mert imádják. Ugye, meg az élőzene, tánczene, a cigánzenéről nem is beszélek, mert az még mindig kuriózum és hungarikum, mert még mindig azt mondják, hogy gulyás, paprikás, puskás és csárdás. Uh-huh. Még ez a négyes, ez még mindig.
0: Tehát ezt tapasztalod?
1: Ez még, hogy ne, ez természetes. Uh-huh. Az első dolog, ez a négy dolog, amit említenek. Magyar vagy? Jó, igen, hát akkor... Vagy a törökök Attila pasa, tudod? De ez tényleg működik. Visszatérve arról, hogy mondtad, hogy mert a nagyszerű igazgató úr, Bata András úr, ugye indított egy ilyen sorozatot, amelyben vannak kávéházi cigányzenei esték az étteremben, és vannak bárzongorista esték is. És ugye volt alkalmam meghívásának eleget tenni, nagyszerű este volt, és nagyon örültem neki, hogy próbálják népszerűsíteni, tehát ő is beállt a sorba is, és hogy hangot ad ennek, hogy igenis ezt tolni kell. Mert az az igazság, hogy tapasztalatból is mondom, meg a véleményekből is, hogy a magyar zenészek mindig világhírűek, és mindig a toppok között voltak.
0: Ez így van. Bármilyen műfaj van.
1: Így van, klasszikus zene, de főleg az utóbbi időben az improvizatív zene. Uh-huh. Tehát ugye a cigányzene az meg abszolút kuriózum, tehát annak ugye a magyar cigányzenének nincsen megfelelője a világon. Nincs párja. De ugyanakkor imádják. És azok az improvizatív zenék, mint a magyar jazzzene is, a világon olyan szinten elismert, tehát, és akár merre megyek, őszinte vagyok, hogy nagyon ritkán hallok olyanokat, mint a magyar zenészek. Vannak, de nagyon ritka, mint a Fehér Holló, hogy ilyen magas szintű zenészek lennek, és ez egy sajnálatos dolog, hogy az ember nem tud a saját hazájában proféta lenni. Tehát ahhoz vagy ki kell mozdulni, vagy nem is tudom. Tehát.
0: És mi a helyzet a kávéházi cigányzenével? Ott is nyilván ugyanezt tapasztaljuk, mint a bárzenénél, illetve a tánczenénél, a szórakoztató zenénél általában, hogy az élőzene az kezd egy kicsit kikopni, nem is kicsit, kezd kikopni a köztudatból, a szokások közül, és nem tudom, hogy ismét divatba lehet-e hozni. De mit gondolsz erről? Látsz erre valamiféle megoldást, hogy akár itt a közeljövőben valami olyan változás induljon el, akár kultúrpolitikai támogatáson keresztül, hogy valamiféle régi fényét visszahozza az élőzenének?
1: Nézd, én azt mondom neked, hogy ha ez nem kap állami nyomást és segítséget, vagy nem kezdődik egy olyan program az egész országban, ami ezt tolja előre, és segíti ezt a műfajt, hogy fennmaradjon. Mert mind a magyar tánczene és a bárzene, a bárzongorázás, tehát ez világhírű dolog, mind a magyar cigányzene, az is te teljesen, hogyha nem kapja meg a megfelelő, mert az a helyzet, hogy itt generációs problémák vannak, és a világ elszaladt egy modern világ felé. Az új generációt, hogyha megnézed, más zenéken nőnek föl már a gyerekek, és nagyon a modern technológia felé ment el minden. és ha megnézel egy klasszikus koncertet, te aztán meg tudod mondani, őszintén mondd meg nekem, őszesebb hajakat látsz inkább a nézőtéren, vagy fiatal 20-20 éves fiatalokat?
0: Igen, valóban kétségtelen, hogy a klasszikus zenei koncerteken is, főleg az idősebbek és a nagyon idősek azok, akik jellemzőek, és azért próbál nyilván akár egy nagyobb zenekar is, meg hát vannak kezdeményezések arra, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, és tulajdonképpen beleneveljük őket ebbe a világba. De én azt gondolom, hogy azért a klasszikus zene az valamiféle támogatásban azért részesül, hiszen van több klasszikus zenekar is, aki állandó támogatásban részesül.
1: Igen.
0: Tehát ugyanolyan rétegzene egyébként a klasszikus zene is, mint a jazz vagy a cigány zene. Na most a cigányzenére vannak programok, kisebb programok, mint például a Muzsikáló Magyarország, és azért mondom, hogy kisebb, hiszen az sem egy teljes évre szólt, hanem csak néhány hónapra, habár azért viszonylag több zenészt foglalkoztatott, de nyilván csak rövidebb ideig. A jazz zenészek, nem tudom, hogy valamiféle hasonló támogatásban részesültek-e az utóbbi időben, szerintem nem, legfeljebb egyéb egyéni projekteken keresztül.
1: Valamennyi tehát, hogyha... volt, nem számottevő. Én úgy gondolom, tehát...
0: Hát ezt nyilván vizsgálni kellene, össze kellene hasonlítani. De a rétegzenéknek, mint a klasszikus zene is, vagy a jazz, vagy a cigányzene, szükségük van, és itt természetesen a bárzenét is beleértjük ebbe, szükségük van
1: mondjam, hogy
0: valamiféle kultúrpolitikai támogatásra.
1: Hogy ennek Nyári Gyula barátom, aki a Magyar Bárzongorista Szövetség elnöke, nagyon erősen hangot adott eddig is, és most meg főleg, hogy a maga a magyar bárzongoristák sosem kaptak támogatást. Tehát ezt el kell mondanom, hogy sajnos a mi műfajunk egy ilyen fene gyerek lett. Márpedig, ha megnézted, amióta világ a világ, ugyanúgy volt a vendéglátó egységekben.
0: Tehát így van. A cigányzenészek
1: csökkent,
0: mellett...
1: akkor együtt csökkent a létszám, ugye, mondjuk a cigányzenészekkel. Tehát így ha van. Volt 80 zenekar, akkor volt 80 zongorista is.
0: Így van.
1: Ha már lecsökkent négyre, akkor négy étterembe, hotelbe maradt zongorista.
0: Régen ez úgy volt, hogy egymás melletti termekben voltak, mondjuk, ugye? Tehát akkor aki bement a vendéglátó egységbe, egy hotelben mondjuk, akkor az vagy a cigányzenét hallgatta, vagy a bárzongorista.
1: Régen ezt megengedhették maguknak, igen. Milyen érdekes, hogy volt ugye Fortunában, vagy egy-két helyen egyszer 3-4 zenekar volt.
0: Így van.
1: Egy hotelben. Hát ez
0: megváltozott a világ, ez világos.
1: Ez nem reális manapság már abszolút. De meg ugye felváltotta a DJ sokán az élőzenét, ami egy trendi dolog. De ugyanakkor tegező viszonyban sincs az élőzenével és annak a kvalitásával, meg az, ami mögötte van. Persze egy jó DJ-t én teljesen elismerek, nem arról van szó, csak nem ugyanaz a millió, nem ugyanaz a hangulat. Az egy háttérzene. Igen, csak ha megnézed például a mostani popzenéket és a mostani modernebb zenéket is. Ezt komolyan mondom neked most, ha lenne időnk, felsorolnék neked 100 számot, az utóbbi slágert, ami több milliárdos megtekintés mondjuk a YouTube-on, vagy több milliárdos album, több milliárdos letöltés, tehát tényleg másfél 3 milliárd, és mind ugyanarra 4 akkordra megy. Tehát, hogy annyira próbálják tehát lebutítani a zenét. Én nem tudom, hogy ezt szándékosan csinálják, vagy csak ez a hallgatóságnak, vagy ez lett a színvonal, én nem tudom az újabb generációnak. De ez szerintem ez is egy óriási probléma, hogy amit mondtam neked, ezek a 3-4, nézd meg régen, hát volt Earth, Wind & Fire-t, Michael Jackson-t hallgattak az emberek, hát olyan komplex zenék voltak akkor, olyan zenei így történések voltak egy számban, most meg nekem nem nagyon vannak mondulni olyan ezeknek az újabb zenéknek, sajnos. Nem mindegyiknek persze van, de tisztelt a kivételnek, de nagyon rossz irányba halad szerintem a globálisan a modern zenei elképzelés.

0: kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed a mai mesterséges intelligenciával generált zenékről. Veszélyezteti ez vajon a zenészeknek a megélhetését, vagy a közízlésnek a formálását? Biztos hallottál már te is ilyen mesterséges intelligencia által generált zenéket.
1: Hallottam, igen, és sajnos egy-kettő nagyon jó, tehát meglepően frappáns az AI, hogy mit tud művelni, tehát hangszerelés, szólók, énekhangok, témák, szövegek, tehát hihetetlen, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen kordában kell tartani, és limitálni kell a lehetőségeit. Nem szabad. Igazándiból a hallgatóságon múlik, hogy ki mennyire fogadja ezt el, vagy ki mennyire fogadja el ezt természetesnek, mert ez nem természetes dolog. És úgy gondolom, hogy a zenének, az élő zenének és a zenészeknek a munkájának van egy valódi élő spiritje.
0: Ez a lélek.
1: Lélek van a zenében. Uh-huh. Na most ez akármilyen jó szól, akármilyen jó hangszerelés, amit ő 5 perc alatt összetesz, ezt kiöli. Szerintem. És ezt nagyon-nagyon, inkább az a legjobb szó, hogy ezt nagyon koncentráltan szabályozni kellene szerintem. Nem tudom, hogy most hogy állnak a törvények ezekkel kapcsolatban. Tudom, hogy fel kell tüntetni mindenhol, hogyha AI.
0: Így van.
1: A dolog. De ezzel nagyon csinyán kell bánni, mert igenis, szerintem már most is sokan használják pult alól.
0: Egész biztos.
1: 100%.
0: Egész biztos, igen.
1: Megrövidíti, egyrészt a munkádat könnyebbé teszi, lerövidíti az időtartamodat, nem szenvedsz vele napokat, 5 perc alatt összeteszi neked.
0: És ha nem értesz hozzá, akkor meg aztán főleg?
1: Hát akkor meg főleg, tehát, és ugye itt van megint a veszély, hogy laikusok, dilettánsok...
0: Zenei előképzés nélkül.
1: Igen, olyan reflektorfénybe kerülhetnek, ami nem megérdemelt. Mondjuk azzal szemben, aki mondjuk 6 éves kora óta napi 8 órát gyakorol, megtanulja a zenét. Uh-huh. 50 éve mondjuk. Tehát ez én nem, ja, még nem fair, tehát nem tartom fairnek ezt az egészet. De a zeneiparral, a zenészekkel szemben. Uh-huh. Tehát az is, amikor most ugye láttam, hogy olyan robotokat fejlesztettek ki, hogy most volt legutóbb, nem tudom melyik városban, vagy melyik országban, hogy egy robot adott egy klasszikus koncertet, klasszikus zenei koncertet. Mi szükség van erre? Minek? Tehát nem kellenek ilyen robotok. Nem kell ez. Tehát ugye mindent meg tudunk géppel oldani. Ugye a számítógép már 100 milliószor gyorsabb az agynál, és ott a ChatGPT 100 milliószor többet tud. Az egész világ mindenség benne van egy processzorra koncentrálva. Nem kell ez nem kell, erre nincs szükség. Viszont a lelket sosem fogja tudni beletenni. Akármilyen, én egyszer beszélgettem vele, és ő mondta, hogy szeretne olyan lenni, de nem fog soha tudni olyan lenni, mint akinek igazi lelke van. Tehát mindent megtesz, és tud úgy viselkedni, de nincs neki, és nem is lesz. Ő meg is mondta magáról, hogy nem is lesz. Úgyhogy ezt kéne szem előtt tartani zenei szempontból is, hogy ez egy lélektelen dolog.
0: Hogy látod a jövőt, akár zenei szempontból? Tehát merre megy a világ? Hová tart a bárzongorázás? Lesz erre kereslet a jövőben? Hová tart a jazzzene?
1: Kereslet biztos, hogy lesz, hogy milyen réteg és mekkora réteg, és mennyire nagy kereslet, az megjósolhatatlan, bár nagyon remélem, hogy ha a jazzzene 40-es, 50-es évek óta túlélt mindent, akkor ezt a nagy digitális globalizációt is túl fogja élni, meg hát remélem, hogy azok az emberek, akik felelősek világviszonylatban azért, hogy ez fennmaradjon. Ugyanúgy magyar szempontból a mi zenénk, legyen az magyar bárzene, legyen az magyar cigányzene, mi vagyunk a felelősek azért, hogy minden a maga medrében maradjon, és folyni tudjon. Mert nézd, a klasszikus zene az az egész világé. Az a cigányzene, a magyar cigányzene az a magyaroknak a stempléje, az a magyarok védjegye. Igaz, hogy a jazzzene Amerikából származik, ugye? De a magyar jazzzene, ami már romás, egy kicsit lehet azt mondani, nem feltétlenül, ugye, de világszínvonalon elismert a magyar jazzzene. Éppen azért azt is kellene itthon egy kicsit támogatni, hátulról tolni, de láttam most a nyáron amúgy sok fesztivált azért próbálkoznak, tehát tolják. De itt van ugye szerintem a legnagyobb fenegyerek, a bárzongoristáknak a sorsa. Nehéz a dolog, mert ugye hol játszottak eddig, éttermekben játszottunk, hotelekben többnyire főleg, és nem tudom milyen elgondolásból, mert biztos, hogy nem tőke probléma van, vagy nem a dotáció a probléma, de tényleg sokan lecserélik DJ-re most már a szóló. Eddig ugye zenekar volt, aztán lett 100 zongorista, aztán most már a zongoristából sokan DJ van, nagyon sok zenész amúgy próbál át nyergelni, már DJ szettje van, DJ-zni próbálnak, nem csak itthon, külföldön is, Svájcban is nagyon sok kollega meg ismerős. Muszáj nekik, ha nem akarják elveszíteni a helyeket, a gigeket, akkor nem hangszeren mennek, hanem mennek a DJ-pulton. És ez elszomorító. Ugyanakkor, amikor én legelőször Svájcban az Interlakenben játszottam, a Victoria Jungfrau-ban, és akkor még volt az, hogy én a bárban játszottam, és egy másik zongorista játszott az étteremben. És ez meg szemet szúrt. És mondtam, hogy de ez milyen jó dolog, hogy itt még ilyen van, hogy egy hotelben két zongorista játszik. Azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt lettél volna itt, egy 10 évvel ezelőtt, 4 zenekar játszott. És tudod, kik játszottak? Magyarok. Magyar jazz zenekar volt, magyar cigány zenekar volt, meg volt még két másik zongorista.
0: Nem véletlen, mert...
1: Nem véletlen.
0: Tehát a képzésünk az még mindig világhírű.
1: Mindig világhírű.
0: Igen, így van. És a világ élvonalába tartozik. Neked személy szerint milyen vízióid vannak, milyen elképzeléseid vannak a következő évekre, évtizedekre? Akár mondjuk azt, hogy hol látod magad 10 év múlva?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Az, hogy hol szeretném látni magamat, hogy hol mi lenne a legideálisabb. Őszintén mondom neked, hogy most így ugye 47 éves vagyok, és imádok a közönségnek játszani. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy egy jó nevű hotelben 3 asztalnak játszok, vagy egy teljes fullházas koncertteremnek. Mert én ugyanazt adom. Én azért is sokan hülyének néznek engem ezért, mert én kis közönségnek is ugyanolyan intenzíven

0: vendéglátóegységekben, hotelekben, bárokban, legyen az jazzklub is, nem mindenki miattad jön oda. Nagy része örül, hogy hallgathat, de valljuk meg őszintén, én be is vallom, nem mindenki azért jön oda, hogy téged hallgasson. Tehát nem mindenki koncentrál, fókuszál a te zenélésedre, a muzsikádra. De egy koncertteremben, ha rád veszik meg a jegyet, akkor, és remélem, hogy jó pénzért adnák el, ha lenne egy mondjuk egy koncertsorozatom, így világviszonylatban, akkor azok igenis azért jönnek, hogy leülnek, és csak rád fókuszálnak. És nekem ez a célom, hogy ezt megvalósítsam. Remélem, hogy elég erőt ad hozzá a Jóisten, meg eddig is egyengedte az utamat, mert tehát minden olyan álomszerűen jött. Tehát az, amit ugye én mondtam annak idején a kiszobában, hogy nyugodj meg, gyakoroljál, majd ez jönni fog, és ott leszel. Nyugodj meg, ott leszel. És hip-hop, ez történt, puf, megint történt valami, puf, megint ott. És mindig valami kis angyal, valaki így oda segített. Én hiszek ebben, hogy ez működik. Tehát meglátjuk a továbbiakat, bízom a Jóistennek az erejében.
1: Mit üzennél egy fiatalnak, aki 10 éves, és szeretne akár a nyomdokaidba lépni? Szeretne olyan lenni, mint te?
0: Hát azt üzenném sok szeretettel, hogy ne adja fel az egyéniségét, ne adja fel az álmait, és gyakoroljon, és legyen kitartó, és amikor a legnehezebb időszakon megy keresztül, akkor se adja fel, és akkor is igenis csinálja, és higgyen magában, hogy meg tudja csinálni, mert az a legfontosabb, hogy addig csináljuk, addig próbálkozzunk, amíg be nem találunk, amíg el nem érjük az álmainkat. Mert ahogy föladja az ember, utána az esélyek azok gyengülnek, úgyhogy higgyetek magatokban, és gyakoroljatok sokat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és nagyon megtisztelő, hogy itt voltál. Természetesen várunk vissza a közeljövőben bármikor, és hát köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
0: Drága Andriskám, én örülök a legjobban, és köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
1: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma zenei hagyományok és különleges budapesti koncertek 2026 nyarán. A roma és a cigányzene évszázadok óta fontos része Európa kulturális örökségének. A roma muzsikusok generációkon keresztül adták tovább a dalaikat, zenei tudásukat és előadói hagyományaikat, miközben folyamatosan kapcsolatba kerültek más népek és kultúrák zenéjével is. Ennek köszönhetően a roma zene rendkívül sokszínűvé vált. A magyar cigányzenétől a jazz manuson és a flamenkon keresztül egészen a modern világzenéig számos irányzatban megtalálható a roma zenei kultúra hatása. Budapesten 2026 nyarán és őszén több olyan koncert is várja a közönséget, amely valamilyen formában kapcsolódik ehhez a gazdag zenei örökséghez. Különösen érdekes, hogy egyetlen estén, augusztus 30-án két egészen eltérő, mégis a roma zenei hagyományokhoz kapcsolódó koncert közül is lehet választani. Gypsy Jazz Band Csondor Kata és Charlie vendég szereplésével. Augusztus 30-án, vasárnap este 19:30-kor a Gypsy Jazz Band ad koncertet a Pesti Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében. Az est különlegességét az adja, hogy vendégként Csondor Kata és Horváth Charlie is színpadra lép. A Gypsy Jazz Band zenei világának középpontjában a jazz manus, vagyis a Gypsy Jazz áll. Ez a stílus különösen szorosan kapcsolódik a roma zenei hagyományokhoz, a műfaj történetében meghatározó szerepet játszott a legendás Django Reinhardt, aki a jazz és az európai roma zene hagyományok találkozásából alakított ki egy sajátos, világszerte ismert stílust. Gypsy Kings by Diego Baliardo, flamenco rumba és roma hagyományok. Ugyanezen az estén egy másik rendkívül különleges koncert is lesz Budapesten. 2026. augusztus 30-án 20 órakor a Dohány utcai zsinagógában lép fel a Gypsy Kings by Diego Baliardo a 28. zsidó kulturális fesztivál keretében. A Gypsy Kings világszerte ismert formáció, amelynek zenéje szorosan összekapcsolódik a dél-franciaországi és a spanyolországi cigány kulturális hagyományokkal. Zenéjükben a flamenco, a rumba, a pop, a világzene és a mediterrán zenei kultúra találkozik. A koncertet Diego Baliardo, az eredeti Gypsy Kings formáció egyik alapító tagja vezeti. A közönség olyan világhírű dalokra számíthat, mint a Bamboleo, a Volare, vagy pedig az Unamor. A Gypsy Kings zenéjének egyik legfontosabb sajátosság az életöröm és a szenvedély. A gitárok gyors, virtuóz játéka, a flamenco jellegzetes ritmusai és a katalán rumba lüktetése olyan atmoszférát teremt, amelyben egyszerre van jelen a tánc, az érzelem és a szabadság is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Kálai Né Zsófi az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia, és köszönöm a meghívást.
3: Mi a Golgota gyülekezetben találkoztunk, onnan ismertük meg egymást. Ugye előző héten a lányod volt a vendégünk, Kálai Bettina, és hát csodálatosan nevelted föl a gyerekeidet, mint hallhattuk már rólad, és ugye a gyülekezetbe is jártál aktívan, sokat találkoztunk ott, de ne rohanjunk ennyire előre, hanem kezdjük a legelején. Te hogy nőttél föl, milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Először is egy egyszerű muzsikus családból származom, és a gyermek